Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Kellemes estét, kitartást mindenkinek a melóban. A mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágerek pedig ebben az órában is változatosan jönnek. Most például az a blond is, aki pár hete itt a Rádió egy stúdiójában csinált egy exkluzív mixet a Rádió egy hallgatóknak délután, egy szombati napon egyébként, amikor magyar fellépése volt, 6-tól 7-ig zenélt, nagyon magány volt. Ez meg az igazi mai slágere, Empire of the Sun, blond is, Walking on a Dream itt a Rádió.

出。

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Martin Garrix és Ed Sheeran, a páros, ami ebben a formában is már másodszorra mássza meg a slágerlistákat. Jó pár éve csináltak már közösen dalt, és újra gondolták ezt, és gondoltak, miért ne csinálnak még egyet. Hát csináltak, és ezt is imádjuk. Az aktuális kedvenc, Martin Garrix-től és Ed Sheerantől a Repeat It, ezt szilítom most itt a Rádió 1-en, picivel fél három előtt.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Milyen jó dalok ezek? Hm? Most egy újdonság Loitól, David Puentes-től, a Golden Summer, de ne feledjük, továbbra is pörög a játék ma reggel Balázséknál az őrült cipős kvíz, aminek most már azért kaptunk egy kis ízelítőjét. Akár lehet este éjszaka googlizni, és ha van egy pici időnk, utána nézni mindenféle a témához kapcsolódó érdekes infónak, ami segíthet abban, hogy akár a 100 000 forintot is bezsebeljük ma. Ahogy ígérte, most Lói és David Puentes folytatja, ez a Golden Summer itt a Rádió 1-en.

0: Nagyon erős órát is összeraktam a következő 60 percre. Jön benne például Alex Warren újdonsága, a Fewer Dreams, de itt lesz a Valmar is Manuellel a hazaiak közül, a kezdésben pedig a nagy nyári favorit Alex Kenji és a Bambollé. Pár perc és ezt indítom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet fel.

0: egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám test hőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mi hamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrög képződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyoknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átfivő receptorokat, így nem csak a fájdalom csillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
1: Az egészségperceket hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, már 3 óra után járunk, aki üzenne a számunk 0620-311-111, de azért is legyen ez elmentve a telefonba, mert hogy ezen keresztül lehet jelentkezni majd Balázsék őrültcipős kvízire, plusz a konténer játékra is. Bizony. Ő pedig már is DJ Metzger Vicky, a Rádió egy DJ, aki pár órája nálunk zenélt még a World is Mine-ban, most a Gabriel Dancerrel hozza a One Kiss, ez az újdonság, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Köszönjük pedig egy olyan előadó, akinek ezen a héten lesz a születésnapja, szeptember 18-án lesz 26 éves. Ez meg a legújabb igazi mai sláger tőle. Alex Warren, akiről beszélek, az újdonság pedig a Fewer Dream, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Nagyon sokan kérdik, hogy milyen extra tippek vannak a konténerjátékhoz tőlem, hogyan lehet egyszerűbben kulcsokhoz jutni. Hát egyfelől tegnap lehetett, mert ott is kint volt a Corvin Plázánál 10 órától is ott voltak extra kulcsok, de egyébként a legjobb tippem, hogy tényleg legyen elmentve a telefonszám, hogy bármikor, amikor azt mondjuk, hogy most indul a játék, akkor gyorsan csörögjünk, legyünk tizedikek, mondjuk a rádióeszogent, és piff, már repül is a kulcs a Rádió egy konténerhez, és lehet, hogy pont az, ami nyitni fogja. Ez pedig közben egy újdonság jöhet, Robin Schulztól a Better Times már indít.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 6-tól ma is jönnek Balázsék, náluk jön az őrült cipős kvízjáték, amiről a következő órában mesélek. Most viszont mutatom, hogy mivel kezdek mindjárt. Shakira, Burn the Boy, Die Die. Pár perc és indítom itt a rádió egyen a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőjének tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják kiszűrni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, egy igazi változatos órát raktam megint össze. Jön például nem sokára a Well Hello, a halott pénz, és az emlékszem Sopronban a hazaiak közül nagy fesztivál élményekkel, előtte viszont egy igazi újdonság. Lost Frequencies, Live It All, ez a rádió 1.

0: napig remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerünk.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Menj, és gondolta, picit segítek, Taylor Swiftnek 8,5-ös vagy 9-es a lábmérete amerikai számozással, ez európai méretezésben 39-40, és hogy miért mondom ezt, nem valami nagyon furcsa indítatás van mögötte, hanem egyszerűen az, hogy Balázsék őrült cipős kvízében ki tudja, hogy nem ez lesz ma a kérdés. Akár 100 000 forintot is lehet nyerni megint, csak itt a Rádió 1-en, és hát igen, ő természetesen a folyadásban. Taylor Swift, az igazi mai sláger az Opelite, amit már is indítok.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már 3-4-5 is elmúlt, kellemes éjszakát mindenkinek a melóban, kitartás. Ne feledjük, ma is pörög egész nap a konténerjáték itt a Rádió 1-en. Lehet gyűjteni a kulcsokat ahhoz a konténerhez, ami már most tudjuk, hogy milyen menő ajándékokat rejt, de még kerülnek bele extra dolgok bőven, szóval kulcsvadászatra fel, mellé pedig egyszerűen csak élvezzük az igazi mai slágereket. Köszük Legál Lili folytatja, ez a legújabb tőle a Hír, mi, amit indítok.
1: Vagyok. Ez a legújabb saját dalom, a Hilmi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Régi bajtársak találkoztak a kaposvári tűzoltóságon. Nem tágítanak a szúnyogok a Balaton partjáról. Idén is lesz teszett akció. Hozom a részleteket, üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Másfél évtizede őrzik közös találkozóik hagyományát a nyugdíjas kaposvári tűzoltók. Az egykori bajtársak minden tavasszal és ősszel összegyűlnek, az idei jubileumi alkalmon pedig elismeréseket is átadtak a nyugdíjas klubért végzett munkáért. A résztvevők megnézték a ma szolgálatban lévő tűzoltók járműveit és eszközeit, majd Szent Balázson folytatták a találkozót. Az ebéd mellett régi vonulásokat és a laktanyai élet emlékezetes pillanatait idézték fel, és külön köszöntötték azokat is, akik 50 évvel ezelőtt kezdték meg tűzoltói szolgálatukat. Továbbra is aktívak az inváziós szúnyogok a Balaton térségében. A szeptemberi meleg idő kedvezett elsősorban az ázsiai tigris szúnyog szaporodásának, amelynek lárvái egészen kicsi mennyiségű állóvízben is kifejlődhetnek. A következő napokban a tó térségében földi szúnyoggyérítést végeznek napnyugta után a késő esti és éjszakai órákban. Somogyban összesen 1440 hektáron zajlik az írtás. A katasztrófavédelem közleményben kéri a lakosságot, hogy a kertekben lévő kisebb állóvizeket is rendszeresen szüntessék meg, vagy fedjék le. Idén is lesz teszett akció. A regisztrációs időszak szeptember 22-ig tart. Az ország minden részéből lehet csatlakozni az önkéntes szemétszedési akcióhoz a szelektálok.hu oldalon keresztül, mondta rádiónknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium sajtófőnöke.
3: A cél nem csak az illegális hulladéklerakók felszámolása, részben felderítése, hanem ehhez kapcsolódóan a környezettudatosság erősítése, hiszen az lenne a legjobb, hogyha ilyen programokra alapvetően nem lenne szükség. 2011 óta összességében 1,5 millió önkéntesre pedig részt 22 000 helyszínen, és közel 19 000 tonna hulladékot gyűjtöttek össze. Az akcióhét tervezetten október 12 és 18 között kerül megrendelésre. Azt is el lehet megjelenteni, hogy valaki részt szeretne venni gyűjtési akcióban, vagy koordinátorként segíteni a programot.
2: Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Az éjszaka képződött köd és réteg felhőzet feloszlását követően gomoly felhős napos idő várható. A reggeli délelőtti 8-14 fokról délutára 21-26 fok közé melegszik fel a levegő. Vezessenek óvatosan, hogyha autóba ülnek. A frontok most jönnek, mennek, éppen ezért fejfájást is tapasztalhatnak a frontokra érzékenyek. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották, legyen szép napjuk!
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mi hamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrögképződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átfivő receptorokat, így nem csak a fájdalomcsillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, 5 után 11 perccel, szeptember 15-én. A névnaposok, az Enikők és a Melitták, sok boldogságot nekik. 6 órától jönnek Balázsék, náluk az őrült cipős kvíz, egyébként pedig folyamatosan pörög a konténerjáték. És pörögnek az igazi mai slágerek. Most Alexander, Misha Miller és a Don't Leave, amit indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, mely nem tudom, hogy ki mennyire van képben, különböző lábméretekkel, meg lábhoz kapcsolódó érdekességekkel a sztárvilágból, de remélem, hogy sokan azért tudnak ezt azt, mert hogy ilyen kérdések jönnek Balázséknál az őrült cipős kvízben ezen a héten, amivel akár 100 000 forintot is lehet nyerni. Cash. Az jó. 6 órától indul a műsor, addig viszont én válogatok még néhány nagy kedvencet, most például a Train és a Drive By itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy szép reggelt mindenkinek, úgy tűnik, hogy ma olyan 23 fok lesz, ha minden igaz, akkor esőre nem olyan nagyon kell készülni, és még ez a holnapi napra is igaz, sőt, holnap akár 26 fokra is készülhetünk. Yeah! Avicii, Hey Brother, a hírek után ezt indítom, aztán jön a Balázsék, Beston a tegnapi nap legjobb pillanataival, attól pedig indul a műsor. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hetet, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőjének tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják
1: kiszűrni. A tudáspercet hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, mai sláger megy.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Kiderült, hogy itt milyen egetverő összegeket költünk el európai viszonylatban az OnlyFans oldalra. Ugye hát az OnlyFans, ezt tudjuk, hogy mi itt, erotikus és kevésbé erotikus tartalmak is vannak. Van, aki köldököket néz, van, aki mesét mondat magának 40 ezer forintért, van, aki tartalmat gyárt, és hát magyar viszonylatban is egészen elképesztő, hogy 9 milliárd forintot költünk ugye évente az OnlyFans-re, amivel Európában a 19. helyen állunk, és Budapest különösen durva, 4 milliárd forint megy el ebből a budapesti lakosok által, és 12. helyre följöttünk így az európai nagyvárosok között. És ugye itt írtuk, vagy kérdeztük a hallgatóinkat, hogy gyártanak esetleg nők, férfiak tartalmat a hallgatóink közül, és írt nekünk Szandi, aki teljesen legálisan, ő szőrös hónaj kontenteket gyárt, nem csinál semmit, és ebből keres, gyerekek, nem keveset, nagyjából 3-4 ezer eurót havonta.
2: Hoppá!
1: Havonta!
2: 4 ezer euró, 4 ez 1,2.
1: Nagyon mellé lőttük.
3: Én kb. Ennyit költöttem rá, negyen szőrös a hónapja.
2: Látod, ez egy hónap alatt visszahoztam.
1: Ez nagyon nagy hiba volt.
3: Ezt nem is értem. Mindig a rossz irányba ülök a vonatot.
1: De tényleg, rosszul nézed, igen. Itt van Szandi Spanyolországból. Hello, Szandi, jó reggel, ciao.
4: Szia, jó reggel.
1: Spanyolországban szemtelenkedsz, ott élsz?
4: Igen.
1: De jó, neked merre? Alicante, merre vagy?
4: Nem tengerpart, az nagyon drága, meg túl sok az ember, nem nagyon szeretek így túl sok ember között élni, úgyhogy én ilyen magányos elvonuló vagyok, és ez a munka, ez pont erre jó, tehát nem kell kilépni a házból, sőt, ki se kell szállni néha az ágyból, úgyhogy ez tökéletes.
1: Ilyenkor párban mind a két hónaj szőrös, vagy csak az egyik a munkaterület?
4: Nem, mind a kettő.
1: Nem, és tudja, jobbat szereted, levágva, tudod, az is van a munkaterület, ahhoz nem nyújt.
3: Ez mennyire szép lenne, pedig ez a magánéletem.
1: Ez a magánéletem, ez a munkám. Érted? Hát nem keverjük a magánéletet a munkával. Jó, hogy kell ezt elképzelni? Tehát brutálisan megnövesztetted, csináltál egy fotót, erre egyszer valaki rákattant, hogy jöttél rá?
4: Hát ez megnő magától. Igazából úgy jöttem rá, hogy a cég, akinél dolgoztam, nyilván ők ezt promótálták, és én nagyon ellene voltam, tehát hogy én voltam az a lány, aki mindenkit kifiguráz, akinek van, aztán rájöttem, hogy hát bunkó voltam.
1: Várj, micsoda, tehát a cég, ahol dolgoztál, mindenkinek volt OnlyFans oldala?
3: Vagy egy hónap szűr oldala?
4: Nem, ez egy olyan felnőtt oldal volt, akik ezzel foglalkoztak, hogy amatőröket, lehetőleg akik szőrösek, azokat mutattak be.
1: Ja, értem, és te nevettél ezen.
4: Nem feltétlen, persze. Mielőtt oda kerültem. Tehát, hogy előtte
3: de bármilyen, én... De bármit lehet szőrös? Tehát egy nagyon durva hát, nyakszőr is, oké?
1: Okay? Fül. Szemöldök.
4: Igen, tehát ebbe a fétisben minden, tehát amit el tudsz képzelni. Aha. Tehát a szőrösebb a jobb. Körülbelül ezt kell elképzelni. És igazából ugye én irodában dolgoztam, tehát én a modellekkel voltam kontaktban, és amikor, meg hát én közben már gondolkoztam rajta, hogy amúgy tényleg miért borotválkozunk? Tehát ki találta ki? Ez oda nő? Valószínűleg oka van. És egyszer felkeltem, és mondtam a páromnak, hogy mi lenne, hogyha én is megnöveszteném? Még sose láttam milyen, mert ugye mióta van, azóta mindig leborotváltam.
1: Oké, ugorjuk egyet az időbe. Megnőtt, oké. Hogy keres ebből az ember pénzt? Kell küldeni egy fotót? Serceketetsz rajta egy fésűt? Hát, megcsillannak rajta a reggeli harmadcseppek? Tehát, hogy
4: igen,
1: miből lesz pénz?
4: Minden egyes mozzanata, amit el tudsz képzelni, tehát a lepermetezett vízzel és kifésülöttől kezdve.
1: Ne csináld, hogy belenyúltam.
4: Elmondod, hogy milyen illata van. Elmondod, hogy hogyan... Milyen, hogyha hozzányúlsz.
1: De várjál, látszik az arcod mióta... is, vagy ez csak egy hónaj?
4: Igen, tehát, valaki... igen.
1: Látszik
4: igen,
1: az arcod?
4: Igen. Tehát de úgy van voltam vele, hogy csinálom.
3: Mert akkor ezt kéne hozzá, csak mondom.
4: Nem, nincsen. Tehát én nem félek a lebukás veszélyét.
1: És akkor azt kéri, hogy fésüld át egy fésűvel, vagy csak nézni akarja.
4: Igen.
1: Vagy...
4: Aha. Igen. Vagy olyan is van, hogy mondjuk, mit tudom én, könyvet olvasok, és akkor úgy van a kamerába, hogy így az egyik kezem így fönt van, és akkor...
3: Jó, mondom.
1: Érted, Anna, te meg bejársz reggel 15 éve, érted, hajnali 5-re. Érted, 4-kor kell.
4: Kreatívnak meg... kell lenni.
3: Figyelj, kérdéseim vannak, ünnepek, karácsony, húsvét. Van-e
2: speciális? Van-e díszítés?
4: Én nem nagyon szoktam egyébként így specifikusan az ünnepekre rámenni. mert előre megcsinálom, és az ünnepeket azokat így a családat.
3: Olyan, hogy biciklizel, egy póló, egy topban, ugye, amiben kilóg a kutya,
4: megcsinálom.
3: És alatta, alatta a hónod alatt van egy baget, és a francia sapka.
4: Egyébként ez egy nagyon jó ötlet, én ezt megcsinálom.
2: Mennyit csinálnak? Mennyit fizetnek egy ilyenért? Tehát, hogy a felhasználó, amikor akar veled beszélni...
4: Ez nagyon változó, mert nagyon sokféleképpen használom fel a kontenteket. Tehát, hogy van, amit előre ugye legyártok, azokat meg tudják venni így egyenként is, vagy fel tudnak iratkozni, és akkor egy részét ugye oda is feltöltöm, de valamit megtartok csak úgy, hogy megveszik. Ami tetszik neki, azt megveszi. Ezt kiküldöm üzenetbe, azért fizetnek, ha látni akarják, vagy feltöltöm az oldalra, és akkor ott böngésznek, és azt veszik meg, amit szeretnének.
1: Meddig tart egy ilyen videóhívás? Ennek van egy limit, hogy 5 perc, 10 perc, 10 perc, de te mindent megcsinálsz a honlajdalom.
4: A videóhívás az más, az élőben megy, az drága, tehát azért ilyen 7-10 perc, 7-10 dollár per perc kifizetnek. Meg hogyha különleges tartalmat szeretnének, hogy nekik gyártsak, akkor, akkor azért is körülbelül annyit szoktam per percért. És akkor olyan? Ilyen 5-10-20 perce, 25 perc, ilyesmit kifizetnek előre, és akkor legyártam a videót, aztán persze utána el is adom másoknak is, kirakom, úgyhogy...
3: És van olyan, hogy elküldenek neked postán mondjuk egy zöldalmás kenős deodorant, stiftet?
4: Nem, pedig... olyan nincsen, nem adom ki a címemet.
1: Tehát címedet nem adod ki.
3: A Balázsit ki tudjuk adni, majd ő elhagyja
1: neked. Nekem borotvált az a
4: baj. Rendben, rendben.
1: Mennyit keresed nagyságrendileg, körülbelül egy hónapban? Mennyi pénz jön be abból, hogy az embernek szőrös a hónalja, és ezt ő kontentként árulja? Körülbelül csak nem akár pontosan megmondani, csak nagyságrendileg.
4: Hát ilyen 3-4 ezer eurót simán.
1: 3-4 ezer euró.
4: De tehát ez idő. Tehát, hogy azért azt tudni kell, hogy az első másfél évben mindenki a sötétben tapogatózik, tehát, hogy ez rengeteg idő és befektetés és tanulás, mert ez nagyon sok szakma egybe, tehát, hogy az online hirdetésektől, tehát social médiától kezdve, a fotózás, videóvágás, hova éri meg feltölteni, mennyiért.
1: De akkor üldögélsz egy kis spanyol faluban, kitanultad a dolgot, és megvan belőle 3-4 ezer úr, hogy akárki sem mozdulsz. Tesszük. És ott vagy egész évben, van egy laptopod, tesszük, egy kamerád, és ebből csinálod. Aha. Hány előfizető ez nagyjából, aki folyamatosan visszajár, fizet, van már egy táborod, vagy van már egy előfizető?
4: Igen, ez is ugye változó, tehát aki így folyamatosan visszajár, és mindig ott lesz, az egy ilyen 20 és 70 közt, tehát ők azok, akik ha nem csinálok semmit hónapokig, akkor is ott lesznek. És
3: ezek közül ilyen, hányok kopaszok?
4: Nem mindenkiről látok képet, de vannak. De egyébként tehát a 21 évestől a 70 évesig van, tehát hogy azért ez eléggé.
1: Azt írom, hogy azért ez nem volt a szakmafesten.
4: Igen, ezt titkolják, mert jól lehet vele keresni.
1: Figyelj, mi volt a legdurvább? Most nem szexuális tartalom, mert arról nem tudunk beszélni, de hogy ami elmondható, és azt mondod, hogy jó, nem tudom.
4: Igen, tehát a legdurvább igazából, amin én meglepődtem, ez annyira nem durva. Az egyik az a fingás, tehát én nem tudok parancsra fingani, úgyhogy ezt nem sajnálom, hogy ezt nem tudom ezt a vonalat
1: mutasd erősíteni. Mutasd a hónajad is közbe, tehát ez volt a kérés.
3: De hónajad fingani,
4: igen,
3: rendesen
4: igen,
3: fingani.
4: Igen, vagy csak nyilván a...
1: De hónajjal? Tehát tedd be a kezed
4: is
1: a...
4: Nem, ez a rendes, és közbe fésüljem a hónajam meg hasonló. A másik dolog, ami nagyon meglepett, hogy mindenki, nekem derékig érő hajam van, tehát a fejemen, és nagyon sokan szeretnék ezt így élőben látni, hogy leborotválom. Már beárasztam, de nem szeretnék kifizetni azt az árat.
3: Aha. Ezt mondja, hogy gyerek, már rég megcsinálta ingyen, ez a baj.
1: Gyerekek, vágd le a hajad élőbe, és erre kifizet valaki 500 dollárt,
4: igen,
1: vagy 400.
4: Igen, és ez nagyon sokan, tehát ezt így havi szinten 20-30 ember bekérdezi, hogy mennyiért vágnám le a derékig érő hajamat élőben.
1: Kopaszra borotvával.
3: Hát vegyél, tudod, ilyen maszkot, amit ráteszel, és akkor amit levágnám. Ja.
4: Ezt a hajat már nem rakott be maszkolá.
1: Azt a mindenségét neki.
2: Hány évig tartott fölépíteni ezt?
4: Három év. Három és egy másfél éve azt mondom, hogy így már jó. Tehát, hogy az első másfél év az nehéz, akkor is keres az ember, de nem annyit, hogy azt mondja, hogy ez megéri, de volt időm. Itt buktunk el, Balázs.
1: Igen, mi nagyon hamar feladtuk ezt a lábkontentet, de hogy ez, azért ez egészen döbbenet.
4: Talában hogy... nem hiszem, hogy már nagyon lehet keresni egyébként, mert nagyon sokan belekezdenek, meg igazából annyira nem különleges már az a része.
3: Nagy különleges.
2: Mi van még fönt? Akkor te ismered ezek szerint a mély bugyrokat.
4: Hát igazából ugye a lábbal azért nem lehet keresni, mert mindenki csinál lábos kontentet is, meg nagyon nem lehet, tehát hogy nem tudod úgy bemutatni a social médiába, hogy maradjon még izgalom a végére, mert vagy megmutatod a lábad, vagy nem. És hogyha már látták, amit látni akarnak, akkor nem fognak érte fizetni.
1: Aha, milyen érdekes tényleg.
4: De egyébként fölmentek így, vannak ilyen klipszájtok, és ott mind listázva van, hogy melyik a legnépszerűbb kontent jelenleg. Például a wrestling az egy nagyon, tehát hogy mesztelenül lányok, vagy lányok fiúkkal bunyóznak, meg tehát ilyesmik.
1: Családi vállalkozás, van egy nővéred, látok. Bunyóztok Debrecenben egy hátsó kertben, és kerestek egy 5-6000 eurót.
4: A giantness az egy nagyon nagy fétis, hogy eljátszod. Giantness, tehát hogy te egy óriás vagy, és a másik fél az meg nagyon pici. És ez a lényeg a fétisnek, és nagyon bonyolult kameraszögekből te felveszed, hogy mondjuk így véletlenül rálépsz, és akkor jaj, szegény, rád léptem, gyere meg vígasztalnak.
3: Én leteszem ezt a telefont, hazamegyek, és lesz egy nagy bejelentés.
1: És a lépcsőházban rálépek valami apró emberre.
4: Egyébként ezt szerintem neked ez nagyon jól állna.
3: Figyelj, egyetemre jártam, minek?
1: Hájren dolgoztál, egyetemre jártál, stand-up-olsz, hát, hogy csak agyon tapostál törpéket. Érted?
3: És keresd
1: 10-20 eurót havonta. Na jó van, Szandi, ez egészen megdöbbentő. Meg tetszik, hogy nem a közhelyes, oké, most valaki mesztelel, meg mutogatja magát, az a halálban áll is, meg tök unalmas.
4: Nem, mindenki erre ezt csinálja, kell valami extra.
1: Tényleg, ezzel te pénzt keresi, a hónajadat mutogatod, egészen elképesztő.
3: Van ilyen üvegcsörömpölés a fejemben, hogy amúgy sokkal több ilyen ember van, aki szereti ezt a giantness, mint gondolnád. Egyszer egy műfázó meghívta fellépni, és akkor megérkeztem, ki volt rakva, képzeljétek el, egy nagy trón, és kérdeztem, ez miért van, és hogy arra gondolt a műfáznak a vezetője, hogy én kiülnék oda, mint a Mikulás, és az ölembe ülne, és így kezdődne az előadás.
1: Jézus, az igazgató az ölembe ülne?
3: Igen.
1: Ő mennyire, meg miben van? Ő mennyire kemény?
3: Ő pedig egy kisgyerekként ül az ölembe.
1: Mondjuk egyébként annak a műfáznak jó fej az igazgatója, mondom, hogy ez egy jó fej, Diri. Na jó van, Szandi. Na jó van. Nagyon köszi, mennünk kell, mert van egy Dejkma játékunk. Köszi, hogy elmondtad, tök érdekes.
4: Köszi szépen, sziasztok!
1: Még egy kérdés, Ani, adómentes?
4: Okay. Nem.
1: Adózol?
4: Nem. Ugyanúgy vállalkozó vagyok, mint bárki más.
1: Megnyugodtam, a magyarok még külföldön is adóznak, a nehezen összeszedett hónajpénzből.
4: Muszáj, itt nagyon utána néznek.
1: Jól van, köszi, hogy bevittél minket ebbe. Csáó, köszi.
4: Nagyon szívesen, sziasztok.
1: Hello. Elhiszitek, gyerekek. És még csak nem is Szandit, hanem hogy ül, nem tudom, Buenos Airesbe valahol egy csávó, aki kifizet 30 dollárt, és számára vadidegen nő, fésülje a harmadcseppeket a hónaján.
3: Ez semmi.
1: Mire mindenki meg van őrülve.
3: De hogy itt ülök a nagy pénzen.
1: Itt ülsz, és ma még nem tapostál agyon két kis óvodást.
3: Ez nagyon kemény, hallod? Ez rejtett tartalékaim vannak.
1: Figyelj, de emberek fizetnek arra, hogy nagy darab emberek kicsiket megverjenek. Zseni.
3: De birkózás kell, birkózás.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
6: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zöldel a nyárfa az ablak előtt. De látod amottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
7: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig, fél áron. Egyéni előfizetőknek egy évre, ípekkel, október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
8: One. Minden pillanat számít.
9: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
10: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
11: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra tölthető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
12: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen. Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország. Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
5: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Véget ért a nyári főszezon a Balatonon. A kémények ellenőrzésére figyelmeztet a Somogyi Katasztrófa Védelem. Elgyorsítanák a közvilágítási hibák javítását Kaposváron. Már is érkezem a részletekkel, én Sós Kata vagyok. Véget ért a nyári főszezon, de nem áll meg a balatoni hajózás. 16 kikötőből menetrend szerinti járatok, további 7-ből pedig sétahajók indulnak, a kompok továbbra is közlekednek. Vei Gábor, a Bahart vezérigazgatója elmondta, hogy mindeközben megkezdték a kikötők felújítását. A fűtési szezon előtt érdemes időben gondoskodni a kémények ellenőrzéséről, hívja fel a figyelmet a Somogyi Katasztrófa Védelem. Az első hidegebb napokon ugyanis jelentősen megnő a kéményseprők leterheltsége, így hosszabb lehet a várakozási idő. A rendszeres tisztítással a kéménytüzek kockázata is csökkenthető, az ellenőrzés során pedig még a fűtési szezon előtt kiderülhetnek a veszélyes hibák. Családi házaknál az ingatlan használójának kell kezdeményeznie a kéményseprést, amely magántulajdonú vállalkozás székhelyeként nem használt ingatlannál térítésmentesen kérhető. A szilárd tüzeléshez kapcsolódó kéményeket évente, a gázüzemű berendezéseket pedig 2 évente kell ellenőriztetni. Csak nem 200 közvilágítási lámpa maradt sötét egyetlen éjszaka alatt Kaposváron. A városban éveleje óta több mint 9800 korszerű ledes fényforrás működik, a rendszer azonban még nem hibamentes, írja a Vármegyei Heti Lap. A meghibásodások egy részét a lámpatestek okozzák, a legtöbb problémát viszont az elektromos hálózat szakasz hibái jelentik. A város ezért az EON-nal és a kivitelezővel is egyeztetett, a felek pedig abban állapodtak meg, hogy felgyorsítják a hibák javítását és karbantartását. Amfetamint találtak a rendőrök egy siófoki férfi lakásában. A vád szerint a 40-es éveiben járó gyanúsított korábban a csekély mennyiség felső határát meghaladó kábítószert szerzett meg, amelyből egyedül és egyik ismerősével együtt is fogyasztott. A rendőrségi kutatás során csak nem 3 g amfetamint tartalmazó port foglaltak le nála. Az ügyészség a bűnösségét beismerő férfival szemben felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott. Tudta meg a Sonline. Az éjszaka képződött köd és réteg felhőzet feloszlását követően gomoly felhős napos idő várható. A reggeli délelőtti 8-14 fokról délutára 21-26 fok közé melegszik fel a levegő. Vezessenek óvatosan, hogyha autóba ülnek. A frontok most jönnek, mennek, éppen ezért fejfájást is tapasztalhatnak a frontokra érzékenyek. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották, legyen szép napjuk!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.

és uraim, egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket. A kandúr szelidítő Ráskó Eszter! A körkötő

0: egy ország issza! Biztos nem találták ki, hogy kiről van szó! De igen, bizony, ő lesz az Szevescsén Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 6 óra után 17 perccel itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók, hello Feri!
2: Szevasztok!
1: Hello! Nincs még itt. De érkezik, nem sokára be, robog, és elmondja, hogy, hogy
3: nem mi történt. Nem írt, az nagyon gyanús, gyerekek.
1: A gyanús, akkor az azt jelenti, itt van valahol.
3: Nem, hogy alszik.
1: Vagy a, vagy...
3: Nekem az inkább azt jelenteni.
1: Vagy
3: mert
1: nagy erőkkel.
3: Mert ha szokott késni, akkor mindig megírja, hogy jaj, a taxi, jaj, a szemétszállító, jaj, nem indul, jaj, esmi.
1: Oda nézzél! Hát ez így csinálja, hát ez külön, ki van ez találva, hogy egy jó érzéke. Na jó?
3: Kivel mi van?
1: Na jó?
3: Ej, szexi az új felsője, kisasszony. Halas!
1: Halas, rózsaszín.
4: Halas, rózsaszín pulóver. Jó reggelt, kívánok mindenkinek.
1: Anna, van mézünk?
5: Van.
1: Csinálsz nekem jó teát? Fáj a torkom.
4: Jaj, de jó.
1: Megfázok. Csak szólok, hogy...
3: Kint alszol, vagy nyitott ablak?
1: Hát én ezt a kint alvás, ez...
4: Ez mindig van.
1: Aha.
4: Ez már abban maradt.
3: 7 fokig? Olyan vagy, mint a téli gumi. Az is 7 foknál jön.
1: Fel vagyok szerelkezve, de kint, abszolút kint. Abszolút kint van a kis matracom. Nyomom.
3: Hogy ebbe 10 fokban?
1: Hát be vagy takarva, csak ugye a fejed van hidegben, hát de nem ettől fáj a torkom, szerintem így a gyerekektől valamit az iskolából egy kicsit összekapargáltam. De semmi baj, kiszaunázom, kiedzem. Jó lesz a gyerekek. Csak szólok. Csak szólok. Ripejek.
4: Nem tudom, az a kérdésem, hogy ez valaminek a hát utóélete, tehát hogy volt valami durvaság, amit csináltatok? Mert, hogy így...
3: Összehánytad az ágyat, és nem tudsz belefeküdni? Erre gondolsz?
4: Igen.
1: Már most mire...
3: A kintalvás.
1: Ja, nem, hát az nekem egy ilyen nagyon, tudod, ez nyárig, amíg lehet, ez egy nagyon... Én nagyon szeretem, én csillagos ég alatt aludni, meg szabadba lenni.
3: Hát de 10 fokba értem.
1: Nem, most már beköltözöm azért lassan, de aztán még jön a nyitott ablakos alvás, tehát én ezt nagyon élem.
3: Egy ilyet nyomtam valamelyik szombaton pár héttel ezelőtt, hogy így hazaértünk a békával, és hát én nagyon elfáradtam, ha érted, mire gondolom.
4: Kertben. Ez pont a sziget utáni nap volt?
3: Valami ilyesmi volt, és van egy ilyen kinti kis kanapénk, azon végigültem, és hajnali 3-kor arra ébredtem, hogy a teli hold, érted?
1: Júj, de szeretem!
3: Hát nem tudsz aludni. Hát így elkezdett sütni az arcomba, mert egyik oldalról kitakarta, van egy ilyen pengefalunk, odáig jók voltunk, na ott 2-kor megérkezett, fölbukkant, és 4-ig, amíg bennem ért a fának az árnyékába, addig bele a szemembe. Hát én nem lehet aludni.
4: De nem féltek, hogy a nyest elrágja az ahilleszínatokat?
3: Nem ilyesmi? Meri.
1: Nem jön oda. Nem jön oda,
3: azért,
1: nem lát.
3: Edzett az ahilleszínunk, és lepattan róla a nyest.
4: Hát nem, biztos történelmi csúlyaság.
3: Hát egyébként nálunk meg a sünök vigyáznak rám, tudod.
4: Jaha,
3: a 4 sün ott áll.
4: Én sünpapa, amúgy vágósúlyban van, csak mondom
3: hát
4: neked.
3: Hát elég kemény.
4: Tehát, hogy meddig kell nevelni egy sünt, amíg meg lehet vacsorázni?
3: Szerintem egy év. Egy év alatt szépre nő. Sünpapa nálunk már érett erre, sünmama már nem annyira, és akkor a 2 süngyerek az meg még csak vágós úgy.
1: Tettél ki valamit? Tettél? Most én nem láttam. Tettél valamit ki róluk?
3: Ja, nem volt, ezt gondolom a múltkori.
1: Ja?
3: Nagyon. Most már csendesebbek.
1: Nagyon jó.
3: Idő elvermelik magukat.
1: Nagyon, nagyon jó. Jól van, gyerekek, oké, hát akkor minden éjszakai dolog megbeszélve, mindenki aludt, mindenki jól aludt, senki nem kelt föl 3-kor, 2-kor, nem volt sűn, nem volt teli hold, nem volt hideg, nem volt meleg, mindenki aludt.
4: Jót aludtunk.
1: Akkor ez jó.
4: Nagy Duma Színház, és délután ivászat volt, és szerintem közrejátszott ebben.
1: Na, hogy sikerült?
4: 10 évesek lettünk ott fiúkkal, meg Fruzsival, úgyhogy nagy mulatságok voltak.
1: 10 év, te jó 10 Isten.
4: Év, bizony,
1: 10 év. Az is kemény.
3: 10 év a pokolban.
4: Nem.
1: Az is kemény.
4: Nem. Nagy emlékezések voltak nagy pillanatok, és kaptunk a Dóaszínháztól a névre szóló mikrofont, ilyen hordozó dobozzal, meg minden.
1: Azt láttam, azt kitetted, menő. Igen.
4: Lakatos Lacinek a kocsijában van az enyém. Nem akarok előttől beszélni, de
3: Laci vissza fogom szerezni.
1: És ki lett még 10 éves?
4: Lakatos Laci Musimbe, az Ács Fruzsi, a Szabó Balázs, Máté, a Fülöp Viktor, meg én.
1: Azt a
4: mindenségét. Meg Elepeti, mindig elfelejtő Elepeti. Bocsánat, Elepeti.
1: Az kemény. Ennyi túsz.
4: Túszok vagyunk.
1: Ennyi Stockholm-szindrómás.
4: Így van.
1: Az kemény, és akkor nagy ünneplésbe rúgás?
4: Aha, voltunk ételek, italok. ilyesmi.
1: Na.
3: Igen. És már csak ilyen nyugdíjas délutáni műszakot szerveztek?
4: Figyelj, ezek profik, érted? Mert mindenki tudja, hogy este nem érnek rá humoristák. Ugye reggel se érnek rá humoristák. Ezt délután érünk rá.
1: Ugye, és ilyenkor meghívnak kaját, hoznak piát, vagy mindenki jó, sütet otthon egy kis pogácsát, vagy valami, vagy van egy ilyen gesztus, hogy akkor oké, gyertek, amit esztek, isztok?
4: Batyus volt. Tudom, mindenki vitt magának a kioszk nevű étterembe egy menüt, és akkor ott megszólt. Nem, hát mindent fizettek persze.
1: Igen?
4: Volt pénz.
1: Van pénz lóvéra?
4: Van pénzük. Van pénzük.
1: Na, akkor rendesek.
3: Hát
1: rendesek.
3: Megtermelitek nekik.
1: Igen. Ez meg a másik, igen. De ott vannak cégek, akik még ilyenkor se tudott, tehát hogy valahogy, vagy nem érzik. Csinálunk egy partit, mindenki, amit hoz, vagy amit akar. Tehát, hogy ilyen, mi van? Tehát, hogy...
3: Batyus bál, ez az összetartás, gyerekek, nincs az a semmi baj.
1: Igen, de gesztus szinten azért jól esik, nem? Hogy így tudod, hogy úgy azért... Na, szerintem ez tök elegáns.
4: Figyelj, én ebben nem tudok veled egyetérteni, mert képzeld el, hogy ugye nekem is egy kis cégem, és ott például sokszor próbáltam már, én ezt apukámtól vettem át ezt a céget, és akkor, mert ugye elhalálozott, és a lényeg, hogy ott az emberek nem szeretik a rendelt ételeket és azokat az ételeket, amit más készít, mert ez a szeretetlenségnek a jelét mutatja. Ők azt szeretik, ha felgyűröd az ingujjalat, és megfőzöd nekik az áfonyás pörkölt.
1: De az is adás, tehát az is egy szeretetnyelv, az se az, hogy hozzatok és eszünk, hanem én csinálok te valakon, amit gyertek ide és együnk. Hát az egy ugyanilyen gesztus szerintem, mintha most elmennétek valahova kajálni. Itt a lényeg az, hogy te adsz nekik valamit, nem az, hogy amit hozol, azt teszem. Ez tök jó. Tehát ugye az áfonyás, a legendás áfonyás
4: pörkölt. Minden évben megkívánják.
1: Na de beletetted, megfőzted, igen, megcsináltad. Hát ez ugyanaz szerintem. Itt is te adtál, ez tök jó.
4: Igen, ők azt szeretik, hogy látják, hogy én is tudok dolgozni.
1: Igen, meg
4: ez hogy... nekik nagyon fontos. Ezt
1: meg hogy készült valami, amit úgy... Ami...
4: És akkor ülnek a kis székeken, megy a lánzdohányzás és az italozás, és nézik, hogy küzdök a bogácsra. Igen,
1: az áfogyát annyira nem értették, de...
4: De nagyon örögtünk rajta.
1: Igen.
4: Hát figyelj, az is egy gesztus volt.
3: Utána mit kaptál, az a kérdés.
4: Végtelen oltásokat, főleg Gyuri bácsi volt az, akinek különböző kritikai észrevételei voltak, de nagyon vicces volt ettől függetlenül.
1: Igen. Na jó van, gyerekek. Oké, akkor egy-két SMS. Képzétek, már nem vagyok szűz, Szabi 18.
3: Istenem, Szabi.
1: Küldte ezt nekünk, igen. Ez most ebben a pillanatban.
3: Szépet vártál rá.
1: Látom,
3: nincs ezzel baj, az a 18 az még jó.
4: Nem, mindenki egy ribanc, mint te Feri.
3: Az igaz. Ez és van. Örülünk, 18. Hogy velünk osztottad meg.
1: Nagyon rendes, hogy Szabikám.
3: Részleteket, Szabi.
1: Részleteket
3: is. Kisasszony, ez egy örök szerelem, egy éjszakás kaland, ugye ez egy nagy kérdés, hogy ott készültetek-e rá, átbeszéltétek az eseményeket, vagy csak egymásba gabajodtatok egy átmulatot. Milyen nap van ma kedd? Hétfő éjszaka
4: után. De ez a hétvégén történt, csak az első nap még a szilencium volt, hogy mert feldolgozott.
3: Próbálta feldolgozni.
1: Igen.
3: Hát ez mekkora dolog azért egy fiatal életében.
1: Az nagy dolog.
4: Mert hogy mennyi mindent várunk tőle, nem?
3: Ja, tehát, persze.
1: Aztán mennyire nem úgy történik.
4: Én nőként el tudom, hogy a fejembe fel volt építve, hogy ez olyasmire gondoltam, mint amikor lovaggá ütik az embert.
1: Aztán.
4: hogy egy ilyen nagyon, egy ilyen nemesi máz telepszik az embernek így a lelkére, amit ugye soha többé ezt a patinát nem fogja senki megtörni, de hát nem ez.
1: Igen.
4: Nem ez van.
1: Fontos kérdés, hogy Szabi, te csináltad, vagy neked csinálták, ugye? Tehát azért azt ne felejtsük el. Azért nagyon fontos kérdés. Többen azonnal feltették, igen, SMS-ben. Már a vérszívók már azonnal reagálnak, már jönnek a Viber üzenetek, igen, biztos fizetős volt
3: vagy se.
1: Igen, nagybácsi átment este kérdezik. Gyerekek, ne legyünk ilyenek, hát örüljünk a sikerének, és jó ez így, Szabi, köszönjük, hogy megosztottad.
4: Hajrá,
1: Szabi, így van.
4: Egy új éra.
3: Tovább.
4: Így van.
3: Igen. Aztán nem ám rákapni. Hello.
1: Igen.
4: Na most 10 évig kus legyen. Ez igen. Volt. Most megvolt, akkor most 10 évig, 30 éves korig. Ne halljunk fel őled.
1: Igen. Egy. Szívesen Szabi aláírás Kazi. Júj, de jó. Nagyon jó kis SMS-ek vannak, gyerekek. Na, aztán Deichmann játékra jelentkeztek, várjatok, még az ráért, tehát szólunk, és jó, de hogy aztán elküldjük a Deichmannak pénteken, hogy hányféleképpen értik és írják le a nevét, hogy a brandem még kell-e dolgozniuk, vagy átmente a Deichmann, ennek még utána járunk. Igen. És mi van még, gyerekek? Ennyi van.
4: Itt többen jelezték, hogy inzomniát okozott nekik az információ, hogy rá kell nézni az úriemberek kettőre.
1: Na.
4: És hogy nagyon-nagyon sok dopamin termel az a sorozat.
1: Igen, én még mindig nem tudtam tévé közelbe kerülni.
3: De ezzel kezd, hanem nézd meg akkor az elsőt, ha belefogsz.
1: Mindenképpen az első évaddal kezdeni.
3: Érthető a második is, de csak meg van olyan, hogy aki erre csatlakozik rá, de azért jó, ha látod.
1: Ha elkezdem, akkor azt elkezdem.
3: Nálunk közelharc folyik most ebben, ugye mi elkezdtük mi is a második részt, és akkor tegnap este ott tartottunk, hogy már csak egy rész van, de ez volt este 10:30-kor, és mondtam Békának, hogy ne nézz, én már nem bírom megnézni le, de hogy hogy én már csak egy van.
1: De még egyet.
3: Hogy ez a sorozat
4: az utolsó rész az ilyen...
3: Az, de az utolsó előtti is, itt az, az erdős hát
4: az, az a két rész az olyan végignézett, kitágolt pupillákkal úgy nézett, na, hogy...
3: Ezt úgy néztük, és akkor tudod, én mondom, hogy de majd holnap megnézzük, Béka. De rájöttem, hogy sorozat függő a nőm.
4: Hát ez maradt neki. Ez maradt neki.
3: Igen, kéne egy valami más is nyújtani.
4: Igen. Hát az van, hogy lehet ugye másnak a függő, és neki ennyi maradt is. Én veled érzek, Béka.
1: Megnézem, ha ráfüggök, akkor elkezdem. Csak nagyon nem megy, gyerekek, annyi mindenem van, hogy nem mire telepedek így a tévé elé, addigra így meg is alok. Tévéműsort nézett valaki? Kivel tudom megbeszélni itt a történéseket?
4: Nem sajnos ebben az irába.
3: Hallgatókkal.
1: Hallgatókkal?
3: Hallga, egyet hívjál föl, aki most megírja, hogy nézte, és akkor vele...
1: És akkor vele elbeszélgesek. Vele az milyen lenne már? Kivennék telefonálni, és fölhívnék egy hallgatót. Igen. Na, szia, figyelj, hogy láttad azt a műsort?
3: Na, milyen volt?
1: A Faudának is új évada van. Gyerekek, a Faudát? Fauda? Senki nincs rajta a Faudán.
4: Nem. Soha életemben nem hallottam róla. Mit tudok a Faudáról? Fauda.
1: Ennyit mondok csak, Fauda. Jó? De ez az egy másfajta sorozat, mint az Úri emberek. Most jön az új évada.
4: Mérges hogy... török férfiakat látok.
1: Hát igen, nem feltétlen török férfiak, de igen. CIA, Mossad, Amerika.
3: A baklavát elrontották?
1: Nagyon jó.
4: Nagyon nehéz megmondani egy fénykép alapján, ki melyik nemzetiségnek a tagja, sajnos ez van. De...
1: Jó kép, gyerekek. Jó sorozat. Az is nagyon más. Az, aki látta a Homelandet, meg Brodynak a kalandjait, szerette hasonló. A hasonló sorozat, nagyon izgi. Nagyon, nagyon jó. Niki Fauda. Így van, olyan Niki Fauda, olyan híres.
3: A Forma 1-es verszerzőnek.
1: Igen.
3: Jó.
1: Niki Fauda.
4: Igen, az van, hogy sajnos a tél csak egy ilyen nagyon durva, hát ilyen 9,1-et kapott a port.hu-n, amit nem is szabad figyelembe venni, de ugye nézzük az IMDb-t, ahol 8,3, hát sajnos az úri emberek ennél előkelőbb sorozat.
1: Igen. Jó, hát nem verseny, csak mondom, hogy más, itt valaki megkérdezte, hogy ez az más típus,
4: nem?
1: De...
4: Azt valóban? Én... Nem az? Mindegy.
1: Azt én nagyon szeretem. Oké, gyerekek, már mennünk el 28-kor, megyünk akkor, jó? Lehet jelentkezni játékra, de egy mondanom még várjatok, hogy ne árasszátok el az SMS falunkat, és jövünk mindjárt rögtön a hírek után.
2: Ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
7: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut?
8: És én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni?
9: Indul Balázsik őrült cipős kvízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most 3 kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: Rákosával, itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, a kost leszúj cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is.
2: Neked is jó leszúj, is papos vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
6: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni. Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem, és már kész is.
7: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
6: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készült, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
8: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
9: 10.000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
10: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra tölthető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
11: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
12: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlat készítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk. Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
13: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Okosbólya figyeli a vizet Kaposfürednél. Kaposvári fotográfus hallgatók mutatkoznak be Békés Csabán. Ismét itt a 21 napos kihívás. Hozom a részleteket, én Sós Kata vagyok. Új technológiai eszköz jelent meg a kaposfüredi csónak kikötő előtti vízterületen, tudta meg a sonline.hu. A korszerű okosbója a víz állapotáról gyűjt adatokat, amelyek hosszabb távon a felelős hallgazdálkodást is segíthetik. A helyi horgászközösség ezért fokozott figyelemre inti a vízen közlekedőket és a partról horgászókat. Arra kérik őket, mindig tartsanak megfelelő távolságot a bójától, és ügyeljenek arra, hogy horgászat vagy csónakázás közben ne sérüljön meg az eszköz. A kaposvári Mater Ripőrónai Művészeti Intézet frissen végzett fotográfusainak munkáiból nyílt kiállítás a Békés Csabai Fotófesztiválon. A tárlaton három diplomázott hallgató alkotásait lehet megnézni, amelyek napjaink aktuális témáira és a nyári kánikulára is reflektálnak. A fesztivál immár negyedik alkalommal biztosít bemutatkozási lehetőséget a fiatal fotós tehetségeknek. A kaposvári intézet oktatója a kiállított munkák sokszínűségét és szakmai elmélyültségét emelte ki a megnyitón, tudósít a behír.hu. Ismét itt a 21 napos kihívás. Országszerte 17 helyszínen lehet csatlakozni a szabadidősportos akcióhoz. A decemberig tartó program célja, hogy minél többen tegyék a rendszeres mozgást a mindennapjaik részévé. További részletek Antal Ferenctől, a Szabadidősport Eseményszervezők Országos Szövetségének elnökétől.
2: Elindult a harmadik 21 napos kihívás, a második őszi. A mostani alkalommal 17 futókör csatlakozott a programhoz. Ennek a száma fog még bővülni, újabb jelentkezők is még lehet a 21 napos kihíváshoz, hogy csatlakozzanak. 21 napon keresztül vagy reggel, vagy este 6 és fél hét között kell futócipőt vagy gyaloglócipőt húzni, és a GeoGo applikáció segítségével minimum 2 kilométert sétálni vagy futni egy-egy ilyen pályán.
1: Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Az éjszaka képződött köd és réteg felhőzet feloszlását követően gomoly felhős napos idő várható. Az északi a szél csak kevés helyen élénkül meg. A reggeli délelőtti 8-14 fokról délutára 21-26 fok közé melegszik fel a levegő. Vezessenek óvatosan, hogyha autóba ülnek. A frontok most jönnek, mennek, éppen ezért fejfájást is tapasztalhatnak a frontokra érzékenyek. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották. Legyen szép napjuk!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai slágermegy.

0: minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Na itt vagyunk, gyerekek, 3-7 lesz pontosan, 2 perc múlva, időjárásunk.
2: 20 fokok, napsütés, aztán megint jön az.
1: Köszönjük szépen.
3: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Castrol motorolajok forgalmazója.
1: Adják vissza az indián nyarunkat, gyerekek. Legyen még ez a 23 napsütés.
2: Az van ma.
1: Érkezzen, ez érkezzen meg, és legyen. Igen, 24,
4: ez van, nem
1: 26.
4: Elég indiános neked?
1: Én ezt szeretem, de ez a 23-25, ez nagyon. Ez nagyon jónak tűnik. M0-ás baleset miatt szintén áll az M4-től az M5-ös irányába Vecsésig. Szörfös küldte nekünk, köszönjük szépen. Igen, ez most már állandó lesz. Ez állandó lesz. Tehát az M0-ás baleset. Hát, hogy tudod, baleset van, dúlás van, be kell olvasni, szeptember van, ezek most már így jönni. Jönni fognak, úgyhogy... Mit hoztál, Anna? Mi újság?
5: Minden oké.
1: Minden oké?
5: Minden oké.
1: Hogy vagy reggel, ma reggel?
5: Képzeld el, jól vagyok, elkávézgattunk Zsüllel, megbeszélgettük a világ folyását, kérem szépen.
1: Na,
4: nagy dolgot.
1: Szóval, nagy dolgot?
5: Persze, mindig így megvitatjuk a dolgokat Gyulámmal. Mi volt, hogy telt a délután, mit látott, én mit láttam.
1: Fel vagy készülve a kulcsos játékra, a Dejma játékra, a mindenre?
5: Pont mondtam Vikinek, hogy a Dejma játékra több férfi jelentkezik, mint nő, és ez tegnap is így volt.
2: Csak most, ilyen akik rendesek eddig... vagyunk, ugye gondoskodni akarunk asszonyainkról.
5: Eddig beszéltem, már jelentkeznek a játékra, mind kivétel nélkül férfi volt, pedig azt gondolnám, hogy egy Dejma játékra több a csaj jelentkező, de nem?
1: Tök jó. De ez azért
4: a spúrság miatt van, amiért vannak ugye.
5: Azt mondod,
1: igen, nem akarnak abszolút költeni, jön a nem tudom, a szülinap, névnap, mit tudom én mi jön, és nem akarnak költeni. És akkor meggyerik inkább a cipőutalvány.
5: Esküszöm.
1: Egyébként egy 100 rongyos cipőutalvány, az nem rossz, nem?
5: Hát azért az nagyon menő.
1: Azért az, abban már veszel legalább egy fél pár valamit, igen. Dikma játékra jelentkezni, gyerek is jön meg.
5: Hát igen.
1: Igen, Dikma játékra. Na jól van, oké, szóval... akkor fel vagy készülve a rohamra.
5: Abszolút.
1: Jól van, akkor jöjjön egy játékos, és aztán megnézzük, hogy mi van. Szólni kívánsz, Zsűr?
6: Ebben a hónapban még nem nyert hallgató.
1: Vigyük már végig, gyerekek, vigyük már végig. Szívjátok már föl. Viszont magatokat.
4: Nem nyert még hallgató.
1: Nem, a fekete fél, igen, nem, de
4: úgy
1: még...
4: is itt vagyok.
1: Igen.
4: Erre nagyon kevés...
2: Hogyan?
1: Igen. Vigyük már végig úgy, hogy megnyerünk egy teljes hónapot. Hát ne csináljátok
4: már. Nem fog nyerni a hallgató. Ez kimondta hangosan.
1: Szétstresszeljük. Szia, Gréta!
7: Sziasztok!
1: Hello, Gréta, mi a helyzet? Honnan hívtál minket?
7: Minden szuper. Budapestről telefonálok, de egyébként Nagyvárosban lakom, csak már a munkahelyemen vagyok én is.
1: És a Mohunál dolgozol?
7: Igen, a Mohunál dolgozom.
1: Betűsz egy ilyen automatába egyébként... belülről, és veszed el a műanyag üvegeket.
7: Igen, és én adogatom az 50 forintosokat.
1: ez király.
4: És előtte abban az automatában dolgoztam, mert a kezedet kellett betolni, tudjátok, egy nagy száj volt, és megmondta a jövődet.
1: Júj, de szerettem azt, egy nagy fej.
7: Előtte pedig én írtam a jövőre.
1: Igen.
7: A cetliket. Oh. Viszont egyébként amúgy ez fontos, hogy amúgy én nem annál a Mohunál vagyok, két külön cég van. Mind a ketten Mohu vagyunk, viszont van a Mohu MOL, meg a Mohu Budapest. Mi az erőműhöz tartozunk.
1: Ti az erőműhöz tartoztok.
2: Mit bonyolítjátok? Így se értjük az egészet, hogy mi zajlik.
7: Pont ez a cél.
2: Ja,
7: ez egy ötletet.
2: Értem, ez egy álcázás.
4: Egy Mohu
7: ez
4: vagy.
7: Egy álcázás. Igen.
1: Nagyon jó, Mohunál, aha. És 10 éve hallgatsz bennünket, és többször próbáltál már játékba kerülni, de még nem sikerült.
7: Így igaz.
1: 10 éve folyamatos próbálkozás jelent?
7: Nem, nagyjából 10 éve 3-szor próbálkoztam, annyira nem vagyok kitartó.
1: Aha, de ez kemény azért van.
4: Jó, mindegy, most úgy fogjuk mesélni, hogy minden évben 100-szor felhívtál.
1: Igen, ezt mi így
7: mondjuk. Jó, terjedjen el ez rólam, hogy minden nap többször hívlak titeket.
1: Nagyon jó. Jól van, oké. És mi a helyzet, kit választottál játékra?
7: Téged választottalak, Balázs, mert tudom, hogy nagyon szeretsz játszani.
2: Na, imádja.
1: Én nagyon szeretem is ezt a játékot, meg aztán annyira szeretem, hogy aztán csak úgy várom, hogy minden reggel játszassak, hogy de jó.
7: Alig várod, igen, hogy valaki kiválasszon.
1: Igen.
7: Annyi, hogy biztos, hogy nagyon béna leszek, úgyhogy jól le tudsz alázni.
1: Na. De nem akarlak leállni, nyerd meg, én vagyok a legboldogabb. Adok egy ajándékcsomagot, kapsz egy Protexin csomagot, és akkor szépen elballagsz.
2: Most, hogy elmondtad, igen, hogy nyerjük meg az egész hónapot, mi?
1: Igen. Rendesz a bérfőre, de mi a hónapot meg akarjuk nyerni.
4: Igen, az a baj, hogy a Balázs nem az a fajta állat, aki ezekre a döglött vadakra megy rá, hanem aki azt kell, hogy legyen valami rettenetesen elharapózott egód, amit erre ugye érdemes rámenni.
1: Igen, ez így nem, ez így kedves volt.
7: Igen, kedves
1: vagy, aranyos, meg is adod magad, mondod, hogy úgyis kikapsz, ez nem. Ha valaki bejön és nagyon arcoskodik, ott ugye elkezd kinyílni a szemem.
4: Legyél flagma, Gréta, mondjál valami flagmát. Flagmázz be.
1: Na?
7: Nem voltam DJ ott, mert annyira nem érdekelt.
2: Oda szúr, ahol a legjobban fáz.
1: Aztán mindenségit neki.
4: A Dion-Dusson központba.
2: Igen, pont egy darab jegy maradt, ugye igen. Az lett volna, amit
1: megtaláltam. Na jól van, oké. Na nézzük akkor, hogy megy ez a játék, jó? Ügyes legyél, nagyon számítanak rád a hallgatók. Ne ronsd el, figyelj oda, csak szépen óvatosan. Ha megnyered, rendben. Akkor megnyerted nekik a hónapot.
7: Rendben.
1: Jó?
2: Állj, amit kapni fogsz rá elbukott. Na, figyelj!
1: Nem fogja.
2: 3-2, tessék!
1: Készültél kérdéssel? Itt vagy?
7: Készültem.
1: Hallasz?
7: Készültem. Itt vagyok, hallak.
1: Na, a mi
7: a kérdés? A kérdésem az lenne, te szoktad gyűjteni egyébként a palackokat?
1: Hát, megmondom őszintén, hogy kevésbé foglalkozom ezzel, tök őszintén. Megmondom, hogy lusta vagyok ez. Te gyűjtöd?
7: Képzeld el, én is lusta vagyok hozzá.
1: Kidobod, vagy mit csinálsz?
7: Odaadom általában.
1: Na, de kis jótékony vagy. De kinek adod?
7: Akik sorban állnak az automatánál.
1: Oda viszed, és akkor ott elosztogatod?
7: Oda viszem, és ott elosztogatom. Odaadom mindenkinek.
1: És örülnek neki, vagy mit szólnak? Mit mondanak?
7: Örülni szoktak. Uh-huh. Örülni szoktak, általában megköszönik.
1: Megköszönik. Aha. Mit csinálsz szabad idődben?
7: Kicsit kétkedve.
1: Mi a hobbid, vagy mit csinálsz? Mit csinálsz a hétvégén?
7: Szeretek edzeni.
1: Mit edzel?
7: Rendszeresen járok sportolni. Futni szoktam.
1: Fut?
7: Szerintem azok fussanak, akiket kergetnek, de közéjük tartozom.
2: Jó! Gyerekek, ez szép volt!
1: Hajrá, hallgató küldték! Jól van, Gréta, meg vagyunk, le is telt az egy perc, ügyes vagy.
7: Hát szuper, azt hittem nehezebb lesz egyébként. Mondjuk elevickéltem, tehát azért igen, annyira nem.
1: Igen, de rendben volt, elevickéltél ilyen
2: kis. Nem voltak benne nagy csendek, meg nem. Nagy szókeresések, nem volt ennek semmi baja.
4: De tökéletesen átjut az energiája Grétának teljes mértékben.
1: Így van,
4: tehát lehet érezni, miben vagy, és nagyon szurgoltunk.
7: A nihil higgadság.
4: Igen. Azt szeretném kérdezni, hogy van már ilyen beceneved az automatánál, te vagy a palack pápa, vagy valami hasonló, hogy kimész az embereidhez, és megáldod őket néhány palacka. Tessék, itt vannak, nekem nem kell.
1: Vigyétek.
7: Egyébként ez egy nagyon jó ötlet lenne. Sajnos nincsen még, pedig lehetnék sekrestés is.
4: Ez nem elég méltó. Ezen még dolgoznunk kell, Gréta. Ne egy kis tűrű.
7: Jó, ezen mindenképpen dolgoznunk kell.
4: Na, de gyerekkel valami.
1: Na figyelj, ezt megmutatjuk, mert van egy ilyened is.
3: Gratulálunk! A nyereménye 30 000 forint értékű Protexin Balance probiotikus csomag a protexin.hu jóvoltából.
1: Na?
7: Nagyon szépen köszönöm, végre rendben lesz a bérrendszerem.
1: Az biztos.
4: Láttuk, hogy voltam úgy ebből baj mostanában egy Hyrox versenyen, úgyhogy odafigyelj magadra.
1: Igen, azt majd mindjárt meg.
7: Rendben.
1: Ne felejtsük el, a halál a belegben kezdődik, csak mondom, úgyhogy...
7: Ez így igaz, a halál a belegben kezdődik.
1: Ez egy fontos mondás. Küldünk minden neked, köszi játékot!
7: Köszönöm szépen!
1: Hello. Péter azt írja, utoljára a választások miatt izgultam ennyire. A palackok Teréz anyukája. Jó játszott, ügyes volt, jó volt, kiúszta az egy percet, megérdemelten.
4: Tehát akkor a mai napon meg is szűnt ez a dolog, hogy a hallgatók nem nyertek.
1: A mai napon véget ér az, hogy nem tudjuk úgy behúzni a hónapot, hogy csutkára ólire, hanem egy nyereségük van, és nekünk van azt hiszem 13 vagy 14 valahogy.
2: Jó, hát azért 15-e van.
1: Hát azért 13, 1, 15-én belefér vagy a... 11, ugye hétvégék is vannak benne.
2: Ez azért, nem szar.
1: Hát azért nem állunk rosszul.
4: Persze.
2: Most lehet jönni ezzel az egy nyomorult győzelemmel.
4: Egy nyomorult győzelem.
1: Igen, kivel pont, vagy?
2: Kivel vagy?
1: Te
4: én? Hát. A jó Istennel. Csak neki tartozok elszámolással, jó?
1: Igen. Kellett kérkedni, hogy nem volt még senki, aki nyert. Hát ez így van. Így
4: mindig jártunk. A hencegés hozza meg amúgy a vesztes. Mindig ilyen. A henciket.
1: Arcoskodsz elbukod. Ez így van. Egyébként szívesen adunk ajándékcsomagot is, meg vigye a Protexin Balance-t is figyelj, és akkor tegye erre a kis bélflóráját, úgyhogy...
2: Annyi van így, mint az állat.
1: Így van. Figyeljétek. Nem rossz, de nem is tragikus, így egy hallgat, és valóban ez volt. Na, megbeszéljük majd ezt a versenyt is?
4: Nagyon vicces, hogy írtak. Hyrox. Ha versenyzel és köpsz egyet, akkor kizállnak. Ő meg... És a szőnyegre.
2: Az a igen, az nem lehet köpni. És miért nem vezetik be a fociba is?
4: Vagy nem lehet köpni,
2: mert igen, fű mert van. Igen, mert mindig az de mindig az van, hogy ahogy a kamera ugye pásztáz, és ha valakire rámegy, az biztos, hogy azonnal csulázik egy retteneteset.
1: Igen, mert érzi, hogy rajta van
2: igen,
1: a kamera.
2: Ugye? Egy ilyen kamera függőség van, már nyomod
4: így is van. Ki. Én a kérdés csütött a kérdés, mert egy ilyen Hyrox teremben szoktam csinálni ugye Bencével, és ettől van, kialakul benne, hogy fals ego azzal kapcsolatban, hogy én is Hyroxozom. Tehát ugye nézze, hogy ők csinálják. Nem. És akkor ettől most ugye azt gondolom, hogy kicsit én is ezt csinálom.
2: Mi a Hyrox?
4: az egy ilyen összetett gyakorlat, a CrossFitből vált ki, és az a lényege, hogy felváltva csinálják a gyakorlatokat, de van benne 8 km futás feldarabolva egy kilométerekre, tehát 8x1 km.
2: És
4: van
2: közben benne... meg gyakorlatokat csinálsz.
4: Igen, igen, és akkor van benne ilyen nagy medicinlabda dobás, szánkóhúzás, 8x1.
1: Lefutsz 8x1-et?
4: Hát nem én, hanem
2: csinálja.
4: Akik ott
2: csinálják. Csak ott oda jár be a terembe. Ja,
1: igen, bemész le, és nézed őket egy
2: órát.
4: Igazad van, velük vagyok, miközben ez történik. Ott vagyok, igen, igen.
2: És ott
4: ez kicsit az enyém is.
2: De lefogszál 8x1 kilométer.
4: Legyalogolni le tudom, egy ritmusos sétával.
1: Meghalnék konkrétan.
2: Nem
1: bírok futni, nem szeretek, hogy gyűlölök.
2: Az más, hogy nem szeretsz, tehát azért, na.
4: De ők máshogy futnak, és...
1: Összefossa magukat.
4: Igen, igen, igen. Kicsit más a kenőanyag.
1: Igen, de, és köpni nem lehet.
4: Nem lehet köpni. Nagyon sok mindent nem lehet, mert odafigyelnek, hogy ott a dolgok úgy maradjanak, ahogy vannak, szép állapotban.
1: Jó, akkor erről majd beszéljünk, mert itt azért történtek nagy dolgok.
4: De látod, hogy néznek ezek az emberek amúgy?
1: Én most az összefosott csajt láttam.
4: Jó, de most,
1: ha mindenki így néz ki, akkor én szeretem ezt a versenyt.
4: Ugye az van, hogy az összefosott csajra a fost az, hogy távol is, de vizuálisan, és csak néznek a testalkatát, hogy ezek
1: szívizom. Ja, brutál, elképesztő, brutál, elképesztő izmosak és elképesztő erősek. De...
4: Eveznek is, mert nagyon sok, tehát egy ilyen összetett dolog, és akkor... Az benne, ami miatt rákapnak az emberek, hogy amúgy így kvázi könnyűnek látszik. Tehát lehet az a toxikus gondolat, hogy te erre képes vagy.
1: Hogy meg tudod csinálni, igen. És aztán kiderül, hogy nem.
4: És aztán elkezdett csinálni, és akkor rájössz, hogy
1: azért ez egész más.
4: Egy kólát valaki? Na, igen, szóval nagyon nehéz.
1: Jó. Na jó, van, megnézzük majd a videót. Én ezt ma reggel láttam. Szerintem nem tudom, hogy lenne az adrenalin szint, hogy ne álljak meg, ha közben összefostam magam. De majd beszéljük meg, hogy ki hogy döntene ebben a helyzetben. Jó, tehát életed versenyét futod. De ugye ez a bizonyos kérdés, hogy nem érzel életed végig szagokat, vagy te vagy szarszagú. Ez egy nagy dilemma, hogy az ember ilyenkor mit csinál.
2: Ebben nincs dilemma, ő volt szarszagú.
1: Ennyi. Tulajdonképpen ennyi. Igen. Igen. Hiába, hogy izmos, halábot, hígfos. Köszönjük szépen. Ez...
4: Összefoglaltad a témát.
1: Ez Simi nagyon szépen. Simi nagyon szépen összefoglalta. Ja, durva egyébként meg már, hogy milyen sportok alakulnak ki, miből nem, hogy akkor itt aztán ebből ők kiválnak, és akkor itt aztán burpeeznek, meg nem tudom, mit csinálnak, de hogy akkor ez már nem crossfit, hanem ez már a hydrox, szóval, hogy már követni se tudod, hogy
4: már
1: mi van.
4: Már unják a crossfitet, és akkor elmennek ebbe az irányba.
1: Igen.
4: Igen, de amúgy tényleg jó. És akik csinálják, azok ilyen jó arc emberek. Tehát, hogy minden sportnak van egy ilyen közössége. És én szeretem azt a közösséget, ezek jó arcok.
1: Jobb arcok, mint a gyúrósok?
4: Más. A gyúrosok miért
2: most általában... mi a bajod a gyúrosokkal? A barátaidat támadott hátba?
1: Nem, a gyúrosokat sose bántam, de...
4: Mafiózók nincs telenek, ők a gyúrosok.
1: Igen, mafiózók, autóreperek, leszakadt vállalkozók.
4: Igen, ők. És én nagyon szeretem ezt a közeget is, ebben is megtalálom magam, de ez egy kicsit más az a Hyrox. Ez a feldolgozatlan traumák, a beilleszkedésre való képtelség.
1: Igen, igen. A bizonyítási kényszeres 40-esek, amíg mindig nem vagyok elég, de ha ezt megnyerem, akkor elég leszek, című drive-on futók.
4: Szerintem azok az emberek járnak erre, akik nagyon szeretnek jól lenni, és ettől tényleg jól vagy, ettől az edzéstől. Tehát ez nagyon, nagyon, nagyon stabil lelkivilágot biztosít.
2: Ha ezt túléled, itt olvasom, hogy mit kell csinálni, persze, hogy stabil a lelki világod.
1: Futnak két 30 kilós kettlebell-el futnak.
2: Nem, futni csak simán futnak.
4: Nem, gyalogolni kell vele, van ez a farmer's carry.
1: Fölemeld a kettlebell-t, és azzal kell menned.
2: 200 méter.
4: Ezt én szoktam csinálni.
1: Ez a kislánynak olyan karja, hogy lever egy csicskalángost, hallod?
2: Hogy véged van.
1: Megbolondulsz, tehát, hogy soha nem hallasz többet arra a füledre, onnan kaptad.
4: Az emberemért bántod. Azt. Mondom neked.
1: Hogy micsoda?
4: Az emberemért bántod, de amúgy tényleg van ez a...
2: Azt hiszem, oda jársz, még nem tartozol oda.
4: De oda tartozok, és majd ők is meg fogják mondani neked. És olyan,
1: én tegnap elmentem a Népstadion mellett, mert azért még azért nem vagyok a válogatottban. Tehát csak arra mentem autóval, és láttam a Puskást, érted? Én azért még nem éreztem magam a Szobó mellett ott a válogatottban. Csak mondom, hogy lejársz abba a terembe, de nem tudom, mit csinálsz ott.
4: Tudod, sok olyan csoport, hogy próbálsz dörgülőzni, ahova szintén nem tartozott, Balázs.
1: Tulajdonképpen sehova.
4: Igen, igen. Hogy beszéltünk erről, szeretnéd. Van még benne potenciál. Így van. Szóval, hogy jó, és viszont azt én szoktam csinálni, meg a szánkót is szoktam tolni, meg a kettőbert is viszem körbe. Meg ezt a skierget is? A skierget azt nem szoktam csinálni.
1: Skierget kell tolni, ez valami IKEA-ban meg, ez valami IKEA verseny,
2: ez a töltött húsgolyó.
1: Gyerekek, az van, elmondom nektek, mi van. Bárki csinál ilyet, hogy crossfit, hogy hydrox, ezek mind nagyon megérdemlik, mert ezek már ilyen emberfeletti határteljesítmények. Szóval, hogy ez ilyen...
4: Nincs bírás ezekkel.
1: Nincs, ezek egészen elképesztő, hogy mi csinálnak, meg hogy húzzák a kötelet, meg dobják a labdát, meg szóval tényleg ezek a gyakorlatok azért egészen elképesztőek. Igen. Eszter, ne hagyd magad, piszok vagy, Balázs!
4: Majd a Hyrux-os barátaim elintézik. Egy kiegel a nyaka körül fogják megtalálni.
1: Igen, igen, egy ilyen kötélre legyen
4: rá. A stadion parkolójában.
1: Lemeztelj te talsó testtel.
4: Igen, a segedre szíra majd.
1: Igen, ez senki mellett
4: valami. Neked.
1: Igen. Na jól van. Jövő mindjárt, jó? 2 perce pontosan, 7 óra, ha van bármi az utakon, küldjétek, vagy ha láttok valamit, hallottok valamit, aztán majd mondjuk a játékra jelentkezéseket, ugye minden szépen a maga idejében. Itt vagyunk mindjárt, a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
3: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a design bútorok otthona. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupla?

vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Ez hamarosan kiderül.

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet, mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
5: Kulcs, telefon, cipő, hol a...
6: Állj!
5: Jó, most már jöhet a nap.
7: Töltsd fel a blokkod AP kódját a nyeri.bravos.hu-n és nyeri. 35 éve velünk. Bravos, az első a kávé.
8: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval. A városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
9: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
10: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
11: Egy szemüveggel minden távolságra cserélgetés nélkül. Vásároljon új szemüvegébe multifokális lencsét 82.000 forint helyett, most 42.500 forint per pár áron Ofotért üzleteinkben. Ráadásul további lencséinkre akár 40% kedvezménnyel segítünk megtalálni az ön számára legjobb megoldást. Részletek a weboldalon. Ofotért.
12: 10.000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
14: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan! A hüvelyi pH zavara? Vitagin C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
15: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
16: Építkezik vagy felújít? Akkor irány a Füreli Erdőmester Kft. Minőségi építőanyagok, kedvező árak és szakértő segítség egy helyen. Fanyag, szigetelés, tetőcserép, esőcsatorna. Nálunk mindent megtalál. Füredi Erdőmester Kft. Kaposváron, ahol az építkezés a jó döntéssel kezdődik.
0: A rád...
6: Rádió 1. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: végig napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.

0: hétig. Reklámot hallottak. Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Régi bajtársak találkoztak a kaposvári tűzoltóságon. Nem tágítanak a szúnyogok a Balaton partjáról. Idén is lesz reszett akció. Hozom a részleteket, üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Másfél évtizede őrzik közös találkozóik hagyományát a nyugdíjas kaposvári tűzoltók. Az egykori bajtársak minden tavasszal és ősszel összegyűlnek, az idei jubileumi alkalmon pedig elismeréseket is átadtak a nyugdíjas klubért végzett munkáért. A résztvevők megnézték a ma szolgálatban lévő tűzoltók járműveit és eszközeit, majd Szent Balázson folytatták a találkozót. Az ebéd mellett régi vonulásokat és a laktanyai élet emlékezetes pillanatait idézték fel, és külön köszöntötték azokat is, akik 50 évvel ezelőtt kezdték meg tűzoltói szolgálatukat. Továbbra is aktívak az inváziós szúnyogok a Balaton térségében. A szeptemberi meleg idő kedvezett elsősorban az ázsiai tigris szúnyog szaporodásának, amelynek lárvái egészen kicsi mennyiségű állóvízben is kifejlődhetnek. A következő napokban a tó térségében földi szúnyoggyérítést végeznek napnyugta után a késő esti és éjszakai órákban. Somogyban összesen 1440 hektáron zajlik az irtás. A katasztrófavédelem közleményben kéri a lakosságot, hogy a kertekben lévő kisebb állóvizeket is rendszeresen szüntessék meg, vagy fedjék le. Idén is lesz Teszedd akció. A regisztrációs időszak szeptember 22-ig tart. Az ország minden részéből lehet csatlakozni az önkéntes szemétszedési akcióhoz a szelektálok.hu oldalon keresztül, mondta rádiónknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium sajtófőnöke.
2: A cél nem csak az illegális hulladéklerakók felszámolása, részben felderítése, hanem ehhez kapcsolódóan a környezettudatosság erősítése, hiszen az lenne a legjobb, hogyha ilyen programokra alapvetően nem lenne szükség. 2011 óta összességében 1,5 millió önkéntesre pedig részt 22 000 helyszínen, és közel 19 000 tonna hulladékot gyűjtöttek össze. Az akcióhét tervezetten október 12 és 18 között kerül megrendelésre. Azt is el lehet megjelenteni, hogy valaki részt szeretne venni gyűjtési akcióban, vagy koordinátorként segíteni a programot.
1: Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Az éjszaka képződött köd és réteg felhőzet feloszlását követően gomoly felhős napos idő várható. A reggeli délelőtti 8-14 fokról délutára 21-26 fok közé melegszik fel a levegő. Vezessenek óvatosan, hogyha autóba ülnek. A frontok most jönnek, mennek, éppen ezért fejfájást is tapasztalhatnak a frontokra érzékenyek. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották, legyen szép napjuk!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Ráskó Eszti, Rákóczi, Feri és Sebestyén Balázs! Folytatódik a

0: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello!
1: Hello! Hey! Nem baj, majd az Eszter homlokáról lemászik.
2: Hey, amúgy ez, ha most egy játszótérre lennék, már hazamentem volna, csak ennyi mondom.
0: Csak elnézést kérek.
1: Nem, már kiüldözted volna a játszótérről.
0: Azt a mindenség.
2: Ez nekem vírusosnak hangzik.
0: Ez itt van, ebben van, volt minden. Úgyhogy...
2: Tessék itt a gyógyító csiamagod.
0: Köszi, a csiamagba. Csiamagba helyre tesz. Igen, itt vagyunk. Itt vagyunk, gyerekek, és már is folytatjuk, zsebkendő is van, minden van, méz is van, tea is van. Hát ha ma nem gyógyulok meg, soha nem gyógyulok meg. Itt vagyunk, nincsenek zenék, Jézus Isten, mi lehetett az értekezleten? Hogy? Ki az, aki ennyire bennfentes? Ti ilyeneket is tudtak, hogy mi értekezleten voltunk, és összeteszitek, hogy voltunk értekezleten, és nincs zene.

0: ezek nem volt zene.
1: Ezek nagyon figyelnek.
2: Megizelték, hogy nem szerettek a zenét, és akkor azt mondtuk, hogy meghallgatott a kívánságot.
1: Ez kell, ha mi kellünk, akkor itt vagyunk, igen. Akkor egyétek meg, amit főztetek, akkor nem zenélünk. Ha nem akarjátok, nem zenélünk.
2: A semmiről beszélés képességét fogjuk fejleszteni.
1: Igen, igen, igen, akkor most beszélgetünk inkább a semmiről. De úgyis jók vagyunk igazából. Kifújom az orrom szép lassan.
2: Na, hát...
3: Ez de hogy legalább állásom, csak egy 10 centit
2: még mindig inkább ez, mint a Katy Perry.
1: Egy orrfújás, vagy 10 Dua Lipa, akkor mi megnyugtatunk. Még mindig arra szavaznak, hogy akkor inkább igen. Jó, nem akartok zenét, akkor nem lesz.
2: Minőségi műsorkészítés fog zajlani mostantól. Nem hagyjuk, hogy a különböző negatív trendek befolyásolják az életminőségeteket.
1: Így van, így van. De hogy tényleg megjegyzik, ma is lendületesek vagytok, semmi zene, Szabika írja. Eltűnnek a zenei gyerekek, kiírtjuk őket.
3: Megkapjátok 10 után.
1: 10 után megkapjátok őket, innen most nekünk ki kell írtani a zenéket.
2: Így van.
1: Kiadták nekünk parancsba itt a tulajdonosok, hogy akkor beszéljünk, úgyhogy beszéljünk. Kifejezetten gyűlölöm a zenét, írja valaki. Látod? Tehát azok a visszajelzések jönnek, amik a kutatásból jönnek, hogy nem akarnak ezek zenét hallgatni.
3: Jó, kérdez meg, mert ez most így irányított kutatás. Igen? Kérdez meg a hallgatók, ki az, aki szeretne zenét.
1: Mert akkor arra megírják, hogy én.
3: Igen, igen.
1: Vagy azt hívják, hogy én se.
3: Ezt hívják irányított kutatásnak. Te kedves hallgatók, van köztetek olyan, aki most szívesen hallgatott volna egy zenét?
1: Na tessék. Tessék.
2: Jó, mondunk példákat.
3: Nem kell példa, jó. Csak így, hogy...
2: Lady Gaga.
1: Dua Lipa.
2: Dua Lipa. Katy Perry.
1: Vagy... Kamrád.
2: Vagy az arcüreg gyulladás a Balázsnak.
1: Na tessék.
2: Ebben lehet választani.
1: A kadálcsörgés és a csámcsogás. Na tessék, írjátok.
2: Nagyon jó
1: meg.
2: Teszem úgy az AI szerintem a hallgatóknak a hozzáállásához, mert már el is készült például az én Szűz Mária verzióm, ami hát ugye...
1: Igen, az
2: véleményes.
1: Igen. Úgy döntöttem, hogy ha ma itthon maradok, teszek mindenre, azt csinálom, amit akarok a mai napon.
3: Jaj, de jó!
1: Ez milyen jó!
3: És nem szól a főnököd?
1: Ez egy nagyon nagy lépés ám így az embernek saját maga felé, hogy úgy minden mindegy, elengedi, és azt mondja, hogy rendben van, ha kirúgna, ha nem, ha lesz belőle, én ma itthon maradok, és lesz egy nap, amikor azt csinálok, amit akarok. Gondold el, hogy egyébként ez mennyire tűnik el a felnőtt létezésből, ez az azt csinálok, amit akarok, nem?
3: Nulla.
1: Hiszen
3: kész.
1: Ez nincsen, és nem tud lenni, és ez a felnőtt lét legnehezebb része, hogy szülő vagy, apa vagy, férj vagy, feleség vagy, dolgozol. De ez az azt csinálok, amit akarok, ez eltűnik az életünkből. És olyan üdítő egy ilyet elolvasni, hogy úgy döntöttem, itthon maradok, és teszek mindenre, ma az egész nap azt csinálok, amit
2: beszéljünk
1: akarok.
2: Erről. Beszéljünk erről, beszéljünk a hétköznapi apró lázadásokról, ez amiket nincs. Magunkért teszünk. Amiket nem tudsz elmesélni a barátaidnak, mert annyira azért nem menő. Tehát kicsit ilyen szánalmas, de azért mi szeretni fogjuk, és be tudunk kapaszkodni a sötét időkben.
1: De na, de miért tűnik ez el? Azért, mert annyi helyen kell megfelelnünk, mert felnövünk, mert kötelességeink vannak, mert egyszer...
2: Hozzászokunk a préshez.
1: Igen, hozzászoksz.
3: De az elején a prést senki nem kívánja.
2: Nem, nem, és úgy, hogy folyamatosan ki kell kapcsolni magadban, ugye, a vészjelzéseket.
3: Na, de mégis a préssel kapcsolatban. Hiszen, igen. Ha nem mész be, akkor kirúgnak. Itt kezdődik a prés.
2: És nem lehet igaz.
3: Az első nem a hozzászokás, hanem az, hogy rá vagy kényszerítve.
2: Hát ez a hozzászokás, az magadat szoktatod hozzá, mert felülírod a belső igényeidet a külső kényszerek által. És akkor de szép lassan, és az a durva, amikor túlszaladsz vele, és rájössz, hogy most az életed összes területén csak megfelelni.
1: Tudsz. Igen, hogy csak az van, hogy megfelelsz. Vagy megfelelsz, vagy olyan dolgokat hajtasz végre, amit egész egyszerűen meg kell csinálnod, mert olyanok lettek az életkörülményeid, nem? Hát most szülőként tenned kell a szülői dolgot, abban nem tudsz kicsekkolni.
3: Na jó, de ha csak az
1: munkaerőként,
3: lenne...
1: vagy munkavállalóként szintén.
3: Jó, de itt kéne megtalálni azt, hogy mi az, amiből ki tudsz csekkolni. Szülőként nem tudsz kicsekkolni.
2: De hogy nem mindenből kéne egy kicsit csekkolni, kicsi. Csak annyit kell kicsekkolni, hogy ne vegyék észre, hogy kicsekkoltál.
1: Igen.
3: De a gyereket sír egy órája.
2: Gondolod, hogy a sebészek, ha a hasi műtét közben nem szoktak rágyűjteni? De rá szoktak, hogy csak kihajolnak az ablakba. Na, ugyanezzel a...
3: Szép példa.
2: Így van. Tehát, hogy mindenhol van egy pici szelep. Egy pici szelep, nem mondom, hogy nagy szelepek vannak, ahol mindent ki tudsz engedni, csak...
3: Mennyit tudsz ellopni kicsekkolásra egy napból, amit még nem vesznek észre?
1: Hát, a munkahelyen tudsz egy kicsit kicsekkolni, talán ott tudsz egy kicsit csalni. A szülői létben is tudsz, mert úgy csinálsz, mintha jelen lennél, de üveges szemmel nézel a gyerekre. Ott ülsz a leckéje mellett, de nem nagyon vagy ott. Tehát ilyen mini etapokra vagy epizódokra ki lehet, de hosszan pihentetően nem tudsz azért szerintem.
2: Nekem a személyes hősöm ezzel kapcsolatban egy fiktív karakter, a Hell nevű fickó, a megint Malcolm című sorozat. Nem a Malcolm volt, a másikban voltam, ahol a három srác volt a gyerek. Vagy Malcolm? Mindegy, lényeg. Kiderült róla utólag, hogy 15 éven keresztül egyetlen pénteken sem ment be a munkahelyére.
3: És nem vették észre.
2: Ezt nem tudta se a családja, se a munkahelyén, mert valamilyen adminisztratív oka volt ennek, és az a lényeg, hogy...
3: Mit csinált közben?
2: Csak olyan dolgot csinált, amihez kedve volt. És az a lényeg, hogy egy perbe fogták, úgyhogy igazol neked, hol volt, és mindenről eltett. Elment Vidámparkba, elment hotdogevő versenyre, ami az, az ő belső gyermekének szüksége lett volna.
1: Mennyire jó ez? Mennyire jó ez?
3: Járna
1: és
3: ez
1: mennyire járna ez, igen. De itt van például Tibi azt írja, fiat, később vittem a gyereket az óviba, késni fogok, leszarom. Na, látod, ezek azok a pillanatok, amikor tulajdonképpen már ugye megfelelésből
2: egy
1: rohansz
2: az
1: óviba.
2: Az elektromos nyakörbe, Balázs, bocsánat.
1: Igen. Később jársz óviba, vagy hogy rohansz, mert hogy megfelelsz. De mi van, ha a gyerek elkésik óviból?
3: Semmi. Ja, az ég egyadt a világot. Nem, amiatt aggódsz, hogy a gyerek elkésett az óviból, akkor te is el fogsz késni.
1: Te is késsel, mit szól az óvónő, be kell érni. Igen, de hogy ott is van egy megfelelésed, és ezért van egy rutinod, hogy jaj, mennünk-e, mert 8-ra bent kell lenni. De és már el sem mered engedni, mert kialakult ez a szokás, hogy be kell érni. Tehát ez sokszor hajtjuk mi ravigába a fejünket.
2: Szerintem például ez a reggel 8-ra beér, és ez szerintem egy hülyeség. De ezt nem is kéne erőltetnünk.
1: Én nagyon szeretném, ha így lehetne.
2: Ugye?
3: Na, például itt.
1: Ha ez például menne 8-tól 10-ig, rendben van.
2: Istenem, Isten. Én lennék a legkedesebb kadét az egész világon. De igen, de hogy attól függetlenül azt gondolom, hogy azt most késsel reggel, amikor tudom, ilyen nagyon intenzív, főleg egy szülőnek az élete, hogy most a 15-20 perc elcsúszik. Hát ez kit érdekel?
3: Amúgy? Hát a munkáltatódat. Valószínűleg, mert ráadásul ilyenkor az van, hogy ha elcsúszott 20 perc, aztán nem fogod a végén hozzárakni. Jó, jaj, hát mennem kell a gyerekért.
2: Borravaló, úgy hívják.
3: Igen, köszönjük.
1: Igen. A szabadság nem az, hogy azt teszel, amit akarsz, hanem nem kell megcsinálni azt, amit nem akarsz. Na? Hát ez is igaz. Ez is igaz valójában, hogy nem csinálsz, amit akarsz, csak egyszerűen nem kell olyan dolgokat megcsinálni, amit nem akarsz. Nem? Ez egy jó mondás.
3: A való életedben meg szinte csak ilyen van. Ugye? A melóba is be kell menned, ha akarsz, ha nem. Tehát nincs benne választási lehetőség.
1: Igen, de azért az nagy segítség, ha olyat csinálsz, amit szeretsz.
3: Persze.
2: Igen, igen, az nem tud teljesen menni.
3: Az egy jó.
1: Mert az akkor egy jó dolog azért az. Tehát, hogy az vagy olyan szerencsés, hogy valahogy úgy orientálódtál, hogy az lett, amit szeretsz, akkor azért az egy könnyebb lét, mint bemenni
2: de
1: minden
2: nap
1: mondat, úgy, hogy gyűlölöm.
2: Mondtál, ha vagy olyan szerencsés, hogy véletlenül úgy orientálódtál, hát ezt kell kivenni az egészből. Nem lehet véletlenül orientálódni. Azt kell csinálni, hogy meg kell ismerned magad a 20-as éveidben, és a 30-as éveidben olyan munkahelyen dolgozni, ahol már olyan dolgok történnek, amik téged éltetnek, nem pedig leépítenek.
1: Oké, csak mondjuk vagy elvégzel egy orvosit, elvégzel egy ügyvédképzést. Ott azért 30-40 évesen simán kipöröksz és kiégsz, ott azért már nem tudod csak úgy átcsekkoltatni magad máshova. Tehát én arra gondolok, hogy
3: hány
1: valamikor
3: micsoda,
1: szeretted.
3: Rengeteg.
2: Hát csak a Várkonyi Andra.
3: Na, ugye, jól döntött.
1: Igen, hogy átcsekkolt egyik foglalkozás másikat. De hogy tehát, hogy nem feltétlen tudsz azért úgy ugrani.
3: Nem,
1: de közben
3: tudsz,
1: baromira ki vagy égve, nagyon el vagy fáradva, de azért mondjuk egy doki, vagy egy jogász, vagy egy ügyész, azért, vagy egy ügyvéd azért nem vált olyan nagyon
2: könnyen. Dehogy, de hát reggel, figyelj, Dumaszínhez mondom akkor, Litkai, jogász, kap, jogász.
3: Csinálták?
2: Persze.
3: Igen,
1: tehát dolgoztak rendesen.
2: Igen, hát a Litkai most benne van ebben
3: a
2: nagy környezetvédelmében.
3: Hogy tudod komolyan venni a kapot, mint
2: a kapnak van egy ilyen komoly arca amúgy. És az a durva, hogy a hétköznapainkban komoly, mint vicces, sajnos. De hogy ezért nagyon szeretem, de tényleg van abszolút komolyan lehet lenni. Akkor ott van Fruzs, ő is pszichológus, akkor ott van Denis, ő, hát ezt nem tudjuk, mit csinál.
3: De ott van, volt benne nálunk a emlékezetek a Travelinára, aki ugye ilyen nagy utazó blogger lett. Ő középvezető vagy vezető volt valami irgalmatlan multicégnél. Ott van a Cheese sajtműhelyes Anita, ő is volt bent, aki a francia sajtvilágbajnokságot megnyerte. Ugyanilyen felső vezető volt, azt mondta az egyik nap, hogy szevasztok, elment.
1: Ez a ritkább,
3: igen, de
1: sajnos.
3: Azért, mert nem merjük meglépni.
1: Meg lehet csinálni, igen, de a legtöbbekre vár azért az, hogy kiégnek, elfáradnak. Beletörődnek, szűkül a mozgás. Ezek nagy váltások, és ezek tök jók. Ezért beszélünk ilyen típusú emberekkel, hogy hát ha valakinek erőt ad, igen. Ma a legfontosabb érték egy munkahelynek a work-life balance. Ebben igaza van a Gen Z-nek, mert az élmények kihagyását bánja meg életé végén a legtöbb ember.
3: Work-life.
1: És a Gen Z az azt mondja, hogy már nem, akkor nem a munkáról szól az életet. Ahogy nekünk még igen, az ő generációjuk már nem azt tartja élete középpontjának, hogy a munka. Mi még ebbe kicsit beleszocializálódunk.
3: Az a baj, hogy semennyire nem tartja már a munkát.
1: Jobban kijelöli a határ. határa, itt nem dolgozik. Nem.
3: De.
1: Vagy nem csinál olyat. De egyébként a jobb munkai körülményeket ők teremtik meg, az értékesebb fizetéseket, az ő harcuk vívja majd ki, hogy az utánjuk jövő generáció az már egy jobb helyen fog dolgozni. Mert ő azt mondja, hogy ilyen körülmények között ennyi pénzért nem csinálom. Nem? Tehát, hogy...
2: Figyelj, most nagyon felbosszantottak közben egy SMS-sel. Ha késve jössz be a gyerekkel, mi már nem engedjük be, hogy szoruljon a hurok. Egy óvoda.
1: Óvoda.
3: Tanuljátok meg, gyerek is, meg szülő is.
1: Fú, de gáz, hely lehet.
2: Felírom a telefonszámodat.
1: De nem akarnám,
2: hogy... hívni szünetben. Gondolom, nem telefonozol, mert óvodapedagógus vagy, és már 7 óra 20 van.
1: Ú, de jó, hogy nem ilyen ízébe jártél.
2: De ennek mi értelme van amúgy? Mi értelme van? Hogy ez olyan, mint kitennéd a lábadat, hogy valaki elgáncsol egy embert.
3: De az egész élete így lesz. 8-ra be kell érni dolgozni. Tanulja meg az a büdös kölyök, érted? Már akkor. Tessék, igaza van. Vele vagyok.
2: De ez mi? Érted? Ez mi?
3: Nem kell ez a nagy lipsiskedés, amit te csinálsz, Lipcsi? Érted?
2: Lipcsi vagyok?
1: Jó, de ő fél egyre vitte délután, hát azért az tényleg végleg.
2: Uzsonnára mi mindig
1: szerette délig aludni a gyerek.
3: Hát akkor hadd aludj.
1: Megette az uzsonnát, azt eljött.
2: Egész éjjel a lovin volt. Így van. Nem, de ez mi? Tehát, hogy miért gondolják az emberek, hogy erre szükség van? Nem? Tehát meg ez annyira felesleges. Tehát, hogy még azt mondanám, hogy izé lenne, nem tudom, valami vonat. Tehát a vonat elindul nélküled, rendben, értem. De hogy mi történik az óvodában, amiről lekésel?
3: Mert az óvoda a felkészítése az iskolának. Tudod, hogy ő egy gondos felkészítő.
2: Tudom, hogy csinálnék, meg fognám hátulra megkerülni az óvodát, ezt beraknám a kerítésen.
1: Remélem, valaki bekakil a csendes pihenőn. Igen, hát ez egy kicsit sarkos hozzáállás így ebben a formában, főleg
2: az óvodában. Ez az attitűddel akkor izében ilyen büntetés végrehajtás intézetben kell volna helyezkedni, mert ott vannak erre szüksége, erre az attitűdre.
1: Gyerekként tele vagyunk tervekkel, aztán egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy már nem az álmainkat tervezzük, hanem a következő műszakot.
3: Igen.
1: Hát ez nagyon szép egyébként. Ez nagyon szép.
3: Nem, ez sajnos ez nem szép.
1: Oké, de hogy tudsz úgy élni, hogy minden tervedet, vágyadat megéld és megcsinál? Erre nincs lehetőség. Mindig több vágyunk, és élményhiányunk. És
3: igazából nem az a lényeg benne, hogy az összeset megvalósítsd. Mindenkinek van olyan, amit el kell, hogy engedjen egy idő után. Itt az a nagy baj, amikor 30-40 éves embereken azt látod, hogy már nincs semmilyen vágya. Nem az, hogy van 20, és abból 10-et megvalósít. Mert föladta. Ez az optimális. A 20-ból 20-at se lehet megvalósítani. 20-ból csinálj meg 10-et, sőt, ne is valósíts meg, csak próbáld meg. Van egy nagyon nagy mondás, tudod, mikor már elvérzett mindenki, és akkor van egy csávó, aki nem ment bele a harcba, és ott röhög, és azt mondta, hogy mi legalább megpróbáltuk.
1: Igen.
3: Tehát, hogy ebbe ez a fontos. Az a szörnyű, amikor 40 évesen az van, hogy jó van már, jó, ez nekem nem válok el. Én már nem váltok munkát. Én már nem kezdek bele újba. Na, az szerintem sokkal rosszabb.
1: A legnagyobb árulás.
2: Amikor 40 évesen, így a következő 40 évet így leírod, mert amúgy a depressziónak tulajdonképpen ez a lényege, és ugye egyszer már beszéltem erről, hogy vannak magasan funkcionáló depressziósok, hogy egyszerűen az van, mert nem látod az örömet abban, hogy jobb lesz, nem tudod elképzelni, nem tudsz a dobozon kívül gondolkodni, és akkor azt mondod, hogy mindegy, majd elsorvadok. Majd elsorvadok, és majd lesz valami.
3: De isten. És azt is csinálja. Ugye az
2: abszolút,
3: is
2: abszolút. És szerintem nagyon sok autoimmunbetegség, nagyon sok stressz betegség, ez mind ebből fakad, hogy lemondanak az emberek így a vágyaikról. Miközben amúgy a világ meg pont afelé megy, hogy van egy ilyen csomó ilyen szürke terület, hogy elkezdtek megfizetni olyan tevékenységeket, amiket azért mondjuk 5 éve ezelőtt nem fizettek meg.
1: Igen.
3: Legyen vágyad, és merd megélni.
1: 49 éves anyuka vagyok, ki vagyok égve teljesen, pedig annyi mindent szerettem volna csinálni.
3: Na, 49.
1: Hát oké, mekkorák még... a gyerekek, az fontos. Mert ha most szültél az 2 éve...
3: Nem
1: úgy értem, ha mondjuk... Nem úgy értem, most arra gondolok, hogy 49-es anyuka, és van egy 16, meg egy 14, ott látsz egy kifutást, és azért visszakapod az életed. Ha most vágtál bele, és 3 és 5, akkor azért az még nagyon meleg. Mert hogy a szülői létnek is van egy kifutása, és azért ez egy nagy sajnsz, hogy ott helyre tedd magad, hogy meggyógyulj, hogy elkezd magaddal foglalkozni, hogy az életed középpontjába újra te legyél. Mert a szülői lét azért az egy 20 év szerintem egy komoly lemondás.
3: De
1: minden örömével együtt. De amikor ők kirepülnek, akkor te újra visszaköltözöl a saját életedbe. De
3: szerintem a közbe is kell tartani magad.
1: Nyilván kell, tehát a szülői lét szerintem se arról, hogy akkor 20 évig csak róluk és én sehova, de hogy azért ott két választás van. Vagy újra megtalálják magukat a felnőttek, vagy elvesznek abban, hogy elvesztették életük értelmét, a gyereknevelést, és teljesen eltalástalanodnak.
3: De várjál, hogyha a 49 éves SMS írónak kicsik a gyerekei, akkor ott van még élete értelme.
1: Hát akkor ott van még élete értelme.
2: De látjátok, ez egy tök rossz gondolkodás, így mindenki részéről szerintem. Tehát alapból ugye tehát hogy általánosítani ebben nem lehet, mert a nők ugye sokszor az, ugye azt érzik, hogy, hogy nincs rájuk már szükség 49 évesen, amikor, amikor már ugye már nem a legvonzóbb éveiket élik, amikor már nem, a, nem előttük áll a karrier, amikor még nem a gyerekvállás küszöbén állnak, és a többi, és a többi, és hogy van ennek egy gyász része, amikor ugye elengeded mindazt, amit, amit eddig építettél, és ugye van az a része, amikor el kell döntened, hogy te milyen irányba fogsz idősödni, tehát melyik, melyik irányba fogod eltölteni a következő 30 évedet. És a nők hajlamosak amúgy lemondani erről, hogy azt mondja, majd ha hazajön az unok, akkor majd...
1: De pont ezt mondtuk, hogy ilyenkor a gyerekfelnevés után két döntésed van. Vagy visszaköltözöl, és elkezdesz, és élsz, és újra megtalálod és magad, szereted magad, vagy azt mondod, hogy kirepültek, megöregettem, ennyi volt, csókolom, ez a hajó elment. Hát ez, ez, ez milyen a mindset, nem? Hogy állsz hozzá, hogy kezd föl reggel? Tehát ez ezen, ezen múlik.
2: Nagyon, nagyon, nagyon kevés nő engedi meg magának, hogy igazán jól érezze magát, csak a saját maga kedvéért. És ez egy nagyon durva transzgenerációs dolog, tudom, másokszor használtuk ezt a szót, de hogy, hogy ezt otthon tanultuk el, hogy a nagymamáktól, meg az anyukáktól, hogy ja, hát amikor nincs rám szükség, akkor, akkor magamnak se kellek, tudod. És ez egy akkora hülyeség. És tényleg az, hogy ott ülnek az üres fészkekkel, amikben lehetnének házi bulik, érted?
1: Igen. Pont egy ilyen életszakaszban vagyok, 36 évesen kiégtem, a pénzügyi szarú jött össze, de mindig volt valahogy, kaptam egy új lehetőséget Németországba, eddig féltem, de tudjátok mit? Irány. Köszi.
2: Irán?
3: Hát, az akkor az.
1: Igen, 36 évesen, hát persze, hogy irány, hát figyelj, ne viccelj már, hát még az sem baj, csak most találod meg, így van, még csak most találod meg az elmúlt 20 évet tapasztalat alapján, hogy mi az, ami érdekel.
3: És a legszomorúbb mondat nem az, hogy nem szeretem a munkámat, hanem az, hogy már megszoktam.
1: Hát, na ez igen, na ez, ez kemény.
2: Ezt én írtam. Na a lényeg, hogy amúgy az érdekes. Hogyha nagyon, ha körülnézze a nagyon sikeres gazdag nőknek az életében, a legtöbb 40 évesen kezdett el azzal foglalkozni, ami hogy amikor sikeres gazdagodni? Lesz. Igen. Tehát a valódi nagy, nagy sikerek azok akkor jönnek.
1: Igen. A feleségem a 40. születésnapján eldöntött, hogy elege van és nem foglalkozik a hülyékkel, azóta koncertekre galoppozunk, egy hónap alatt 6 koncert. Aha, nem tudom, hogy pontosan mire vonatkozik. Azt mondja, hogy én lassan, de biztosan elértem, amit szerettem volna, minuszból indultam, de mára van saját kezem, munkája, gyönyörű feleség, 2 gyerek, 3 ingatlan, 2 autó. Hova tovább, 43 vagyok, nem panaszkodom, Zsolt. Tehát itt azért jönnek pozitív példák is, hogy meg lehet csinálni. 50 éves nő vagyok, esténként meló után még anyámat kell pelenkázni, mikor élhetek végre, írja Szilvi.
2: Ez nagyon kemény. Az nagyon
3: az ezt be akartam ma hozni, ez nagy kérdés.
1: Beszéltünk majd erről, igen.
2: De most ne hagyjuk abba ezt a témát, hanem írjatok SMS-eket.
3: Csak igen, ez most elkanyarodik ez az
1: és itt van Nagyi, 80 évesen szerezte vissza az életét, Nagyi, azóta táncol, túrázik, barátja, és fiadalodott 10 évet.
2: Emlékeztek?
1: Nagyi beújított egy kakas, lehet.
3: Vagy csak keresgéli, de
1: vagy csak kapirgálott a kis kapirgálat.
2: Későn érő típus volt a Nagyi, de hogy emlékeztek arra, nénire egyszer betelefonált, hogy elege van abból, hogy csak Nagyinak nézik, miközben egy ember. Igen. Én olyan sokat szoktam rá gondolni amúgy, hogy ez annyira őszinte volt, és amúgy annyira lehet ezzel venni.
1: Igen. Ja, 32 éves, 2 diploma, egyéni vállalkozás, totál kiégés. Totál kiégés, 32 éves. Tehát közben a 80 éves visszaszerzi, a 32 éves meg még végig meg egy kiégés után. Azért ez is milyen durva, nem? Hogy milyen szakaszok és hullámok vannak. Nagyon érdekes egyébként ez az egész történet. Na jó, van, jövünk mindjárt 7:30 pontosan. Ha van közlekedés, az dobjátok át. Mi pedig itt vagyunk mindjárt a hírek után.
0: Micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolató kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
6: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
7: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
8: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak. Önnek
9: a Protexin kell. Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Olajcsere! Kezdje a párti autónál! Minden 4 literes Castrol-Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható párti autóvásárlási utolványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bardiauto.hu oldalon.
11: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
12: Fedezd fel a Viva Premium kávé élményének új szintjét a kosztarikai Pérez Zeledonból a töltőállomásainkon. Kézzel válogatott Single Origin kávénk egyetlen termőterületről érkezik gazdag csokoládés ízvilággal. Éld át a pillanat örömét. Részletek omv.hu.
13: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
14: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással. Adj pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
15: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
16: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Véget ért a nyári főszezon a Balatonon. A kémények ellenőrzésére figyelmeztet a somogyi katasztrófavédelem. Felgyorsítanák a közvilágítási hibák javítását Kaposváron. Már is érkezem a részletekkel, én Sós Kata vagyok. Véget ért a nyári főszezon, de nem áll meg a balatoni hajózás. 16 kikötőből menetrend szerinti járatok, további 7-ből pedig sétahajók indulnak, a kompok továbbra is közlekednek. Vei Gábor, a Bahart vezérigazgatója elmondta, hogy mindeközben megkezdték a kikötők felújítását. A fűtési szezon előtt érdemes időben gondoskodni a kémények ellenőrzéséről, hívja fel a figyelmet a somogyi katasztrófa védelem. Az első hidegebb napokon ugyanis jelentősen megnő a kéményseprők leterheltsége, így hosszabb lehet a várakozási idő. A rendszeres tisztítással a kéménytüzek kockázata is csökkenthető, az ellenőrzés során pedig még a fűtési szezon előtt kiderülhetnek a veszélyes hibák. Családi házaknál az ingatlan használójának kell kezdeményeznie a kéményseprést, amely magántulajdonú vállalkozás székhelyeként nem használt ingatlannál térítésmentesen kérhető. A szilárd tüzeléshez kapcsolódó kéményeket évente, a gázüzemű berendezéseket pedig 2 évente kell ellenőriztetni. Csak nem 200 közvilágítási lámpa maradt sötét egyetlen éjszaka alatt Kaposváron. A városban éveleje óta több mint 9800 korszerű ledes fényforrás működik, a rendszer azonban még nem hibamentes, írja a Vármegyei Heti Lap. A meghibásodások egy részét a lámpatestek okozzák, a legtöbb problémát viszont az elektromos hálózat szakaszhibái jelentik. A város ezért az EON-nal és a kivitelezővel is egyeztetett, a felek pedig abban állapodtak meg, hogy felgyorsítják a hibák javítását és karbantartását. Amfetamint találtak a rendőrök egy siófoki férfi lakásában. A vád szerint a 40-es éveiben járó gyanúsított korábban a csekély mennyiség felső határát meghaladó kábítószert szerzett meg, amelyből egyedül és egyik ismerősével együtt is fogyasztott. A rendőrségi kutatás során csaknem 3 gram amfetamint tartalmazó port foglaltak le nála. Az ügyészség a bűnösségét beismerő férfival szemben felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott. Tudta meg a Sonline. Az éjszaka képződött köd és réteg felhőzet feloszlását követően gomoly felhős napos idő várható. A reggeli délelőtti 8-14 fokról délutára 21-26 fok közé melegszik fel a levegő. Vezessenek óvatosan, hogyha autóba ülnek. A frontok most jönnek, mennek, éppen ezért fejfájást is tapasztalhatnak a frontokra érzékenyek. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották, legyen szép napjuk!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
2: Rádió 1.
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
3: Na itt vagyunk, 3-4-8 lesz pontosan 6 perc, szóval most se volt muzsika. Ez a kitörő lelkesedés és lendület.
4: Most képzeljétek el a zenei igazgatónkat, hogy lehorgasztott fejjel ül a dácsájában, érted, és azt gondolom, hogy ezeknek is tök hiába dolgozunk.
3: Mi lesz most a Lost Frequencies?
5: Lost Frequencies, ez lesz az új zenekarom, és mexikói zenét fogunk játszani. Mexikói mulatos.
3: Lost Frequencies. Regálni, legújabb számon nem megy le nálunk. Nem őt Kecskemétnél torlódik Pest felé? Egy nagy baleset miatt, és már nem tudom megmondani egyszerűen. Nem tudom meg, hogy keveredtünk erre a témára, mert ez csak egy ilyen hirtelen beszélgetésbe indult, de ugye egy ilyen kicsit, nem is azt mondom, hogy komolyabb, inkább olyan kis életvezetéses megbeszélősben vagyunk, mert hogy arról beszélgetünk, hogy ki mikor kezdi újra, miért égünk ki, mit lehet ez ellen tenni, hány éves korodban égsz ki, milyen megoldások vannak, hogy váltasz, hogy döntesz, hogy kezdesz új életet 30-40-50, vagy akár 60 évesen, milyen perspektívák vannak, és kapunk pro és kontra SMS-eket, ki azt, hogy nagyon ki van égve, nem mer váltani, kinek akár ez a beszélgetés ad egy lendületet, és indul el Németországba, és vált, és szed erőt, de hogy mégis ugye ez a témánk, hogy mikor kell váltanod, honnan tudod, hogy ki vagy égve, milyen jelei vannak annak, és van-e 40-50-60 évesen váltás. Az SMS-ekből kiderül egyébként, hogy mindig van. Szóval, hogy ha te úgy kell fel, hogy ezt meg akarod csinálni, akkor van.
4: Hát és ez ennyire összeszedni magad, tudod azért egy, amiről az előbb az Eszter beszélt, hogy egy depresszióban a legalján lévő úgy keljen föl, hogy hey,
3: igen, nyilván, de azért az mindig egy szélsőség. Nagyon depressziós vagy, legalján vagy, mentális problémáid vannak.
5: Nem csak vannak. Depresszió, ezt félreértetek a depresszió, szerintem van olyan depressziós, van ez, amikor tényleg, de ugye azok már nem olyan járnak dolgozni, meg van az, amikor tudod, úgy vagy depressziós, hogy szépen rétegenként rád telepszik, csak így ilyen lellett finom por rétegekként, és az egyszer csak már úgy nehezebb, tudod, már nem egyenesedsz ki, úgy nem mosolyogsz annyit, észreveszed, hogy ja, úgy fél éve nem nevettem otthon, tudod, és hogy így minden megcsinálsz, bejársz a munkahelyedre, bízhatnak benned a kollégáid, a családod is számíthat rád, és csak, ez csak ugye a lelked valahogy így elnehezebb.
3: Igen,
5: és
3: ezért, úgy nincs igen, ott.
5: És nincsenek perspektíváid, és nincsenek álmaid, és nem tudsz örömet találni a hétköznapi dolgokban. Na ez az igazi durva, szerintem.
3: Igen. Azt mondja, 39 vagyok, nem vettek vissza a munkahelyemre gyerek után, nem bedepisztem, megtanultam síelni. Tanfolyamra jártam, megtanultam egy új szakmát, mindezt egy év alatt, most keresek új munkát. Imádom ezt az egy évet. Azt mondja, 29 év után nem látjuk egymást és az értékeket. Félem, jó ideje depressziós, talán most már ő is látja. Amit tudtam, segítettem az elmúlt évek alatt, azt hiszem egy életem van, és örökön-örökké nem mindenáron kell bizonyítani. Most keresem a saját utamat, ezt Vanda küldte nekünk. Köszönjük
5: sokszor
3: szépen.
5: Sokszor amúgy az, hogy csak, tehát ugye tehát az van, hogy egy párkapcsolatban, amikor az egyik elhagyja magát, akkor az a feltétlen reflexió, de erre, hogy fogod is őt próbált tartani, támogatni, lelket önteni belé minden áron tényleg. Tehát a melkasodból kiveszed a dobókószél és berakod az övébe, hogy hát attól jobb lesz neki, és akkor rá kell, hogy gyere egy idő után, hogy nem tudod neki megadni külsőleg azt, amire szükség van. Viszont amikor te elkezdesz menni a te utadon, elkezded magad építeni, elkezdesz jobban lenni, magasabb frekvencián létezni, akkor ezt viszont észrevesz, hogy hová várjunk csak. És azt már könnyebb neki követni sokszor, mint az, amikor te egy irányítottan próbálsz neki segíteni. Feri, úgy látod, nem értem, amit mondok.
4: De értem abszolút, csak próbálom igazolni magamban, hogy ez hát így van. Mert szerintem egy csomó esetben, amikor az egyik megtalálja a saját útját, a másik nem tudja követni. Én nagyon sok ilyet láttam. Uh-huh. Ezt hívjuk úgy, hogy ugye elfejlődtünk egymás mellett, másfelé ment az utunk, de tök jó, ha valaki így tud magával rántani egy embert, a párját, de szerintem nagyon sok ellenpélda van, de jó dolog.
3: Itt a kérdés inkább az, hogy kell-e, ha ő nem akar. Tehát, hogy a lojalitás, hogy kell-e rántanod. Tehát ott van egy pár, te fejlődsz, te vinnéd, mert van a lelkiismereted, ő nem akar, nem jön, neked felelősséged vinni, vagy az a felelősséged akkor, hogy kilépsz, és nem fejlődtök tovább együtt. Tehát, hogy meddig viszed, meddig cipeled.
4: Hát egy darabig próbálod, de van egy pillanat, amikor azt mondod, hogy figyelj, nem tudunk egy
3: de egy csomószorra nem fejlődő rántja vissza a fejlődőt, és csatolja maga mellé.
5: Persze, mert ugye tud hatni ugye a lelkiismeretére, vagy egyetlen. De úgy van ennek az a része, hogy nyilván a párkapcsolatban a másik fontos, tehát az első lépés az mindig a hátsimogatás. De amikor a hátsimogatással nem érsz el semmit, akkor fel kell ismerd azt, hogy most...
4: Akkor mi jön?
5: Hogy akkor a fenékbe rúgál. Hanem az, hogy ilyenkor az van, hogy akkor elindulsz te is egy úton, és akkor azt mondod, hogy jó, a terápiának alapvetően az a lényege, hogyha te jobban vagy, akkor körülötted mindenki jobban van. Meg az, hogy ha te dinamikád megváltozik, akkor az egész körülötted lévő dinamika megváltozik. És hogyha a másikat nem tudod rávenni, hogy menjen a terápiára, te még el tudsz menni, és rá tudsz jönni arra, hogy miért vagy pont egy ilyen emberrel, miért vagy ebben az élethelyzetben, miért ez történik veled, amikor erre van a legkevésbé szükséged, ugye ezt éled meg. És akkor te elkezdesz változtatni, váltani, és akkor a másik el tudja dönteni, hogy akar menni veled, vagy nem akar menni.
4: Igen, csak 30 év együttélés után tudod, te megtaláltad magad, te elindulsz, mondod a másiknak, hogy akkor tessék, lehet velem jönni, vagy nem. Azt mondja, hogy nem megyek, akkor a 30 évet lesöpörni azért nehéz.
5: De ez nem kell lesöpörni.
4: Hát de azt kell mondani, hogy köszönjük szépen, akkor külön megyünk tovább.
5: Nem. Tehát ez szélsőséges. Szerintem azt kell mondani, hogy természetesen tudunk egy párkapcsolatban maradni, és én szeretnék veled együtt maradni, és vannak ebben jó dolgok, és a jó dolgokat szeretném megőrizni, de szeretnék változtatni a dinamikán a párkapcsolatnak, és ez azt jelenti, hogy akkor szombaton te csak sorozatot akarsz nézni, akkor én el fogok menni itthonról, és azt fogom csinálni, hogy nekem van kedvem. És akkor külön leszünk. És egy csomó ilyen.
4: És akkor
5: más emberek jönnek az életembe, lesznek haverjaim, más emberek véleménye is lesz majd a fejemben, nem csak a tiéd, és akkor ezek az apró változtatások, amúgy ezek tök nagy dolgokat tudnak meg, hogy mondjam,
3: megindítani, áttransformálni, igen. 33-os éven égtem ki a pénzügyön, most egy éve már vállalkozó, kreatív területen csóróban, de boldogabban, alkalmazottként problémák voltak a felkeréssel, már egy éve nincs ilyen gondom. 50 évesen 15 év ausztriai ingázás után jöttem haza, mert kiégtem, most itthon vállalkozom. Ezt Gepetto küldte nekünk. 40 éve vagyok egy munkáján, nagyon unom, de nem merek váltani, mert félek, hogy rosszabb lesz. Na. Írja Pityú.
4: Nem lehet, vagy ez a rosszabb lesz, sehogy nem lesz rosszabb. Szerintem. Tehát ha szarul vagy egy helyen, onnan nem lehet rosszabbat húzni. Persze tudom, mindig van lejjebb, de legalább akkor meg...
3: Érted, de értem, mit akarsz. Igen.
4: Legalább léptél.
5: Ezzel a fajta félelemkeltéssel tartják az embereket a helyükön sokszor.
4: Igen, tehát, hogy úgy is rosszabb lesz.
5: Igen, hogy jaj, addig nyújtózkodj, amíg a takaródér, meg mit tudom, mi van a falon túl.
4: Mit gondolsz, ott jobb lesz?
5: Igen, de az van, hogy amúgy, tehát, hogy egyfajta munkát azért lehet, hogy 30 helyen végezni. Tehát, hogy ha még csak még munkás sem változ, tehát maga a természete nem változik meg, de azért munkahelyet tudsz. Tehát azért azt szerintem...
3: Igen. 33 vagyok, de szerintem 20 éve nem nevettem őszintén. Most már kecskéket tartunk, próbálunk kiszakadni a munkavilágából, és hobbiból megélni. Talán még nem késő váltani.
4: 33-os.
3: Igen.
4: Igen, és a kecske vidám állat.
3: Igen, a szemetet megeszi, ad neki oda. Kiégés miatt 42 évesen átképeztem magam, logisztikusból a kamionsofőrnek, életem legjobb döntése volt, imádom a munkám, és imádom az életem. Aztán sok meló az élet nehézségei, erről szól az élet sokszor, de lényeg, hogy ne savanyodj be. Csak próbálj egy kicsit nevetni. A lányom 2 éve kirepült, nehéz volt megélni, egy kicsit olyan, mintha végeztél volna. 44-es nő vagyok, és úgy érzem, én vagyok Stifler mamája.
5: Szeretem!
3: A humor legyen veletek. Csak mondom, gyerekek, hogy közben nő, erősödik, és táplálunk egy olyan fiatal generációt fiúkban, akik meg vannak őrülve a 40-es, 50-es nőkért.
4: Hát,
3: ez egy másik Hitler világ, mamája. Kedves szakító, 40-es, 50-es nők.
5: Nem várhatom mindig valakire, szerintem értem, ez is jó, mert minden.
3: Csak jelzem, hogy nagyon sok fiatal jelentkezik be, mert szeretik. Megérkezett egy anyakomplexusos generáció gyerekek. És oda vannak a 40-es, 50-es nőkért. Nagyon sok 40-es, 50-es nő mondja, hogy olyan 30-as pasik vannak, akinek nem kell a korosztályuk, 40-es, 50-es milfekre mennek. Úgyhogy...
5: Plusz,
3: van esély?
5: Amikor azt érzed, hogy semmire nem vagy jó, akkor gondolj végül, hogy felnevelted egy gyereket. Ennél semmi nem nehezebb. Tehát, hogy gyakorlatilag te már letetted az oká és vizsgálat az életből, mindenen túl vagy, és nem tudnak meglepni téged, nem kell mindent beszélni.
3: Igen, de én azt értem, hogy akinek 20 évig a gyereknevelés volt a központban, annak van egy erős kiüresedés, és annyira elveszíted ebben magad, hogy rohadt nehéz azért megtalálni új célt és értelmet adni. 45-50 évesen. Azt mondom, most itt vagyok, már az anya szerepem nincsen, mi vagyok akkor én most valójában? De abban a mi vagyokban én elvesztettem egy kicsit önmagam, anya voltam 20 évig.
5: Sátán még lehet,
3: és 45-50 évesen kell újra definiálod magad, és megtenni, hogy mi érdekel, mit szeretek, ki vagyok én, szeretek-e magammal lenni, ki ez az ember ott mellettem, aki a párom vagy a férjem. Szóval azért ezek nehéz döntések, meg nehéz élethelyzetek szerintem.
5: Nagyon, a legnehezebb. De ettől függetlenül nyugtasson mindenkit, azt, hogy ezen mindenki keresztül megy, és ha elkezdesz beszélni róla, az már nagyon sokat fog segíteni, mert biztos vagy benne, hogy találsz magadnak olyan cimborákat nagyon hamar, akik iszonyatosan meg fogják érteni.
3: 20 éve vagyok vasutas, mi az a kiégés? Igen. 58 vagyok, a férjem 74, már nagyon unom magam rángatni, hát, csókni
4: igen,
3: ki.
4: Ez se átlagos.
3: Jó, azért egy valami legyen azért ott 74, nem egy végrendelet, valami, nem.
4: Papír csak legyen.
3: Te még csak 58, 74, hát itt most van pár év, azt valahogy kibekkeled utána meg lehet húzni. 40 vagyok, babettán van, anyámmal élek. Szerintetek mind kell változtatni. Ez a klasszikus mondat, igen.
5: A babettá érdekel.
4: Nem, hát ne vegyél többet már, az világ összes babettáját megvetted.
3: Igen. 22 évig dolgoztam egy helyen, nagy nehezen rászántam magam, hogy váltok, ez hosszú évek döntése, családgyerek, stb. Kiléptem, és egy nagy tehertől szabadultam meg. Jelen pillanatban 48 vagyok.
4: Na, aha. Tök, akkor van példa erre, hogy lehet váltani.
3: Igen.
4: Tudjátok, mi gondolkodtam így a téma kapcsán, hogy hol felejtettünk el az apróságoknak örülni? Az mikor tűnik el az emberből? Tudod, ezek a... Mert itt most mindenki mondja, hogy jaj, szar az élet, jaj. Hogy azoknak meg így, ami a napunkban benne van, hogy most kinéztem a hegy aljára, és látom, hogy 5-10-15 millió forintos autókba ülnek emberek, most mondjuk nem esik az eső, de ha esne, akkor te ülsz egy ilyen autóba, bosszankodsz, hogy a dugóban ülsz, közben valaki mondjuk egy elszakadt esernyővel megy, érted? Hogy és ezekre a dolgokra egy idő után már nem tudunk rácsodálkozni. Nem tudjuk azt mondani, hogy basszus, ugyanitt ülök a dugóban, lehet,
3: de
4: hogy az életem egy csomó pontján szar, de legalább van egy autóm, amiben ülök, érted? És ott megy az a szerencsétlen, akiknek a vihar már kitépte a kezéből az esélyt, és rommázott. Hogy szerintem ahhoz, hogy megtaláld magad, meg a helyéreted, ahhoz ezek a kis pillanatok is kellenének. Ezt mikor felejtjük el?
5: Szerintem akkor, amikor ráállunk egy trackre, amikor kinézünk magunknak egy célt, és akkor azt mondjuk, hogy jó, én a rádiónál szeretnék gazdasági vezető lenni. És akkor most még ugye most érettségiztél.
3: Hogy Szilárd, szevasz!
5: Igen, a lényeg, hogy ezt kinézed magadnak, és akkor azt mondod, hogy jó, elkezdesz hajtani. Akkor látod, hogy a többiek is hajtanak, ez nagyon zavar, hogy fogod, kizárad a külvilágot, azt mondod, nem figyelek senki másra, csak a saját utamra figyelek, megyek előre, mint a gőzmozdony. És akkor mész, elérsz valahova, és akkor már annyira megszoktad, hogy nem nézel oldalra, tudod, annyira megszoktad azt, hogy nem figyelsz másokra, csak magadra figyelsz, hogy ennek ugye az a negatív hatása az életedre, hogy nem is veszel fel onnan ingereket, tehát semmilyen szinten.
4: És nem látod és a különbséget.
5: És így az van, hogy mindenki buborékban él egy idő után sajnos. Ezt észrevettem a szüleimen, a barátaimon, hogy az aktuális élethelyzetre az abszolút izolál téged, és akkor azok az emberek vesznek körül, akik hasonló élethelyzetben vannak, és nincs rálátása a többiekére. Ez amúgy szerintem az elmúlt éveket nagyon meghatározza így, főleg az okostelefon, a Facebook algoritmusok és minden egyébnek az árnyékában, hogy nem kapsz olyan információt, amit nem érdekel téged. Ugye? Mert hogy erről bizárod. Szólnak. És akkor ez a buborék ez egyre vastagabb lesz. És szerintem így alakul ez ki, és amikor egyszer így rákényszerítenek arra, hogy menj el egy ottalvós csapatépítő tréningre, és meglátod az amúgy ingben járó kollégádat a mackónadrágjában, és azt mondod, hogy te jó ég, úgy, ennek az embernek van egy másik élete is, tudod, hogy ennek van magánélete, ennek vannak hobbiai, amik nem azok, mint az enyémek, akkor már az annyira ki tudja nyitni az ablakot, hogy ez azért, ezért van, hogy ez a kellemetlen hülyeség még mindig nagyon fontos egy szervezetnek mondjuk az életében.
3: Igen. Itt írja valaki, 41 vagyok, örülök minden pillanatnak, nyáron diagnosztizálták a férjemet rákkal, nem dőlhetünk át, nincs semmi nyalogatás, megyünk előre. Nem tudod, hogy mi van, milyen trekken vagy mi fut belül. 44 évesen váltottam életet, pasit, a gyermekeim maradtak meg, a munkám most jó, és csak jobb lesz, ahogy korosodnak a gyerekek. Imádom, hogy végre szabad vagyok. Puszi, szép napot, írja Kriszta. 44 évesen, látod? Tehát a gyerekek felnőttek, és ő meg tudja találni magát, tud mihez kezdeni, el tudja tölteni a szabad idejét. A gyerekekben nem tudsz kapaszkodni. Azok előbb-utóbb így vagy úgy, lassítani tudod, de előbb-utóbb felnőnek, kirepülnek, és az az életre, hogy önálló életet kezdenek. Ez a jó. Akkor csináltad jól, ha ezt akarják elszakadni, és önálló életet kezdeni. És nem veled otthon üldögélni. 15 éve napi egy óránál többet nem dolgozom, megkeresem is az átlagfizetés 5-6-szorosát, szörfözöm, évi 120 napot, de ezen a hobbin kívül valahogy mindig úgy érzem, hogy csak telnek múlnak a napok, és nem találom magam egészen. A kutya is jó módjában veszik meg. Hát azért igen.
4: Hát ez azért 120 napot szörfözgetni, de akkor én nem mész el szörfogtatónak, ha ott csak ott érzed magad boldogan.
3: Nem, nem akar hülyékkel foglalkozni, tudod azért, de nekiállni ott kezdő anyukát, ott elbolgatni.
4: Hát azért a kezdő igen. Anyuka oktatásából semmi rossz nem szükség.
5: Szerintem az van, hogy, hogy van.
3: az általában jól, jó, annak jó a vége.
5: Az idegrendszerednek szüksége van cölöpökre, és az van, hogyha nincsen körötted egy rutin, nincsenek közegek, ahol tartozol, akkor nem fogod tudni értékelni a hétköznapokat, mert el fognak, de egy múló pillanat, ugye, tovaszállnak, és szerintem
4: akkor... neki például a 120 nap, hogy hívják, a szörfözésen kívül azok a cölöpei?
5: Szerintem a 120 nap szörfözés az hibátlan, azzal semmi baj nincs, a többi napon kell valami olyasfajta struktúrát kialakítani, amiben érez valamennyi kényelmetlenséget, mert a kényelmetlenség nem okoz nekünk amúgy problémát, tehát a kényelmetlenség szükségszerű rossz, mert a kényelmetlenség tesz minket reziliensé, a kényelmetlenségből fejlődünk, stb. Tehát, hogy kell valami, amit emellett mondjuk struktúraként beemel ezekbe a hétköznapokba, tehát nem a szörfösökben, hanem a hétköznapokba. Nem tudom, hogy minden reggel álljon egy kicsit sorba a postán, valami...
3: Igen. Utazod a mával egy kicsit.
4: Kényelmetlenség, de az
5: nem,
4: is.
5: Nem, hát valami olyasfajta kiegészítésekkel az életének, ami megadja neki ezt a struktúrát. Igen.
3: Down-szindrómás kisfiammal élek, születésnél derült ki. Sok trauma, sok-sok, megtanultam elfogadni a feldolgozhatatlan. Egy életünk van, megpróbáljunk boldogan élni, belebetegszünk a saját sanyargatásunkba, és akkor elrepül az a földi élet boldogtalanul. Lehetne egyébként sokkal rosszabb, mindig ezt 35 évesen küldte nekünk valaki, igen. Ha most nem jön a bika piac a kripton, akkor kiégtem, és vége. Írja neki, igen. Aztán azt nézem, hogy...
4: Én is várom, hogy szabad legyek, a gyerekek mindjárt kirepülnek, 3, 5 és 7 évesek.
3: Aha, az jó. Na, az jó.
4: Mindjárt kinepülnek.
3: 3, 5 és 7, akkor még várj egy kicsit, ha van kitartás, vagy ha csaj vagy. Hamar elmegy, figyeld, ez nem sok, tényleg. Így felnőnek. Hát én sem emlékszem, ilyen kicsik voltak, és most már 17 a nagy. Hát hogy elmegy az a 17 év, nem? Hát elröppen. Igen. Azt mondja, hogy ha valakinek, akkor nekem nagyon rossz dolgok voltak az életem, de a gyerekek miatt nem adtam fel. Minden nap hálával kelek, fekszem, kis csodák minden nap. Az életben a negatív, hogy nem lesz jobb. Pozitívan viszont lehet, hogy idő után még több pozitív lesz. Hát igen, ebben is van valami. Mi ez a szar az M0-áson? Nézzétek már meg, légy szíves. Jó, ennek mindjárt utára nézünk.
5: Vannak itt még jók amúgy, például van, akinek az volt az álma hosszú éveken keresztül, hogy felújítsa a fürdőszobáját, meg a lakását, de nincs rá pénze, mert hát egyszerűen túl drágák a szakemberek. Ugye fogta 57 évesen, és ő maga nő létére leburkolta a fürdőszobáját.
4: Na tessék, megtanultad, ott van a YouTube-on minden.
3: Igen, és az egészet fel kell szedni, de hogy tök jó, mert legalább megcsináltad.
4: Jó, igen, aláfolyik a víz. Szóval, jó,
3: igen, van befolyt penisz, és aláfolyik, de nem, mert te leburkoltad, érted?
5: Így van.
3: Nem, ez tök merő egyébként, igen. Na jól van. Oké, mi a helyzet a nulláson? Akkor erre nézzünk rá gyorsan, hát ha valaki elküldte.
4: Szerintem csak egy kedreggel.
3: Csak egy kedreggel, igen. Az M4-től az M5-ös irányába Vecsésig egy baleset van, drága hallgatók. Ez történik, ezt kérdeztétek, úgyhogy mondjuk. Ez történik. Baleset van, úgyhogy emiatt megállt a nullás.
5: No? Szabó összefoglalta. És amikor minden jól megy, akkor meg begurul váratlanul a rakamazi gumis. Mi lehet rakamazó most amúgy? Szezonban mindjárt majd utána kell járni.
3: Az, a rakamazi, a híres rakamazi gumis. Tényleg. A jó képű.
4: Ja, igen, a Premium kandúr. Illetve írt Dodor is, hogy szerinte kedves motoros barátunk, akkor kell váltani, amikor a mutató a pirosban van.
3: Ezt tudta hozzátenni?
5: Ő az a Dodor, akiről mindig azt beszéltek, hogy nem tud motorozni?
4: Ő az, igen, bocs Dodor.
5: Fel jelentően erről beszélni.
3: Igen, van, ezt kommentbe be kellene írni, hogy szia, láttam egy-két videót, szerintem nem tudsz motorozni, és az dőj hátra.
4: Utána véged van.
3: Olvasd el a kommenteket.
5: Komolyan mondom, minden szünetben erről beszélek a fiú.
3: Igen. Na jövő mindjárt. 4 perc a pontosan 8 óra, itt vagyunk a hírek után.

0: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
3: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut?
4: És én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni?
5: Indul Balázsik őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most három kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér. Ismeri a sztárok hívkait?

0: nem segítség. De takarékosan, mert minden felhasznált segítség 25 000 forint levonását jelenti. Jön az őrült cipős víz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papucs vagy.
0: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer! Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupla

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
3: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a nád udvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a nád udvarival, hogy megtaláld te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nádudvari.hu-n.
4: Tudod miért jó? Mert nád udvari.
5: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a 2-es típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
6: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
7: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
8: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
9: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most vennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45 ezer forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kertigép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
10: 1 év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Hány óra?
12: Hajnal 2.
11: Megint nem alszol?
12: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
11: Próbáld ki te is a Sedakurt.
13: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
11: Alszol.
13: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
15: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik. Valósítsd meg céljaidat a kaposvári plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153 ezer forintot szerezhetsz. Jót tenni jó. Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
0: Ma is 17 órakor a lemezjátszó.

Lajnak. Lajnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi ma is láger megy. Igazi ma is láger megy. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et.

0: lakosbója a víz állapotáról gyűjt adatokat, amelyek hosszabb távon a felelős hallgazdálkodást is segíthetik. A helyi horgászközösség ezért fokozott figyelemre inti a vízen közlekedőket és a partról horgászókat. Arra kérik őket, mindig tartsanak megfelelő távolságot a bójától, és ügyeljenek arra, hogy horgászat vagy csónakázás közben ne sérüljön meg az eszköz. A kaposvári Mater Ripőrónai Művészeti Intézet frissen végzett fotográfusainak munkáiból nyílt kiállítás a Békés Csabai Fotófesztiválon. A tárlaton három diplomázott hallgató alkotásait lehet megnézni, amelyek napjaink aktuális témáira és a nyári kánikulára is reflektálnak. A fesztivál immár negyedik alkalommal biztosít bemutatkozási lehetőséget a fiatal fotós tehetségeknek. A kaposvári intézet oktatója a kiállított munkák sokszínűségét és szakmai elmélyültségét emelte ki a megnyitón, tudósít a behír.hu. Ismét itt a 21 napos kihívás. Országszerte 17 helyszínen lehet csatlakozni a szabadidős sportos akcióhoz. A decemberig tartó program célja, hogy minél többen tegyék a rendszeres mozgást a mindennapjaik részévé. További részletek Antal Ferenctől, a Szabadidős Sport Eseményszervezők Országos Szövetségének elnökétől.
1: Elindult a harmadik 21 napos kihívás, a második őszi. A mostani alkalommal 17 futókör csatlakozott a programhoz. Ennek a száma fog még bővülni, újabb jelentkezők is még lehet a 21 napos kihíváshoz, hogy csatlakozzanak. 21 napon keresztül vagy reggel, vagy este 6 és fél hét között kell futócipőt vagy gyaloglócipőt húzni, és a Geogó applikáció segítségével minimum 2 kilométert sétálni vagy futni egy-egy ilyen pályán.
0: Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Az éjszaka képződött köd és réteg felhőzet feloszlását követően gomoly felhős napos idő várható. Az északi a szél csak kevés helyen élénkül meg. A reggeli délelőtti 8-14 fokról délutára 21-26 fok közé melegszik fel a levegő. Vezessenek óvatosan, hogyha autóba ülnek. A frontok most jönnek, mennek, éppen ezért fejfájást is tapasztalhatnak a frontokra érzékenyek. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották. Legyen szép napjuk!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rázsko Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
4: Kulcsos játékunkra jönnek az SMS-ek, a telefonálások, SMS nem kell írni, majd a Dejma játékra kell SMS-t írni. De még arra ráértek azon, ne siessetek. 8 óra után 10 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek.
5: Akkor most mi van?
4: Most a kulcsos játékban adunk egy kulcsot, aztán a szólók, akkor lehet telefonálni újra. Közben, ha majd elhangzik a Dejma felhívás, akkor arra is csöröghetek. Csilla, szia, jó reggelt, ciao.
6: Jó reggelt, jó reggelt.
4: Hello Csilla, te is ott leszel velünk októberben ezek szerint?
6: Igen, biztos, hogy ott fogok lenni, igen.
4: Na, az nagyon jó, honnan jössz?
6: Budapestről.
4: Budapestről jössz majd. Na, akkor nagyot nem kell túráznod, mert Budapesten lesz a konténer. Mit kell csinálni, megnyered a kulcsot, vagy te kinyitod a konténert?
6: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
4: Ő is a retróról jött.
6: Nem, föl van is egy nagy papír, a basszus ki van rakva, de nehogy egy jó napod legyen, és elroncsom a szlogen.
4: Oké, de mit kell csinálod, ha megnyered? Milyen feladat?
6: Jaj, gurulni.
5: Jó van, visszajöttél a retró státuszból.
4: Gurulni kell, jól van. Oké, Csilla, elmondtad a szlogent, van egy kulcsod, októberben találkozunk, jó?
6: Jaj, nagyon várom. Köszönöm szépen, nagyon boldog vagyok. Köszönöm
4: jó,
6: szépen.
5: Most már leveheted a papírt a hűtőről.
4: Igen.
5: Arról csak igazi mai sláger megy.
7: Leveheted, de nem muszáj levenni.
4: Igen, jól van, októberben tali, csávó, köszi.
5: Hello.
6: Jaj, nagyon szépen köszönöm, sziasztok.
4: Hello, szólni fogunk, hogy mikor lehet újra próbálkozni, jó? De egy ma játékra pedig SMS kell írni. A város katasztrófa, Lipcsikéim, kaptuk SMS-ben, köszönjük szépen.
7: Már Lipcsik vagyunk egy ideje.
4: Lipcsik vagyunk, igen. Már én tegnap visszagyúrtam magam másik oldalra, mert hogy elmondtam, hogy ez az 5000 forint nem rossz, de nem is

0: annyira jó.
1: Igen,
0: vagy
1: de
0: talán
1: ezt úgy kell csinálni, hogy akkor, hogyha hárman vagyunk, akkor egynek mindenképp maradni kell fideszesnek.
0: Igen.
1: Jó? És akkor...
0: Én tegnap az voltam.
1: Most jó, de akkor ez járjon körbe.
0: Már marad is. Én hoztam.
1: Járjon körbe. Holnap Zsűl lesz.
0: Jó, holnap Zsűl tetszik, igen. A nulláson újabb baleset a dugóban. Két kemény ütköző a gyerekek, úgyhogy nagyon nagy a baj. Szerintem most lehet, hogy a nullás úgy, ahogy van, el kell hagyni. Na, mi lenne, ha visszafelé mondanák el a szlogent? Ennek én is nagyon örülnék, hogy ezt a szlogent valahogy egy kicsit felgyorsítanánk, vagy valahogy máshogy kellene elmondani.
2: Gyemregás, ilyen, izagi. Kacs.
0: Ez is jó. Ez is jó. Na, mi van itt a Hyrox versenyről beszéltünk, gyerekek, és hát itt durva képek járják be itten a BBC-től elkezdve mindent, és azért bennem is kérdéseket vett föl, de győzzetek meg, ha nincs igazam, és mondjátok azt, hogy ez a verseny hevébe belefér. Mi történt, ugye? Ez a Hyrox verseny, ezt aki reggel 6-kor nem hallott bennünket, az elmondjuk gyorsan még egyszer röviden. Futniuk kell kilométerek után a különböző feladatokat kell megoldani. Felváltva közben megint megoldva, megint futva, kicsit olyan, mint a crossfit, a crossfitből kiválók csinálnak labdával, kettlebell-lel, kötéllel mindenféle gyakorlatokat, közben futnak egy kilométert, ezt egy körpályán teszik meg, az nyer, aki a leggyorsabban megcsinálja. Na, és hát ugye jött egy ausztrál versenyző, és ugye hozzá vagyunk szokva, hogy...
1: Szerintem a Joanna Wiczek...
0: Joanna Wiczek nem sejtette, hogy...
1: Szerintem ausztrál?
0: Joanna, igen.
1: Joanna Wiczek.
0: Wiczek, Lengyelországból emigrált ausztrál versenyző, aki pupszot követett el, hát ugye a pupsz az ugye tudjuk, hogy pupsz mit jelent nagyjából. Nem csak egy pici dolog csúszott ki a nadrágjából, hanem az erőködéstől tulajdonképpen, hát hogy is mondjam ezt szépen,
1: magát.
0: Rojtosra. De olyan szinten, hogy vagy lehet, hogy egy guggolásnál le, vagy lehet, hogy egy kettlebell cipelésnél, nem tudjuk pontosan, de megtörtént a legszörnyűbb dolog, ami megtörtént egy sportolóval, mert hogy hát befosott, gyerekek. Rövid nadrágban van, ugye, kis nadrágban egy topban, és azt látod, hogy mind a két lába a videón, itt a BBC videóját nézzük éppen, hát igazából olyan, mint egy ilyen fekete vagy barna ecsetet így végighúztak volna a lábán, mind a két lába ugye rojtosra.
2: Tehát hát szóval nem
0: cifrára.
2: Tartott a kisgatya alsó
0: varása. Nem. Nézzél oda, légy szíves, nézzél oda, ne fordulj el, nézd meg.
1: Nem tudom nézni.
2: Ő a mi hősünk.
0: Ő. Hát, ja, igen.
1: Te hősöd, Feri. Ja, te hősöd. Én akármit csinálok, ha befosok, abba hagyom. Ezt tudom mondani magamról. Jó, tehát ez az én sztétmentem ezzel kapcsolatban, igen. Hogy nincs olyan tevékenység, hogy nem tudnék megszakítani emiatt.
0: Na most óriási vita van ebből, és szerintem egyébként joggal, mert hogy neki ez most kicsúszott, vagy egyszerűen csak jött, nem tudjuk, nem is ez a lényeg, hanem hogy a szervezők úgy döntöttek, hogy nem állítják le a versenyt, nem zárják le a pályát, ahol ez megtörtént, hanem hagyják, hogy egyébként hát tulajdonképpen menjen tovább a verseny, és azt mondják, hogy ők átfogó takarítást rendeltek el, és próbálták a versenyzők által használt pályákat, matracokat fertőtleníteni, de nem állították le a futamot, vagyis az ausztrál csajci, miután ott rojtosra fosta a mezőn, mindenki ment utána, és hajtotta végre ugyanazokat a feladatokat, úgyhogy a két combja az bokáig le volt fosva.
1: Figyelj, tehát felteszem a kérdést, hogy érted, mert a saját fosod az egy dolog, de amikor más fosában.
2: Több pálya volt, kikérem magamnak.
1: Ennyi pálya nem volt, Feri.
2: De volt, hogy nem kell, nem, azt a pályát üresen kellett hagyni, ahol Joanna volt.
0: Igen. Itt lázadnak a versenyzők, óriási ügy van belőle, azt mondják, hogy itt a higiéniai, a mentális következményekkel járhat, jogi útra terelik az ügyet, mi az, hogy egyébként egy ilyen versenyen ez megtörténhet, miért engedték az ausztrál nőnek a folytatást, ki kellett volna állítaniuk a szennyezett területet lezárni, ha többi résztvevő ne érintkezzen ezzel. De itt nem érintkezett a többi versenyző, itt bele tenyerelt abban, amit az ausztrál kislány az húzott maga után.
1: Egészen
0: és ment
1: pontosan.
0: Tovább a verseny. Szerintem egyébként a csajci belevaló. Őt nem zaklatja föl egy ilyen első randi.
1: Ő lenyilatkozta.
2: Gyerekek, ő vagy nyerni.
1: Hogy is van, go hard or go home. Ő ezt nyilatkozta.
2: Ő nyerni ment oda. Tehát ő azért ment, hogy megmutassa, hogy hosszú éveken keresztül beletette a felkészülést, hol tart.
0: Igen.
2: Egy ilyen kis szerencsétlen apró baleset.
1: De figyelj meg,
0: hát ez egyáltalán nem zavarja.
1: Az van, szerintem van egy ilyen haver, mint a Balázs, fogadtak 5000 forintba.
2: Hogy megcsinálja.
0: Ő azt mondta, hogy a győzelem az győzelem, adott magáról olyan szelfiket, meg kirakott olyan képeket, amikor vele ez még így nem történt meg, és azt mondta, hogy ez ilyen. Győzni jöttem, így van, megtörtént, győztünk.
2: Tulajdonképpen egy apróságról elfeledkeztek, hogy ő egy legális dopingot használt a többieknek, tehát ők a több, ő a többiek miatt fosta össze magát, mert ha előtte vagy, tehát jobb vagy, mint ő, akkor nem érintkezel
1: de
2: a fossal.
0: Igen, akkor le kell hagynod.
2: Így van, le kell hagyni őt, és akkor ott már nincs fos.
1: Igen, de azt írják, hogy ugye hát könnyű így nyerni, hogy a többiek ugye abba hagyták a versenyt, aki mögötte volt, mert azt mondta, hogy jó, hát srácok, én értem, de azért ezt most inkább nem kérem. A másik az, hogy teljesen mindegy, hogy nyert, mert hogy elvették tőle.
2: Ne hülyéskedj.
1: Hát de kitiltották. Hát a kitiltás az mit jelent?
2: Miért itt? Végigment a versenyen.
1: Utána band, az azt jelenti, hogy kitiltották. Abba hagytad a dulóingózást szerintem.
2: Én elolvastam a hírt magyarul, amiben az van, hogy a kórházról üzent, hogy a győzelem az győzelem.
1: Hát menjen, te csak elvették tőle, gondolom, mert hogy hát azért rájöttek.
2: Bandolták?
1: Igen.
0: Na, ne, egyébként nem, ő azt kommentálta az eseményeket,
2: én nem látok
0: megjegyezte,
2: ilyet,
0: de... hogy a győzelem az győzelem, win is a win, de illetve megköszönte a rajongói által nyújtott támogatást, és megígérte, hogy nem sokára visszatér.
2: Hát de azért háborog mindenki, hogy nem távolították el a pályáról, ebben a hírben egy szó nem esik.
0: Mi alapján ítélnek, mi alapján raknak ki? Elnézést, ebben fostálat. Az legyen a szervezőknek a felelősség, hogy kitiltjuk, vagy nem tiltjuk. Ha engedtük, hogy végigmenjen, és ő végigcsinálta, akkor mi a kitiltás lényege? Vagy akkor miért mi rossz csináltál, nem állították meg? Nincs benne a versenyszabályzatban, hogy te nem foshatod össze magad.
2: Hát utólag már utólag nem veheted el tőle az eredményét, azért, ha
1: hát
2: ott engedted.
1: Hát sokfajta cikk született ezzel kapcsolatban, és a felében azt lehet olvasni, hogy bannolták, a másikban azt, hogy megnyerte. Most akkor ki dönti el, ha melyik volt az igaz?
2: Hát ebben a cikkben, tehát, amit olvastunk,
1: jó, akkor az Indexnek fogunk hinni, hogy mi ez? HVG. A HVG-re fogunk hinni, és akkor igen, de hogy engedték, hogy végig versenyezzen.
0: Itt kicsit elmosódtak a protokollok. Nem lehet ezt mondani az így ebben a formában. Nektek lenne olyan élethelyzet? Tehát, hogy tehát amikor folytatod?
1: Legyen az, hogy döntsük, hogy melyik sportban oké, amivel összehasonlítod.
0: Hát azért láttad futballistánál is, ezt láttad öttusázónál is.
2: Láttad maratonfutásban is.
0: Láttad maratonfutásban is. Tehát a szabadtéri
1: helyszíneken, ahol az van, hogy nem tudod ezt megoldani, ott elnézzük, nem?
0: Tehát
1: az
0: szerintem van, hogy... igen. Hát egy maratonfutásnál ott valami kiesik, mész tovább, futsz, oké, megtörtént, futsz 2,5 órát. Tehát azért hát azt adom, hogy oké.
2: Rendben
1: van. Egy ultrafutónak nem sok lehetősége igen. van szerintem.
0: Egy sakvilágbajnoki döntőben szerintem egy kicsit kellemetlenem. Tehát, hogy ott valószínűleg zárt térben ez kellemetlen.
1: Jó, vízilabda.
0: Vízilabdánál még nem láttam ilyet, látod? Tehát például a vízilabdánál ezt még én nem láttam, hogy megtörtént.
1: Annyira feszes a gatyájuk,
0: hogy megtartja
1: bent. Abból nem jön ki semmi.
0: Valószínűleg ott akkor ki kell üríteni a medencét, ki kell szedni mindenkit a vízből, tehát hogy azért az
2: fertőtlenítés, leeresztés.
1: Vívásnál sose derül ki, ugye?
0: Vívásnál sose derül ki soha. Tehát vannak az azért sportok.
1: Birkónál volt ilyen?
0: Birkózásnál nem volt nekem ilyen, de ott azért kiderül. Ott kiderül.
2: Ott is látod.
1: Éppen tangád van, mert egy ízét.
0: Igen, van egy olyan testkontakt, hogy akkor ott gyorsan kiderül. Súlyemelésnél szintén megtörténhet.
1: Azt hiszem, meg is történik.
0: Ott is megtörténik. Ott se zárják ki, vagy ott se állsz meg. Ott sincs ez.
2: Akkor itt most miért kéne, hogy kizárjuk?
1: Azért, mert egy beltéren zajló verseny van, ahol gumiszőnyeg van, és annyi lett volna, hogy megáll pillanat, aki megy vécére, leslagozzák, visszajön.
0: A csaj tudta, hogy ez megtörtént? Vagy olyan adrenalin van, hogy te nem tudod, hogy megtörtént? Tudod, hogy megtörtént.
2: Hát aki azt nem veszi észre, hogy összefosta magát, ott egyéb problémák.
0: És abban bízol, hogy nem látszik, vagy abban bízol, hogy nem veszik észre, hát azért itt van az embernek egy ilyen természetes szégyenérzete. Ennyi adrenalin nincs a világon.
1: Szerintem úgy volt vele, hogy már mindenki látta, hogy ez megtörtént, úgyhogy akkor már megnyeri.
0: Hogy akkor már mindegy.
2: Most képzeljétek el, pár évvel ezelőtt volt azt hiszem az olimpián futott a csávó maratont, vagy maratoni távot, és a második helyen volt, és összekakilta magát a cél előtt x kilométerre.
0: Futás közben.
2: Kiállsz? Hát nem állsz,
0: nem állsz ki.
2: Életed maratonján nem. vagy, és jó helyen második vagy. Hát nem
0: tök más
2: ki.
0: A gondolkodásuk szerintem. Igen. Nekik ez egy szenvedéssel, sportolással velejáró dolog, ami abszolút belefér. Teljesen máshogy gondolkodnak, nem?
1: Az atlétikai elmény nyáron egy magyar versenyző is megtörtént, második lett. Egy kamaraszögből azt gondoltam, milyen kontasztos a kép. Aztán rájött, hogy ez csak fos.
0: Hát akkor ezt értettet, hogy nekik másban vannak. Egész egyszer másban vannak.
1: Jó, de mondom, az atlétika azért mindig szabadtéren zajlik.
0: Jó, nézzük ezt a saját életünkre levetítve, jó? Uh-huh. Oké, okay, te ott állsz egy stand-upon, én kínálok a szigetel a nagy színpadon. Te bemész az étteremben, és azt mondod, hogy iszik a lebencseves. Oké. Te színpadon vagy, lejössz a színpadról? Azt mondod, bocsánat, befostam, és lejössz, vagy lenyomod?
1: Nem, én hát nyilván ezt érzetem, hogy ez megtörténik, nem?
2: Nem, de most már ezen...
1: technikai szünet.
0: Nem, megtörtént, nincs megtörtént.
2: Technikai szünet, becsúszott ki.
0: 600 ember ott ül, megvette a jegyet, azt, hogy élete estéje lesz.
1: Meg, ez nem
0: gyere velem, akarom, ne menj el. Bemondott, hogy befostam és lejövök?
1: Állj, de belehaladszik még a mikrofon, még...
0: Előtte van még...
1: Ez nem a műsor része, figyelem!
0: Megkapod a mikrofont, ott áll a technikus csávó, kezedbe nyomja, és a hasad csinálját, tudod, amikor tudod, hogy 5 perced van, és de még nincs meg a nyomás, és kínálsz a színpadon életed poénja, megtörténik.
1: Én nagyon sokat voltam, na, amikor terhes voltam, és ugye felléptem 9 hónapos terhes koromban is, még nagyon szerettem ezt csinálni, akkor sokszor volt nekem hányás. Tehát olyan volt, hogy kijöttem, és akkor...
0: A színpadon.
1: De ezt nem látták, hanem mögötte.
2: Ja, mögötte. És megállítottad az előadást, mondta, hogy jövök mindjárt.
1: És utána, ahogy kilít az, így már megszabadultam a pallasztó.
0: Oké, okay, bennmarad, nem folyik is, de tudod, hogy befostál. Lejössz?
1: Le.
0: Lejössz?
1: Le. Le. Mert ezt tudod, az másodpercét vannak, amíg ez elkezd átszivárogni a rétegeket. Tehát azt mondom, hogy ha meg is húszod, biztos azonnal lejövök. Tehát nincs olyan körül. Te nem? Vagy te a pult mögött állsz.
0: De nem, hogy kimegyek a nagy színpadon, és játsszuk ezt a Green Light, Red Light-ot, ugrálgatunk. És ott megtörténik.
2: Na, mit csinálsz?
0: Szerintem lenyomom.
1: Lenyomod?
0: Hát anya, persze.
1: Anya, ugye egy Buffalo van rajtad.
0: Egy fehér befaló.
1: Miért sáros a
2: balátszik? És azt mondja, hogy oda néz, színváltós a cipője, fehérből barna.
0: Igen, én valószínűleg lenyomom. Jó, de ott nagy színpad van, szabad levegőn vagy, és messze vagy a közönségtől.
1: Hogy jön
0: ez ide? Úgy, hogy te mondjuk benn vagy a Földvári Művelődési Házban. Tehát,
1: jó,
0: hogy azért
1: már nem engednek be tavaly óta.
0: Igen, akkor mit tudom, hogy ott vagy Kecskeméten valahol valami. Szállodában 500 fős konferenciaterembe.
1: Klasszikus én, igen?
0: Igen, az egy kicsit más azért mint az Árté. Oké? Feri, hol van Feri?
2: Jó? Az étteremben vagyok.
0: Bent vagy az étteremben, igen. És a legújabb...
2: új táblás ajánlatunkat ajánlom.
0: Új táblás kedves, ajánlatodat
1: ajánlom. Hol a konyhában?
2: Kedves vendég, és úgy tudsz elmenni az asztaltól, mert ugye már leültél, ketten jöttek, a kis páros, ott állsz melléjük, és csak hátrálva tudsz elmenni.
0: Igen.
1: De csak annyit kell mondani, hogy bocsánat, behájroxoztam.
0: Nagyon durva hájroxezésem volt, igen. Szóval, ja, szerintem a sportolók erre máshogy gondolnak.
1: Nem, nekik a legdurább...
0: ez egy természetes dolog.
1: Szerintem nekem rendszeres visszatérő félelmem az, hogy a lehető legnagyobb dugóban ülsz, és akkor és ilyet, az a, vagy igen, vagy a másik, ami durva volt, amikor még kisgyerekem volt én egy év alatt is, akkor le voltunk mondjuk a játszó, vagy ilyesmi, és akkor tudod így, a gyereket összerakni és elindulni, mert az ilyen iszonyatos nehézség.
0: Az tortúra.
1: És akkor az, hogy akkor csinál egyet a gyomrod, akkor ott az van, hogy hú, na, most akkor...
0: És mindenki tudja, hogy percei vannak hátra. Igen. Tehát tudod, hogy ez csak egy bejelzés, vagy tudod, hogy itt egy nagyon durva támadás indul a záróizmaid ellen.
1: Én láttam már gyorsan tolni anyukát babakocsit, és pontosan tudtam, mit tettem.
0: Hogy hova megy.
2: Na és mit csinálnál? Akkor írja a hallgató, hogy amikor a nagy koncerten ugye fölrepültél a közönség fölé, és ott kezd el.
0: Semmit. A gyerekek, Isten hozott benned áldás és békés. Nem nagyon tudsz mit csinálni.
1: Nem, az van, hogy olyan magas az adrenalin, hogy nincs is igazából ilyen béltevékenységed.
0: Igen, tehát, leáll,
1: teljesen.
0: Leáll.
1: Ezt nem tudják, aki nem volt még színpadon, de az van, hogy előtte van az izgulós pisilés, meg ezek a dolgok, ugye, amit ugye a Márko is prezentálta, igen, a Most Wantedban.
0: De fönn már nincs.
1: Ahogy felmész, ott megszűnik minden funkciója. Tehát hogy nem is emésztesz, semmit nem csinálsz. Ezért nem is eszünk előtte, mert teljesen fölösleges, mert csak megáll a gyomrodban.
0: Igen. De ez egy tulajdonképpen, ami megtörtént, ez egy tök jó univerzális élmény, mert itt most azért, amiről mi szoktunk beszélni, az úgy van, hogy azért mindenki tudja, hogy vagy érintett ebben, vagy nem. De ebben mindenki benne van. Ezt te tudod, nem? Amikor a gyomrod támadást indít, az egy univerzális élmény, ebben mindenki benne van. Buszvezetőként rám jött, megálltam a pékségnél az Oktogonnál. Elnézést kértem az utasoktól, leszálltam és bementem a pékségbe. Tehát, hogy ott nincs más lehetőség.
1: Mi milyen emberek vagyunk, tehát azért nem lehet elvárni másoktól, hogy néha ne kerüljenek bajba.
0: Igen, kétfajta ember van, aki befosott már, és aki befog. Tehát ez abszolút igen. Szex közben, de ott is leáll a működés, ott se jön.
2: Nem jön. Akarsz mesélni?
1: Én?
2: Sebe voltál.
0: Elhallgattál és elgondolkoztál.
1: Jól olvastam az öröket.
0: Adjad már, nem mi volt? Pasi volt? És azt mondta, hogy ne arra
1: gudj. De miért van azt, hogy mindig az
0: ilyenek? Anyám pacapörkölke mindig ezt okozza? Mi volt?
1: Nem volt ilyen. Hál' Istennek nem volt ilyen. De hogyha lett volna, elmesélni, megígérem. Esküszöm. Mindenre esküszöm, hogy elmesélni. Nem volt ilyen. De miért akkor van?
0: Szerintem egyébként miért ne lenne? Tehát, hogy ez ugyanúgy megtörténhet. Főleg, ha olyan jellegű dolgok történnek az ágyban, akkor meg azért az...
1: Milyen jellegűek?
0: Hát most ezt nem fogom. Nem fogom így ebben a formában.
1: Azt ígérted, hogy 8... Már mindenki az iskolában, már beszéltem.
0: Már benn vannak az iskolában, igen. Ja, én ezzel már gondolkodtam egyébként, hogy az énekesekkel vagy a műsorvezetősekkel mi van, de az, amit az Eszter mond, hogy effektíve adásban valahogy ez úgy megszűnik működni. Megszűnik. És utána, hogy lejössz, hogy mielőtt fölmész, oké, de ott annyira más helyzetben vagy, hogy amit az agyad lekapcsolódna.
1: Mint az életedért küzdeni.
0: A perisztaktikázol,
1: igen. Ugyanaz van az idegrendszered, de mint amikor az orosz hánelől kell menekülni, vagy
0: nincs
1: amikor
0: más.
1: Leugrasz bungee jumpinggal.
0: Nincs más.
1: Hogy a teljes túlélési üzemmód van.
3: Igen, ott valahogy máshogy funkcionálsz ezekben. Azt, hogy nekem egyszer volt ilyen, a Klassz FM-ben dolgoztunk, Rota, és adásból kellett elmennem 8-kor.
1: Rota egy kollega volt? Rota?
0: Rota, Mr. Rota.
3: Mr. Rota, elkaptam valahogy valamilyen formában, és mondtam, hogy én nem bírom tovább, tehát nincs értelme, mert 3 percenként. Viszont mérlegre tenni, hogy hogyan induljál haza. Ugye Népligettől, Népfürdő utca. Taxi nem jó, mert be fogok fosni a taxival.
0: De még nem volt esély a munkahelyen elmenni? Nem volt esély a munkahelyen elmenni?
3: Elmentem, na de hát negyed óránként jött az inger, ez borzalmas. Na most, hogy érsz haza? És akkor metró? Nem jó. Hát a metróból hogy?
1: Hát taxit, és befeksz a csomagtartóba.
0: Majd két oda hátsó ajtót csak.
3: Egyes villamos lett a vége.
0: Egyes villamos.
3: Igen, mert nagyon sűrűn vannak a megállók, és ha bármi van, én leszek, nem, ott összefosom magam a megállóba. Nem,
1: hogy körút közepén van 8 sáv, és akkor...
3: Nem, hát figyelj, nem, az még mindig
0: nem gondolkozol
3: láttam.
0: Ennyire előre. Csak a részmegoldásokban gondolkozom, igen. Majd az élet adja a többit.
3: Hát Zuglótól az életemért küzdöttem. A legnehezebb pillanatok voltak.
1: Ilyenkor szokott felszállni egy ilyen régi osztálytársak. Anna!
0: És ugye az van, hogy nagyjából 2-3 kredited van. Tehát pontosan tudod. Nem. A támadásokat illetően. Iszonyat. Elsőt visszavered, a második már nagyon fáj, nagyon izzadt, és tudod, hogy a következő valószínűleg ott elveszed a csatát. Elfárad a tartó szerkezet a gyomrodban. És tudod, hogy nagyjából 2, maximum 3, amit kibírsz, de fölőről.
3: Ez nem a szülési fedél, hullámokba jön. Várjál, most abban maradt?
0: Igen.
3: Most nem, 4 lépés.
1: Nem a legrosszabb, az izzadós, elsápadós. Tudod, amikor tudod, már fehér vagy, és van ez a hideg verejtés.
0: Igen. És szóval ez az utolsó támadás. Tehát itt most vagy megoldod, vagy végig. El kell, hogy veszítsd.
1: És akkor körülnéz, és akkor nagyon, nagyon durva lesz a felfogásod. Tehát, hogy már látod a pogokat a sarokban. Látod a mindent, tehát, hogy
3: nem vagy élesedik az elmét.
1: Élesedik az elmét. És körülötted mindent észreveszed. Én mai napig emlékszem, hogy a helyekre meg.
3: Tényleg, igen,
0: és a legdurvább támadás az akkor jön, amikor már a lépcsőházba vagy az ajtó előtt. Ott tesz igazán próbára, mert ott már nagyon el vagy fáradva, már nem bírod izomból tartani, és ott ő még indít egy végső támadás, hogy még nem fogsz beérni, és nem tárd a
1: lakáskulcsodat. Ott az önhítség, hogy hazaértél. És abban a pillanatban bedugod a kulcsod, az zárva vége van.
0: Igen, rájössz, hogy rossz a kulcs, ez a postalád a kulcs. Igen, ott föladod, és összefosod.
3: Igen, Honvéd kórháztól a kulcsomat szorítottam, mondtam, Istenem, még két megálló.
0: Isten, de durva.
3: Nagyon durva volt.
0: Nagyon. Igen. És sosem vagy annyira magányos, mint akkor
3: egyébként. Nem, ez tényleg nem,
0: az olyan. Az a te, ha egyedül vagy, akkor egyedül vagy.
1: Vagy a Matrixban, amikor tudod, hogy kicsekkó, azt mondtad, hogy körülnézel, hogy ez a világ, amiben élünk, és én meg voltam a tagja.
0: Igen, tényleg. És homályos a tekinteted, júj, de jó.
1: Ti nem érzitek azt a kint.
0: Nagyon mindjárt. 8:30 pontosan itt vagyunk mindjárt a hírek után.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: A nyárnak és a vakációnak

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
2: Telefon.
3: Kávé.
2: Reggeli.
3: Kávé.
2: Munka.
3: Kávé.
2: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod AP-kódját a nyerj.bravos.hu-n, és nyerj. Bravos. Az első a kávé.
4: Jó hosszú lett a hajad. Mehet a fele?
5: A terv csak a fele. Újra gondoltuk, hogy minden elférjen.
6: Most lejön a fele. A maradékból kijön még egy polc.
7: Vállalkozóként sokféleképpen használjátok a felet, de a Ván most egyformán adja. Válasz üzleti vezetékesnet vagy mobil díjcsomagot most akár fél évig féláron. Új kisvállalati előfizetőknek 2 évre ípekkel október 31-ig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. Ván, minden pillanat számít.
8: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
9: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő hipővizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
10: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: Anya, kapar a torkom!
12: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
13: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
14: 1 év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Régi bajtársak találkoztak a kaposvári tűzoltóságon. Nem tágítanak a szúnyogok a Balaton partjáról. Idén is lesz teszett akció. Hozom a részleteket, üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Másfél évtizede őrzik közös találkozóik hagyományát a nyugdíjas kaposvári tűzoltók. Az egykori bajtársak minden tavasszal és ősszel összegyűlnek, az idei jubileumi alkalmon pedig elismeréseket is átadtak a nyugdíjas klubért végzett munkáért. A résztvevők megnézték a ma szolgálatban lévő tűzoltók járműveit és eszközeit, majd Szent Balázson folytatták a találkozót. Az ebéd mellett régi vonulásokat és a laktanyai élet emlékezetes pillanatait idézték fel, és külön köszöntötték azokat is, akik 50 évvel ezelőtt kezdték meg tűzoltói szolgálatukat. Továbbra is aktívak az inváziós szúnyogok a Balaton térségében. A szeptemberi meleg idő kedvezett elsősorban az ázsiai tigris szúnyog szaporodásának, amelynek lárvái egészen kicsi mennyiségű állóvízben is kifejlődhetnek. A következő napokban a tó térségében földi szúnyoggyérítést végeznek napnyugta után a késő esti és éjszakai órákban. Somogyban összesen 1440 hektáron zajlik az írtás. A katasztrófavédelem közleményben kéri a lakosságot, hogy a kertekben lévő kisebb állóvizeket is rendszeresen szüntessék meg, vagy fedjék le. Idén is lesz teszett akció. A regisztrációs időszak szeptember 22-ig tart. Az ország minden részéből lehet csatlakozni az önkéntes szemétszedési akcióhoz a szelektálok.hu oldalon keresztül, mondta rádiónknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium sajtófőnöke.
2: A cél nem csak az illegális hulladéklerakók felszámolása, részben felderítése, hanem ehhez kapcsolódóan a környezettudatosság erősítése, hiszen az lenne a legjobb, hogyha ilyen programokra alapvetően nem lenne szükség. 2011 óta összességében 1,5 millió önkéntesre pedig részt 22 000 helyszínen, és közel 19 000 tonna hulladékot gyűjtöttek össze. Az akcióhét tervezetten október 12 és 18 között kerül megrendelésre. Azt is el lehet megjönteni, hogy valaki részt szeretne venni gyűjtési akcióban, vagy koordinátorként segíteni a programot.
1: Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Az éjszaka képződött köd és réteg felhőzet feloszlását követően gomoly felhős napos idő várható. A reggeli délelőtti 8-14 fokról délutára 21-26 fok közé melegszik fel a levegő. Vezessenek óvatosan, hogyha autóba ülnek. A frontok most jönnek, mennek, éppen ezért fejfájást is tapasztalhatnak a frontokra érzékenyek. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották, legyen szép napjuk!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió 1!
4: Itt vagyunk, 3:49 lesz pontosan, 5 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Újra az M0-as, M6-os csomópontnál M5 baleset, megint 2 kilométeres a sor Sziget-Szent Miklósig. Aha, tehát ez az M6-M0-as csomópont az M5 felé. Gyerekek, a 0-as ma reggel vége van, elesett, úgyhogy ezt felejtsétek is el. Nagyon sok minden. Ugye, hogyha itt nincs zene, azért ez így melós.
5: Gyerekek, hát itt néztem ki hát a hegy aljára.
4: Egy cigit nem tudsz elszívni rendesen, itt munka itt? Van.
5: Hát egy kávém lese fő. Hello.
4: A cigit meg se gyullad, a tüdődbe lesér a füst, érted? Már jöhetsz vissza.
5: Ideges leszek.
4: Itt meló van, gyerekek.
6: Azt vizionálták a hallgatók, hogy el fog jutni oda.
4: Hogy hírek se lesz.
6: Hogy 6 óra 8-kor fogunk kezdeni.
4: Az soha nem lesz, mert az rajtam múlik. Ennyi, és ott kitartok. A zenéket adom, de a 6 óra 8-as kezdést nem tudom garantálni. Akkor menjen a retróra és hallgassa az.
6: Így van, így van.
4: Azt sajnos nem tudom, ne haragudjatok, azért mindent nem tudunk megtenni. De igyekszünk, tényleg nagyon igyekszünk. Időjárás Ferenc.
5: Jó.
4: Köszönjük szépen. Látjátok, hogy igyekszünk.
3: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
4: Na pattintsatok akkor egy SMS gyorsan, Anna hadd válaszol. Dejtman játékunk, gyerekek, sok-sok kérdés, drága férfiak, lepjétek meg a barátnőtöket 100 000 forintos Dejtman utalmánnyal. Jó, Dejtman?
5: Jó.
6: Jó, a Dejtman. Jó, hát minden van. Minden van.
4: Trapista sajt.
5: Párizsi, hát az nincs, Párizsi, de nem is azért járunk oda.
4: Igen, Dejtman. Cipőőrületben vagyunk, cipővel kapcsolatos kérdések. És
5: jó jével, mert nagyon sokan írják, én elfogadom.
4: Bárhogy jó? Tehát ha leírod, hogy Dejman, Dajman, Dikman, Dikman, bármit ír, Dikman, bármit ír.
6: Dikman játékokat szeretnénk, akkor...
4: Igen, adjál már Dikman játékra valamit, bármi jó. Tehát, hogy bármi jó, bármi jöhet. Jó?
5: Jó, de jó. Márkák.
4: Már is jelentkeznek. És akkor most várj, hogy van? Tehát, hogy van a... Kicsit ilyen legyen ön is milliómos játékhez. Tehát segíthetünk mi?
5: Így van.
4: Segíthetne a felezés.
5: Felezés és?
4: És fölhívhat valakit.
5: Egy sztárt.
4: Egy sztárt.
6: Egy sztárt. De azt mi adjuk, hogy ő hozta magával?
4: Egy sztárt nem hozott.
6: Mi adjuk. Hosszunk sztárt. Van ám.
4: Hát most van bekészítve egy star.
7: Hát hogyha igény tart rá, mindig van bekészítve egy sztár.
6: De mindegyiket használhatja? Mindegyik segítséget?
4: Nem, egyet.
7: Hát bármilyen, választ. Csökken a pénz.
4: Aha, jó, akkor tegyük össze a szabályokat, jó? Ezt most én is értem.
7: 100 000-ről indulunk.
5: Ha okay. Nem használ segítséget, mind a három kérdésen végig megy a 100 000.
4: Igen?
5: Ha egy segítséget felhasználva megy, akkor 75, ha kettőt, akkor 50, jó. Ha hármat, akkor 25.
4: És a start mi mondhatjuk spontán a saját telefonkönyvünkből? Hogy rá bízza, és akit betekerünk, és felhívjuk?
5: Persze.
4: Ne tudjon róla a start, tehát nem kell leszervezni, hanem így, szia start, mit csinálsz? Itt van egy kérdés, segítsd a hallgatót, aztán elengedjük a start.
5: Igen, és ha nem veszi föl, akkor sajnos bukott a hallgató.
4: Akkor már, ne. Jó, legyen ez. Akkor hívunk egy másik start. Kati, már csajnapunk van. Kati.
8: Sziasztok!
4: Hello, Kati, jó reggelt! Kati, hello, honnan jöttem minket?
8: Sziasztok. Bocsánat?
4: Semmi baj.
8: Nem hallottam, bocsi.
4: Honnan hívtál minket?
8: Ja, Budapestről, bocsánat.
4: Budapestről, milyen foglalkozó, Kati?
8: Takarítunk egy városnézőhajón. Várommal.
4: Na, ezzel most meglepett. Városnézőhajó takarítás. Aha.
5: És mi a mocsok, mi a szemét? Mit hagynak ott ezek a turisztok?
8: Hát néha egy-két érdekes dolog azért van, de...
5: Na, a legérdekesebb mi volt?
4: Gondolom, esernyő.
5: Ja.
8: Hát, fényképezőjük. Legérdekesebb és legbizarabb például a kuk, mi az a WC-ben lévő szemetes kukába való pisilés.
4: Abszolút.
8: Ott a WC, nem tudom, miért nem sikerül bele, de... Hát,
4: nem is biztos, hogy turista volt. Ez simán megcsinál magyar is. Jól van, oké, figyelj ide, jönnek a kérdések akkor, jó, kapod a kis legyen ön is milliómos zenét, gondolj meg, hogy te válsz, hogy viszont ha rossz válasz van, akkor nem tudunk tovább menni, tehát hogy akkor vége van, és a nyereményt sem visszük tovább, nem görgetjük, nem bonyolítjuk, tehát itt aztán inkább vegyél igénybe valami segítséget, ha nem megy, jó, mehetünk?
8: Igen.
4: Na figyelj! Aj, de izgalmas.
5: Első kérdés. Hogyan alakult ki eredetileg a cowboy csizmák magas, ferde sarka? A válasz, hogy magasabbnak tűnjön a viselője. B, hogy ne csúszson le a lába kengyelből. C, hogy ne menjen bele a sára csizmába. D, hogy könnyebb legyen benne futni.
4: Na?
5: Mi az, amit kizárna, kedves játékos egyből?
8: Hát, könnyebb legyen futni.
5: Így van, kézisten akar valóban.
8: Igen.
4: Na,
8: hát úgy gondolom, hogy a B, mivel annak van értem, hogy megtartja a kengyelbe
4: a lábát. Így is van. Hát nagyon megyünk. Ahogy így írja egy hallgató, akkor egyelőre nem hívjuk Lábas Vikit és Deák Bill Gyulát. Köszönjük szépen. Megyünk a második kérdésre. Igen?
5: Melyik designer készítette a híres vörös talpú cipőket? A válasz. Jimmy Choo. B válasz.
6: Nekem Csú.
5: Manolo Blahnik.
6: Blahnik.
5: Christian Louboutin.
6: Louboutin.
5: D. Salvatore Ferragamo.
4: Ezt jól mondtad.
5: Azt jó, olasz, azt tudom.
4: A Louboutin, a Csú, a Salvatore vagy Csú, a Ferragamo.
5: Csú, Blahnik, Louboutin vagy Ferragamo.
4: Na, no, ezek a híres piros talpú cipők.
8: Fogalmam sincs.
4: Hát akkor segítséget vegyünk.
5: Téli segítséget. Melyiket? Bennünket felezés vagy sztár?
8: Legyen sztár.
4: Sztár! A sztár! Ki a sztárunk ma?
6: Én nem tudom, de nem vagyok biztos, hogy előrébb veszünk bele.
4: Cristiano Louboutin. Aha. Hallod, és volt egy csöngés Lani. Hangunk. Volt egy csöngés hangunk volt. Hát megőrülsz, mi van
5: így. Csinálva.
4: Azt a mindenit.
5: Meg van csinálva a játék.
4: Jó, kiért rá? De van valaki szervezve? Vagy egy divatdiktátor
7: ki. Megismered majd a hangját. Ő egy divatdiktátor.
4: Igen? Nem, kíváncsi vagyok.
5: Én rátippeltem volna, mert neki is volt.
6: Igen?
5: Igen.
6: De már nincs?
5: Egy nagyon híres cipője volt neki.
6: Mindenkinek volt piros cipője ezek közül.
4: Sztárka film, ahogy hallom.
5: Az Óza csodák csodáját ő csinálta.
6: Ha ő azt
4: jó, válasszál más is segítség, nincs meg a sztár.
8: Nem, hát figyelj, tippelek.
4: Várjál! Hát felezd le, akkor hagyjuk a sztárt. jó nekünk a csöngéstől, hát add be a sztárt. Hát nekünk add, nem kell, persze, add a sztárt. Haló, várja, itt a sztárt.
6: Azt már megnézték éjjája, már válaszolni szeretne.
4: Azóta már segített a mesterséges intelligencia. Na jó, mit találtál? Tessék,
8: elfogadjunk.
4: Hátra Lobutin, jól van. Nagyon jó. Jó, ennyi időt nem adunk, akkor a sztár itt lesz a vonalban. Holnaptól pénteken, mikor vége a játéknak, addigra összeáll, gyerekek. Addigra összeáll.
5: Na figyelj, egy kérdésre vagy a Kánaántól, a 100 000-es utalványtól, és még ugye van két segítséged, el is lőheted mind a kettőt, felezést, meg bennünket.
4: Ennyire izgulok, Jézusom.
5: Hány csont található egy emberi lábfejben? Tehát mennyi csont van? A 12, B 26, C 2, D 42.
4: Igen, nagyon ilyen.
5: Na? Van két segítséged.
8: Ha nem tévedtem.
4: Mit mondtál?
8: 26-ot. De csak azért megy, hogy tornára járok.
5: Ja!
4: Hát ez a kornak ez az előnye, hogy az ember tudja az anatómiát.
3: Az önnyereménye egy 75 000 forint értékű Deichmann ajándékutalvány.
5: Hát valami szar van a palacsintában, hogy ezt vidéken szokták volt mondani.
7: Mert 100!
5: De felhasználtál?
6: De azért, mert felhívtuk.
8: Igen, és akkor, igen, telefonáltunk közben.
6: Igen, tehát 100, csak ugye közben leijájozta, és igen. Akkor ez tulajdonképpen.
4: Én ezt igazságnak érzem a 75-t, mert amíg a start hívtuk, addig ő viszont éjjájozott. Olyan, mintha a start igen. Megmondta volna, de az éjjáj mondta volna, meg egy segítséget igénybe vett 75. Jó. Szerintem ez korrekt.
8: Én akit nagyon örülök, köszönöm szépen.
4: Na, akkor a Deichmannba, gyereknek, felnőttnek minden. Tudsz vásárolni, költsétek el.
8: A párom az cipőfániás.
4: Tök jó.
8: Rosszabb minden nő, úgyhogy imádja a cipőket.
4: Jól van. Köszi, akkor küldjük. Ciao, ciao.
8: Nagyon szépen köszönöm. Sziasztok.
4: Hello.
5: Gyerekek, micsoda pengejáték. Milyen?
4: Nekem kicsit túl intellektuális, de jó.
5: Igen. Ugye, ahhoz képest, hogy mondd be a szlogen, tehát ahhoz képest azért három nehéz.
4: Ez most a másik véglet. Tehát itt ezt a Jimmy Schumer. Itt ezt átestünk mindenen, igen. De jó, oké, holnap is lesz, úgyhogy lehet jelentkezni. Jó, 25 000, 50 vagy 75 vagy 100 000.
6: Azt gondolkodom, hogy ez működne, szerintek felvágottakkal?
5: Persze.
4: Hogy? Mondd meg, hogy melyik felvágott?
5: Igen, hogy mennyi a hústartalma a parizernek.
6: Igen.
4: 5-10 vagy 12%.
6: A hinnégű roppanós orsívjeslének melyik részei vannak benne egy disznónak? De azt hiszem, hogy mindenből lenne valamilyen intellektuális. Nem?
4: Igen, milyen jó volt a legyen ön is millió most, nem a vágóval még 1000 évvel ezelőtt. Kell leült 2,5 millió ember megnézi azt a műsort, azt elhiszed?
7: Megjelöljük?
4: Tessék?
7: Megjelöljük?
4: Öreg, mekkora mester volt, hogy tekert be mindenkit.
5: És az mekkora volt, emlékeztek arra az adásra, amikor már mindenki találgatta, hogy nyilván az ő monitorra tele van írva információval. És akkor mondta Vágó István, hogy jó, akkor mutatnám, hogy mi van. Semmi nem volt rajta, fejből.
6: Csak a dohányzási szüneteket mutatott.
4: Igen. Tarts ki Pista 3 perc, tarts ki Pista 5 perc.
5: Ő volt nagyon...
4: meg Pista.
5: Amikor betiltották a magyar televízióban, ugyanis, ha emlékeztek rá, volt még olyan adás, ahol beszélgetős műsorban dohányoztak adásban.
4: Mennyire cool.
5: Mennyire kemény. Ott szívták a cigit.
6: Tudod, még milyen Rita volt a Kölyök klubban?
4: Pap.
6: Pap Rita. Nem.
4: Jónás.
6: Jónás hittem még a Kölyök klubban is szívta a cigit.
4: Ideg a szamlás széli volt minden.
7: Te jössz, Danika, gyere!
6: Nem, de igen.
5: Na, hogy állítólag ugye ő volt az utolsó ember, akinek megengedték még, hogy bent dohányozott.
4: Hát az RTL-ben is dohányozhatott egyedül. Én ültem mellett, úgyhogy figyelj, ha csak ránéztél, hogy gyógyítóra kitiltott a házból.
6: Neki volt a kínáló cigije, nem?
4: Neki volt a kínáló cigije, persze, legendás volt.
5: Egy a kínálós, egy a jobb.
4: Kértél a Pistától egy cigit, akkor adott a szarból. Csak ő nem azt szívta. És akkor neki volt a normál, de abból nem adott senkinek.
5: Tökre megkérte, igazabban.
4: Persze, itt van, adott abszolút, valami nagyon szar. Soha többet nem kérte, hogy tőlem egy szar cigit adott, és nem az övét.
5: Mert mindig lejmoltok.
4: Zseni volt az öreg. Egy kínáló cigi, meg a saját. Te mennyire kitalálod ezt, nem? Van kínáló cigi. Pista, van egy cigit? Persze, itt van, szívjad. És adott valami ilyen mezitlábas, valami nagyon szart, amitől falnak mentél.
7: Fenyő Miki volt egyébként.
4: Úristen, de jó.
7: Danubius Rádió, ugye mindenhol, ugye hát nyilván füstérzékelők, hiszen hát rádióban dolgozunk, ugye? Nem érdekelte. Tehát ő cigarettázott és kész.
4: Pista
7: jött be vendégnek, mondtuk, hogy elnézést, de hát el kellene. Nem érdekel. Jó, de hogy ki kellene menni, de nem.
4: De ez valahol egyébként kell menni.
7: Ne haragudj, Miklós, mondtuk, elnézést. És nyugodtan szívta tovább.
4: Istánk is megvolt a kis asztal a hátul a díszlet mögött, egy kis hamutartó cigi oda kirakva, mindünk lejöttünk, rágyújtott, beszélgettünk nagyokat, ő meg nem mozdult, ő ki nem ment volna az utcára. Ő ott el, és ő egyedül te dohányozhatott az irodájába, és megdohányozhatott benne a díszletbe, ami nagy szó, mert ott minden nyílt láng, meg minden, azonnal tudod. Fejvesztés erre vele.
5: Egy tűzoltó,
4: a Pista dohányzott, tehát azt mondta, hogy ez neki lehet.
6: De az volt nagyon durva, hogy amikor mentem haza Nyíregyházára vonattam, hogy volt dohányzókocsi, és akkor több beszállt, és akkor az egész kocsiban dohányoztak, plusz én még pont az utolsó évben odajártam a BMI-re, amikor lehetett a folyosón cigizni. Tehát, hogy benn voltál az egyetem épületében, vártad, hogy nyissák az órára, és még ott a folyosón jött, még elszívt a cigit, és még
5: a tenyőt. Ennél a legszebb volt, hogy először mentem ki Egyiptomba búvárkodni, és akkor már a világ összes repülőjáratán tilos volt a dohányzás, kivéve egyet, ugye az Egyiptomi járat, amely nekik van tartásuk, ahogy eléred a izét, ahogy elértük, ahogy hívják, utazó magasságot, akkor a pilóta be is mondta, hogy akkor most elalszanak a kis izék, dohányzás tiltó táblák, a gép felétől hátrafele, dohányzó. Mindenki fölállt, mint az állat, így repült a gép az orra fölfelé, mert mindenki hátul volt, és akkor körülbelül, mert nem számított, hogy ennyi magyar van, aki hát szenvedélyes dohányos, mert egyikről a másikról gyújtottunk át, rá körülbelül 20 perc múlva mondta, hogy jó, akkor legyenek kedvesek egy kicsit a dohányzást befejezni, látni nem lehetett a izében.
4: Nem vegy repülőn, nem fostak a tűztől. Azért az egy repülőn, azért az egész más, mint valahol, nem tudom.
5: Semmi. Úgy lehetett dohányozni, mint a kisangyal.
4: Mennyire lazák az arabok, ők nem
6: kicsapatták kicsapatták belőle. Nekem a lakatos Laci ugye tegnap hazavitt az új kocsijával, ugye beszéltünk, hogy új Mercia van, és kérdeztem, azt mondja, gyere, hazavittek, lehet benned cigizni. Nem mondom, Laci, nem cigizek. Majd fogsz, gyere. és a lényeg, hogy a Laci, ahogy megvette a szalonautót ki, azt a szalonban már rágyújtott benne.
5: Nem értem.
4: De ő láncdohányos, ugye? Tehát, hogy ő olyan durván láncdohányos, hogy egyiket a másik után. Ott egy hazautaz 4 cigi.
6: Meg a Laci ilyen Kenta úr, hogy az ő egyik keze mindig kilóg a kocsiból. Tudod, hogy az autó
4: az a cigiskéz.
6: Igen, és a cigiskéz kim van mindig.
4: Azt a minden segít neki. Össze. Kamponával fura volt, hogy sétáltunk, és még lehetett bagózni valamikor bent a kamponával. A bevásárlóközpontokban még rá lehetett gyújtani.
6: De nem is volt ilyen, én nem emlékszem.
4: Mi már nagyon arra sem emlékszünk, mert így volt, hogy szórakozó ilyen éttermekben is lehetett. Tehát ez simán megszokott dolog volt, hogy bementél, és mindenki cigarettázik.
7: Bemész,
6: mindenhol. Bemész Csehországba egy helyre, és el vagy képedve, hogy ez milyen balkáni, nem? Hogy itt dohányoznak benne az emberek.
4: Mert hogy engedik a sörözőbe a dohányzást?
6: Szerintem egy Csehországban igen. Legutóbb azt ott voltunk, ahol volt ilyen dohányzó rész. Másrészt meg az, hogy teljesen megszoktuk, ugye, hogy gyújlatunk van most folyamatosan, de akkoriban azért nagyon
4: sokszor megszokott dolog volt, hogy nem dohányzol, de dohányzó helyről úgy mész haza, hogy iszonyat bűnös voltál.
5: Télen a téli kabátot ugye kihagytad még 3 napig az erkélyen, hogy föl lehessen benni.
4: Igen. Azt írják, hogy amilyen árak lesznek, Feri, neked is lesz kínáló cili.
5: Bizony. Megint emelnek, gyerekek.
4: Tessék?
5: Megint emelnek.
4: Helyes, emeljék. Hova? Emeljék.
5: De azért, hogy lenyúljanak bennünket, érted?
4: Nagyon helyes, emeljék.
5: Hát, de mert?
4: Hát mert miért ne? Hát káros szenvedélyet tegyenek rá egy kicsit. Megterhelitek az egészségügyet, érted, egy csomó pénz elmegy rátok a gyógyítások miatt.
6: Mondja legjobb lejmoló.
4: Mivel fizettek többet?
5: Ahogy fizetjük a cigarettánkat, abból oda is megy biztos.
4: Hát azt nem tudom, oda mennyi megy. Melyik az égig? Hát,
5: mi sokkal többet fizetünk be a közösben, mint ti.
7: Jövedéki adó, igen.
5: Hoppá.
6: Majd neked jobb lesz
4: ugyanazt az ellátást kapod.
5: Ugyanazt az, igen, jót.
4: Emeljék csak meg. Nem, most mennyi egy doboz cigi? 3000, 2005?
5: Hát nincs annyi, igen, 2005 és 6 között. Kivéve az ukrán piacot, ugye ott egy picit olcsó.
4: Legyen 3000.
6: Pilluki az már tartja az árát, ugyanaz a Pilluki.
4: Legyen 3000. Úgyse hagyod abba, egy igazi dohányos, de nem adja abba. Azért 3500 már egy doboz cigi, azért az veszek két doboz.
5: Leteszem.
4: Anyát 90 és dohányzik.
7: 1000-nél.
4: Olyan tüdőt örököltetek, érted?
5: 2000-nél.
4: Menj a mama, 90?
5: Hát most lassan 90, és van most 89.
6: Most kapott egy jetskit.
4: Igen. És egy vitorlás repülőt most akar tanulni, megtanulni vezetni. Érted, és látsz dohányos a muter, nem?
5: Hát igen. Hát, szereti.
4: De ezek a gének valahogy bennetek rendben van.
5: Nem, semmi. Nincsen. Ül kint.
6: Nagyon durva.
5: Valamelyik este vittem át egy palack jó pezsgőt, azt megittuk kettesbe, érted? Közben cigarettázott, adta a bölcsességeket. Rendben van a mama.
4: 90-es láncdohányos, érted? És semmi baja.
7: Ennyi.
4: Érted?
7: Genetika. Abszolút genetika. Churchill, ugyanez. Tehát, hogy az is ivott, cigizett. Hát kinek mi? Valaki meg kétszer rágyújt, aztán tüdőrák.
4: Igen.
6: Vagy egyszer se.
4: Igen, na az hogyan. Na jó van, gyerekek, jövünk mindjárt, és még egy kulcsot is adunk, jó? Úgyhogy valaki, aki úgy érez magában lendületet, bombázza a telefonszámunkat, és akkor így konténer ide vagy oda, amit októberben sorsolunk, majd dobunk még egy kulcsot. Jó, 4 perc, pontosan 9 óra, itt vagyunk a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
3: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a design bútorok otthona. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulinkban, de mi lesz vele télen?
6: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kös huncut?
5: És én? Hát én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni?
0: Indul Balázsik őrült cipős kvízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most három kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: Három segítség. De takarékosan, mert minden felhasznált segítség 25 000 forint levonását jelenti. Jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
6: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
7: És a finom görög ízekre?
6: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
7: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
8: Roppanj rá a délaföldi napfény ízére, ha friss, hazai zöldségeket keresel. Keresd a szentesi vagányokat az üzletekben, vagy a délkertész webshopjában.
9: Roppanós, szentesi!
10: Zamatos, szentesi!
9: Vagány, szentesi vagány!
11: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
12: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játssz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
13: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
14: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
15: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
16: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió 3 hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az 1 és 2 szikű gyomok ellen még száraz időben is. Legato Trió az Adamától.
17: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással. Adj pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
18: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
19: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
4: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
1: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
13: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
1: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
13: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
1: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
20: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is! CNC Maros, esztergályos, gyártástechnológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keresse minket a 0630 500 66 16-os telefonszámon.
21: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel! Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! ungarocell.hu.
22: Jó reggelt! Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
23: Szia, drágám! Na, Istenél aludtam ma is!
22: De jó neked! Mi a titkod?
23: Nincs titok, csak a Sedacor Forte. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
22: Sedacor Forte.
23: És a koncentrációt nem befolyásolja.
24: Sedacor Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészt.
25: Építkezik vagy felújít? Akkor irány a Füreli Erdőmester Kft. Minőségi építőanyagok, kedvező árak és szakértő segítség egy helyen. Faanyag, szigetelés, tetőcserép, esőcsatorna. Nálunk mindent megtalál. Füreli Erdőmester Kft. Kaposváron, ahol az építkezés a jó döntéssel kezdődik.
26: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik. Valósítsd meg céljaidat a kaposvári plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153 ezer forintot szerezhetsz. Jót tenni jó. Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
27: Ma is 17 órakor a lemezjátékban.

0: hétig. Reklámot hallottak. Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Véget ért a nyári főszezon a Balatonon. A kémények ellenőrzésére figyelmeztet a somogyi katasztrófavédelem. Felgyorsítanák a közvilágítási hibák javítását Kaposváron. Már is érkezem a részletekkel, én Sós Kata vagyok. Véget ért a nyári főszezon, de nem áll meg a balatoni hajózás. 16 kikötőből menetrend szerinti járatok, további 7-ből pedig sétahajók indulnak, a kompok továbbra is közlekednek. Vei Gábor, a Bahart vezérigazgatója elmondta, hogy mindeközben megkezdték a kikötők felújítását. A fűtési szezon előtt érdemes időben gondoskodni a kémények ellenőrzéséről, hívja fel a figyelmet a somogyi katasztrófa védelem. Az első hidegebb napokon ugyanis jelentősen megnő a kéményseprők leterheltsége, így hosszabb lehet a várakozási idő. A rendszeres tisztítással a kéménytüzek kockázata is csökkenthető, az ellenőrzés során pedig még a fűtési szezon előtt kiderülhetnek a veszélyes hibák. Családi házaknál az ingatlan használójának kell kezdeményeznie a kéményseprést, amely magántulajdonú vállalkozás székhelyeként nem használt ingatlannál térítésmentesen kérhető. A szilárd tüzeléshez kapcsolódó kéményeket évente, a gázüzemű berendezéseket pedig 2 évente kell ellenőriztetni. Csak nem 200 közvilágítási lámpa maradt sötét egyetlen éjszaka alatt Kaposváron. A városban éveleje óta több mint 9800 korszerű ledes fényforrás működik, a rendszer azonban még nem hibamentes, írja a Vármegyei Heti Lap. A meghibásodások egy részét a lámpatestek okozzák, a legtöbb problémát viszont az elektromos hálózat szakasz hibái jelentik. A város ezért az EON-nal és a kivitelezővel is egyeztetett, a felek pedig abban állapodtak meg, hogy felgyorsítják a hibák javítását és karbantartását. Amfetamint találtak a rendőrök egy siófoki férfi lakásában. A vád szerint a 40-es éveiben járó gyanúsított korábban a csekély mennyiség felső határát meghaladó kábítószert szerzett meg, amelyből egyedül és egyik ismerő

0: legyen szép napjuk!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a design bútorok otthona.
2: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádió műsorok etalonja, az üvegre tapadva nyíregyháza humortitánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Ráskó Eszter! A körközetén a kapuzárásra fittyet hányó, szelíd motoros, Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán a 90-es évek diszkó buddhistája, Sebestyén Baller Feri Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
3: Nincsen zene, gyerekek, hozzá kell szokni, munka van!
4: Munka van, beszéd van?
3: Nincs cigi.
4: Szeretnék majd fogadalmat tenni.
3: Mire kijössz, már visszajössz.
4: Megint, meg, saját magammal szemben megint hozzászóltam Kapcsihoz, hogy legyen már az, hogy...
5: Hogy amikor, nem szólsz hozzá, te
4: még. Hogy nem szólok hozzá, és akkor nem jutunk oda mindig, ahova eljutunk, mert ezt a hibát mindig elkövetem.
5: Mi volt a kezdő mondatod? Szia, Kapcsi, és itt hibáztál.
4: Elkezdtem el beszélgetni egy közös problémánkról, és a harmadik mondat már az volt, hogy hát a szokásos téma, amit ő minden kapcsán fel. Hogy? De a harmadik mondat. A harmadik mondat.
3: Imádom.
4: A harmadik mondat.
5: Egyszerű, nagyon férfi, megfejthető.
3: Őszintén lehet vele mindenféle altesti dolgokról beszélni.
4: De nem tud semmi másról beszélni. Tehát abban a pillanatban, hogy valami lényeges dolgra, és a péniszemről beszéltem.
3: Igen, kapcsi ilyen. Ja, igen, és ezért vele értekezünk itt minden kedden, igen.
4: Jó, mi Vágó Istvánunk.
5: El tudjátok képzelni.
4: Jelölje meg, egy-kettő.
3: Igen. Kiégésen, cigizésből, stresszel, befosol, szép kis körforgás, írja valaki.
4: De cigizéstől miért stresszelsz? Ja, hogy ez nem egy beteg összel tőle?
3: Ma minden olyan téma előkerült, amitől az ember vagy hazamegy, vagy szabadságot vesz ki.
4: Hát inkább ez, mint a Dua Lipa.
3: Hát egyébként így van.
4: Amúgy szerintem a cigizés ki lehet váltani egy csomó jó dologgal.
5: Na.
3: De figyelj, olyan drága lesz most már, hogy már mind muszáj van vele kiváltani.
5: Most néztem meg, gyerekek, november 1-től 250 forint dobozonként pluszban.
4: És most mennyi egy doboz cigi?
5: Hát 2005-2007.
4: Akkor 3000 lesz egy doboz cigi?
5: Hát lassan, igen.
4: Hát és még mindig megéri neked, úgy hallom.
5: Te mit ugrálsz rajtam?
3: A sátán.
4: Látod, azt oda szúrtunk, ahol fájlás.
3: Persze, nem gyűjtott rá, ne csináld már.
4: Mi ez az, 3000 forint, ezt sajnálod? Ezt a
3: át fog mindenki sajnálom. Menni a vapéra, az lesz. Hát sajnos egyébként. Az áttereli az embereket.
4: A vap ez nagyon más. Tehát, te a vépről beszélsz, a vape pedig a szúnyogírtó.
5: De ő tudod,
3: én a vépet konzisztensen vapénak hívom már.
4: De ugye ez azt már, hogy azért, hogy ez meg szúnyogírtóval fogom szargálni.
5: Mert ő egy tagadó.
3: Én vape tagadó vagyok, én vép tagadó, ők nekem az vape.
4: Vape, vaze. Nekünk senki nem mondja meg. Figyelj, Feri. Na. És mi lesz akkor, hogyha helyette elkezdesz valami ilyen... Jójózhatnál például.
5: Mi van?
4: Kínálna mindig szünetekbe, szünet is tudod, csak annyit látna, hogy kegyetlenül jójózik, de ilyen kegyetlenül.
3: A Feri sose fogja letenni a cigit, és én szeretem ezt a fajta makacságot.
5: A nagy ízék, a nagy trükköket.
4: Figura. Igen, azt nagyon rögnék rajta, hogyha hiszi, hogy elkezdenél félcsövezni, vagy még ami van még, ez az...
5: Félcső?
4: Mi az, amikor felugrálnak dolgokra? Mi az az ízé?
5: Parkür.
4: Parkőr! És szerint parkőr a teraszon.
5: És egyszer átillennék a korlátot.
4: És még a cigire mondják, hogy veszélyes.
3: Ne tedd le soha, Feri.
5: Hát ott itt az emberem.
4: Londonban nekem az egy akkora csalódás lenne. Egy doboz cigi.
3: Tök nagy csalódás lenne, ha letennéd. Az eltűnne belőled az utolsó mérföldkövelbe azonosítható vagy a cigaretta. Az, hogy te kimész, és hogy cigizel a teraszon, ez úgy hozzátartó.
4: De miért kérdez meg a mamát, hogy úgyis rájér egész nap, hogy töltsön neked cigiket, tudod? Van az a klasszikus.
5: Úgy, de nagy lenne. Az
3: veszel rendes dohányt, és megtöltje
4: a mamát. Termeld meg a saját dohányodat. Ott a velencei tónak a medrében nem lehet dohányültetvényt csinálni?
3: Kevelj hozzá egy kis marihuánát, megrátod teljesen jól lesz.
4: A Vencei túl van most milyen így jössze?
5: Jól van, köszöni most szépen.
4: Kicsit visszahúzódott.
5: Nálunk van víz is még, nem olyan? Sok, de van. Persze az északi partasztod mindig mély.
4: Meg tudod lögybölni magadat, ha úgy van.
5: Meg.
3: Ja. Na gyerekek, kulcsunk? Itt van a kulcsunk? Hol van a kulcsunk? Nincs itt? Egy utolsó kulcsot még adjunk oda valakinek, aki ügyes volt, telefonált, nem mondtuk, hogy lehet próbálkozni, lehet telefonálni.

0: És már lerendeztük a kulcsokat. Ez így megy majd októberig, ennyi kulcsot adunk? Hányan lesz ott a kulcsosa? 500-an? Ki az, aki majd...
1: Anna kiszámolta valamelyik nap.
2: 280 körül van.
0: 280 kulcsot osztunk ki összesen, te jó Isten!
2: Hétfőnként 11-et, különben meg napi 9-et.
0: Jó.
2: És szól az le fejben?
0: Oké. Okay. Nézzek neked, nagyjából 300 kulcs. Hívunk valakit, jó? És utána pedig megyünk Piliszentől Lélekre, hogy hova megyünk? Petíció indul, gyerekek. Piri Szentléleken. Aha, megvan ez a Mi kis falunk sorozat?
1: Így van, persze, hát azt ott forgatják nagyon... a faluba, de onnan elüldözték őket.
0: Nagyon kedves a történet, mert hogy 137 helyi lakos összefogott, hogy a faluban tartsák a stábot, és ők most azon dolgoznak, hogy visszamenjen a nagy tévé, a mamut, visszamenjen az ő falunkba forgatni. Mert elüldözték őket onnan?
1: Igen, hát hogy nagyon megzavarja a falu életét a forgatás, de leginkább a turista forgalom. Mert egy csomóan mennek ki, hogy a kocsmába igyanak egy kávét, aha, ahol forog a jelenet. Ott van a szakember, Gyula mondta rögtön, tetsz.
0: Minden este fölvevőre van állítva a kis készülékes nézi, igen. Kata, gyorsan mondj nekünk egy szlogen, szia!
3: A rádió, ez csak igazi, ma is áll elmegy. Hello, hello!
0: És van, javárj, ez nem az, adunk csak neked egy érzény, van. Ott a kulcs nálad, mit kell csinálni, a nyersz?
3: Hát csak annyit mondok, hogy ahogyha én nyerek, akkor azt mondjátok majd, hogy ki az a Baukó Éva.
0: Ú, de jó! Gurulni fogsz, nagyot gurulsz. Nagyon jó.
3: Még jó, hogy...
0: Jó van. Októberben találkozunk, van egy kulcsod, legyen szerencséd, jó?
3: Rendben, köszi szépen.
0: Oké, ciao, hello.
3: Hello.
1: Hello.
0: Na szóval visszatérve, gyerekek, nagy hírek vannak, ez egy ilyen párkapcsolati dráma mondhatni, aminek így nézzük a különböző felvonásait, ugye Piri Szentléleke a Mi kis falunk stábja között évekig tombolt a szerelem, dúlt a láb, ott forgatott az erdő, nagyon jól érezték magukat, a stáb is, a mindenki is, de ahogy ugye a falu felettes szerve, az esztergomi önkormányzat a szakítás mellett döntött, és kirakták onnan a stábot. Azt mondták, hogy eddig és nem tovább, viszont a helyiek most fellázadtak, és szeretnék visszakapni régi szerelmüket. Összefogtak, és egy 137 aláírással ellátott petícióval üzennék meg a városvezetésnek, hogy nem akarják elengedni a stábot, és ez a stáb ezt felrakta a települést a térképre. Gyerekek, hát itt komoly küzdelem. Hogy tudsz egy stábot ott tartani magadnál? Egyáltalán mi az, hogy az esztergomi városvezetés, az esztergomi önkormányzat a szakítás mellett döntött? Kirakták az RTL-t? Erről van szó?
1: Szerint?
0: Aha.
4: Azt írják, hogy ráadásul nem is azok panaszkodnak, akik a forgatási gócpontok mellett laknak, hanem akik távolabbi. Tehát a magányosabb farkasokat zavarja ez az átmenő forgalom, és akik meg benne vannak ebben az egész projektben, azok meg úgy vannak, hogy végre van élet a faluban.
0: Végre van élet a faluban. Ugye ez a sorozatban úgy jelenik meg, hogy Pajkaszeg. Ez Pajkaszeg. Ugye? De hogy ez nem Pajkaszeg valójában, ez egy Piliszentlélek.
1: Uh-huh. És azért költözték ki Piliszentlélekre, hogy ott a nyugalom, a csend legyen. Erre mi történik szombat reggel? Autós hordák parkolnak le, akiktől nem tudsz kiállni a kaputból, jönnek, mennek, és nincs csend abba a faluba, amiért te kiköltöztél. Na,
0: tessék. És akkor oda mennek a zarándokok, hogy abban a presszóban igyanak.
1: Így van, tényleg ez ekkora, mint azt megtudtuk.
0: Ez ilyen kultikus hely lett, hogy oda mennek az emberek inni, hogy ez volt a sorozatban. Aha. És akkor most megy, vagy marad a stáb? Most akkor mi történik?
1: Hát most a petíció megvan.
0: Aha.
1: Azt még
4: hányan
1: beadod?
4: Vannak összesen? Tehát ha 137-en vannak mellette, mennyien vannak ellene?
0: Hát ez egy jó kérdés, nem tudom. Mindjárt megkérdezzük Editet, aki ott van a faluba. Edit, jó reggel, szia!
5: Jó napot kívánok, Mincen. Sziasztok, üdvözlöm a hallgatóságot.
0: Azt a mindenit, milyen hivatalos vagy, Edith, de nem kell ennyire hivatalosan, csak lazán, könnyedén. Te ott laksz, már nem Pajkaszegen, hanem ebben a faluban? Te falusi vagy, ott laksz? Vagy...
5: Igen, ott lakok.
0: Aha. Na most mi van ezzel a szerelmi történettel? Most a gonosz önkormányzat elüldözte a stábot?
5: Hát nem arról van szó, az önkormányzat mindig is támogatta a munkájukat.
0: Igen?
5: Inkább, hát ilyen pár lakók inkább azok.
0: Aha, tehát néhány lakó föllázat, és ezért az önkormányzat azt mondta, hogy köszönjük szépen, akkor mi nem kérünk a stábból.
5: Hát igen. Szerintem
0: neki mi volt a bajuk? A lakóknak mi volt a bajuk? Vagy ők mit mondtak? Miért lázadtak?
5: Hát azért lázadtak, hogy mondjuk pont olyan lakóknál van a legnagyobb hangsúly, akik már úgy jöttek ide, hogy tudták, hogy tehát ezen a településen forgatás folyik. Tehát elvileg Pajkaszegi ingatlanként vették meg az ingatlanokat, és
3: Tehát,
0: várj, mi van, hogy megvették az ingatlant, ők már tudták, hogy az pajkaszegi ingatlan, ami igen, a sorozatban van.
1: Tehát
0: ment a forgatás.
1: Nem az ős lakos kiabálok.
3: Eleve már 10 éve itt forgatnak, és tehát itt mindenki tudja, hogy településen már forgatási helyszín 10 éve, és a, tehát eleve úgy is hirdetik az ingatlanokat, hogy pajkaszegi ingatlan, és ezért az ingatlanárak, tehát az a stábnak a hatására eléggé fel is mentek, fel is turbozottak ilyen.
0: Tényleg? Tehát volt egy ingatlan áremelkedés a faluban, mert hogy a forgatás miatt egyszerűen megnőtt az ingatlanok értéke.
4: Igen, képesztően, hogy...
0: Ez döbbenet, az egész sztori döbbenet. Igen.
3: És akkor ők... szeretném helyezíteni, hogy előbb, amit mondtatok, hogy a stáb nem, soha ne, tehát nem is ment el, tehát még folyamatosan itt is forgatnak, hát most is velünk vannak, és nagyon sok lakó örömére, mivel ez a petícióban is látszik, hogy... hogy azt is igazolja, hogy még 10 év távlatából is, hát nem annyira zavaró és hátrányos az itt élő számára, főleg azok írták alá, akik közvetlenül nem profitálnak a stáb adta lehetőségekből. Ebből a petícióból az is kiderül, hogy a két fő helyszín, ami a Tetekocsmá és a polgármesteri hivatal környéken közvetlenül szomszédokat abszolút nem zavarja. Természetesen azokat is figyelembe kell venni, akik nem így gondolják, de valamiféle kompromisszus megoldást várunk.
0: Aha, mennyi megy a forgatás egy évben? Meddig van ott a stáb? Mennyit forgat egy évben? Hát, hány napot éri nagyságrendileg?
3: Hát ilyen 3 hónapot, de én pontos napokat most nem tudok be, egyre minimálisabb, mert mivel forgatási helyszínek is egyre kevesebbek vannak, tehát 90% magántul, tehát itt már magántulajdonban forgatnak, és...
0: És akkor te most mit csinálsz? Te most összeszedted a falut, és azt mondtad, hogy oké, gyerekek, akkor nem, most nem, petíció? Nem. Vagy akkor most mi történik?
3: Nem. Az történt, hogy mindenki, tehát ezt a média túlzást szerettük volna elsősorban morális mederben terelni, ami azt mondta, tehát azt sugallotta az embereknek, tehát itt az országos szinten, hogy az egész település egységesen elzavarta a stábot.
0: És hát, hogy ez tulajdonképpen nem így volt?
3: Hát ez nem így volt, van egy, látjátok, hogy egy olyan bázisa is, amit abszolút semmilyen végül is anyagi háttér nélkül is.
0: Most akkor mi van? Most akkor mi a sztori? Most én nem értem ezt az egészet. Most akkor ott van a stáb és forgat, nincs ott, elment, szeretnéd, hogy visszajönne, nem akar semmit, nem tudod, hát, hogy mi van, minden van.
3: Nagyon szeretnénk, hogy maradjon, de természetesen úgy, hogy közben a helyiek
0: érdekes. De nem mentek el, hát ott vannak, azt mondtad, hogy ott vannak, mai napig
3: hát
0: ott
3: igen,
0: vannak.
3: Hát igen, hogy nem is szeretnénk, de hát...
0: Akkor el sem mentek.
1: Hát valószínűleg úgy van, hogy
0: egy... Hova most a stáb?
3: Hát nálunk.
0: Hát akkor minden rendben van, hát ott forgat a stáb.
4: Oda tudnál lenni a telefont valakinek a stábból?
0: Van ott valaki a stábban? Értem.
3: Tehát a következő évben van...
1: Most még megvan a szerződés jövő évtől.
3: Igen, tehát minden évben...
1: Nem lehet,
3: minden évben új szerződéseket.
1: Értjük.
0: Értjük.
1: Nem lehet, hogy azok, akik azt akarják, hogy elmenjen, azok nem a stáb miatt akarják, hanem hogy az odalátogató turisták miatt, akik mennek a Tetekocsmájába.
3: Hát ez is indok nekik, de most már hát a barátnőmet ízlézem, aki, tehát nem mondok neveket, aki most már azt mondta, hogy tehát olyan szinten lecsökkent a turizmus is, meg a stábnak az itt léte, hogy minimális kompromisszummal jár.
0: Tehát akkor igazából nincs baj. A stáb ott van, a pajkaszegiek jó vannak, a stáb forgat, de te nem akarod, hogy majd elmenjenek, de még nem mentek el, mert most még ott vannak.
3: Hát nem csak én nem akarom, ezek akik a petíciót aláírták, azok bőven támogatják, hogy...
0: Ilyenek ezek a pajkaszegiek. Kitartanak a mellett, akit szeretnek. Igen, mi a terv?
4: Akkor minden mi kis falunk rajongót kérünk, hogy azonnal jelenjen meg Pajkaszegen. Demonstrálják hát azt, hogy mennyire számítanak erre.
3: Ez a petíció az a település lakóit is érintette, és külön gyűjtöttünk egy országos rajongói tábori aláírásokat, amik mivel már ez túlnőtt a településen, és őnek is a segítségét kértük, hogy valamilyen olyan kompromisszumos megoldás szülessen, hogy a produkció végül is marad. Hát nem tudom, hogy maradhasson. Nem tudom, hogy milyen feltételek lesznek a jövőben, én ezt nem tudom átlátni, vagy de az, hogy mi szeretnénk, hogy továbbra is itt legyen.
0: Aha, tök jó, és tehát a kocsmája üzemel, egyébként az nyitva van? Tehát az működő kocsma?
3: Igen, hát ő nekik a, tehát eleve ez, tehát az összes vendéglátásnak, ami hozzá kapcsolódik, tehát mind a szálláshelyek és a vendéglátások csak ennek a produkciónak köszönhetően tudtak megmaradni itt a településen.
1: Így van, már nem lenne kocsma.
5: Amire ezekre a kis településekre abszolút nem jellemző már.
1: Aha, de a turizmus tiszta, az jó tiszta. A településnek. Jó. Még most, annyit árulj el, hogy a kocsmával szemben van egy óriási szobor, egy nyitott tenyérrel, és a közepén hát van egy... Hát, egy hogy briós. Is mondjam, egy briós, de inkább úgy néz ki, mintha valaki nagyon ügyesen rakta volna le a terhét. Az micsoda?
5: Hát, az egy briós, végülis kétértelmű, tehát az egész.
1: Legalább.
5: Azért, mert ez végül is egy filmvégjáték, tehát hogyha végignézitek az egészet, akkor ez filmvégjáték, és nagyon sokan szeretik ezért, mert egy ilyen felügyülést biztosít az embereknek a mindennapi esetleges dolgaik felett.
4: Ezt át tudnátok szállítani a Balázs kertjébe?
0: Ez olyan, mint egy ilyen tenyérbe belefosott volna valaki.
5: Különben igazából csak akkor áll ott, amikor a forgatáson szerepel, tehát igazából ez nem folyamatos látványossága a településnek.
0: Hát a másik szobrot, amit leszereltek, a fallos szobrot kéne mellételni, tudod, így egy hallgatóban igaza van.
4: A szányos fallos.
0: Igen. Na jó van, szóval, hogy akkor van baj, de még nincs baj, de ne is legyen baj, de akkor majd baj
5: hát
0: lesz, de most még nincsen baj, de ne is legyen, de van. Aha.
5: Jó.
4: Megelőző csapás.
0: Megelőző csapás, mérté rájuk, Edit. Ilyenek ezek a pajkaszegiek. Ilyenek, oda vágtatok.
5: Hát nem, hát szeretném. Hát végül is nem befolyásol ugye az életet. Jó, akit befolyásol, ott megmondom őszintén, a stáb a munkáját nagyon összhangban végzi a település lakóival. Minimális komponenciumot igényel. Folyamatosan tudjuk, hogy hol forgatnak. Telefonon, Facebookon, lehet velük folyamatos kapcsolatot tartani, hogyha valakinek valami gondja van, meg lehet velük beszélni, tehát itt nincs itt olyan dolog, amit
4: nem lehetne megoldani. Közben feltette a baj a fejét, mert itt írják közben a kommentelők, hogy már elkezdtek pályázni a különböző falvak. Tehát már Devecser, Nyírbátor, már írták a saját petíciójukat.
5: Hát igen, mert mindenkinek felmerül, és ők is tudják, hogy amikor úgy él egy település, hogy tehát egy ilyen kis település úgy él, hogy tehát ezek a szálláshelyek, vendéglátott helyek mind bezárnak, tehát ilyen kísértett településé válnak, az nem szolgálja a gazdaságot se, tehát az ő gazdaságukat se, az önkormányzatoknak is egy bevételi forrás jelent, úgy, mint az itt élőknek, akik ezzel foglalkoznak, ja. És ezt ők nagyon is látják, hogy ez nagyon, tehát pozitívum is van ebbe.
0: Jó. Tehát ott valami történik, hogy felrepül, a levegő az úgy, vagy mozgál, a szél elhozza. Akkor esetleg ott marad a stáb?
5: Ez szénység.
0: Jó, oké, nagyon drukkolunk és rajta vagyunk az ügyön, amiben tudunk, segítünk. Mi egy emberként kiállunk pajkaszeg mellett, jó? Puszi Edit, hajrá!
5: Nagyon szépen köszönjük.
0: Vigyázzatok magatokra, hajrá, drukkolunk, hogy ne legyen kenyértörés köztetek és a csatorna között. Csáó!
4: Briós törés.
5: Nem lesz.
0: Hajrá, pajkaszeg!
6: Hajrá, pajkaszeg!
0: Hello.
6: Hajrá, Stoki!
0: Foglalja nekem valaki össze ezt egy mondatban, hogy mi volt?
1: Az első ember, nem érdekes, az egész sztori nem érdekes. Ebben, ami érdekes, hogy ő volt az első ember, aki visszakérdezett a kérdésedre. Hogy ezt most nem értem. Eddig egyébként... az mindenki válaszolt rá, gyerekek, az összes sok diplomás. Az orvosok, a kutatók, a nem tudom kicsodák, jön a kocsmáros asszony, aki azt mondja, hogy ezt most nem értem.
4: Így van.
0: Na, elsőre leleplezte a szeles kérdést.
4: A józanság hangja.
0: Nem tettük kontextusba a kérdést azért. Tehát nem csak, úgy bedobtam, hogy valami segítsen ki ebből a...
1: Na, tehát azért forgat még a stáb, mert erre az évre van megállapodás.
0: Értem. Nehogy elmond nekem, én tényleg kiugrom az ablakon. Így is majdnem megöltem magam, létszik, nem mondd el ezt még egyszer.
4: Én örülök, én csak annak, hogy...
6: Na, de jövőre! Az
0: mondja, a város ilyen kormányzat.
4: Én örülök, hogy rajta tartjuk az ütőjére ennek a problémának az ujjunkat,
0: mert szívesen
4: azt
0: elengedem.
4: Nélkülünk ez a helyzet nem tudná megoldani magát, úgyhogy örülök, hogy részesen lehetek ennek. A kormányváltás ehhez képest egy...
0: Kutyafüle, érted?
4: Egy Dallas epizód volt.
0: Ez a pajkaszegi szabadságharca. 48-49 nem volt ilyen fontos, mint ez a pajkaszegi történet. Hajrá, pajkaszeg! De megint mi van? Két fontoskodó barom miatt... Megint érted, tehát mindig ez történik.
4: Ezt nagyon tetszik, hogy vesz egy házat egy faluban,
0: ahol tudja, hogy mi van, majd kiborul.
4: Hát most már ennek legyen vége.
0: Igen, úgyhogy ha elmegy a stáb, az ingatlan felére esik, tudod az értéke. Tehát, amit megvett felnyomott áron. Tehát ez sehogy se jó biznisz, ha megvesz egy felnyomott áron, utána pedig elzavarod őket. Na mindegy.
4: Van ennél magyarabb dolog amúgy most.
0: Egyébként ezért akartunk ezzel foglalkozni, igen, mert azért ez egy szép, szép magyaros történet. Na jó van gyerekek, 3 perc, pontosan 9:30, itt vagyunk mindjárt a nap legjobb pillanataival.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
2: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
3: Újra itt a Verbaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen. Mindig veled az úton.
4: A Lioness új évada már streamelhető a Sky Showtime-on.
5: Katona vagyok, és az a dolgom, hogy küzdjek.
4: Új ellenségekkel és halálos titkokkal. A tét még soha nem volt ilyen hatalmas.
5: Jobb, ha felkészül.
6: Nagyon féltelek.
5: Ne lassíts!
4: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman.
5: Ez még nem a harc vége, csupán a kezdete.
4: A standard csomag most csak 1890 forint havonta, 6 hónapig. Sky Showtime. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondható. Az ajánlatra feltételek vonatkoznak.
7: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
8: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
9: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni.
8: Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem, és már kész is.
9: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
8: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készült, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
10: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
11: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Okos bója figyeli a vizet Kaposfürednél. Kaposvári fotográfus hallgatók mutatkoznak be Békés Csabán. Ismét itt a 21 napos kihívás. Hozom a részleteket, én Sós Kata vagyok. Új technológiai eszköz jelent meg a kaposfüredi csónak kikötő előtti vízterületen, tudta meg a sonline.hu. A korszerű okosbója a víz állapotáról gyűjt adatokat, amelyek hosszabb távon a felelős hallgazdálkodást is segíthetik. A helyi horgászközösség ezért fokozott figyelemre inti a vízen közlekedőket és a partról horgászókat. Arra kérik őket, mindig tartsanak megfelelő távolságot a bójától, és ügyeljenek arra, hogy horgászat vagy csónakázás közben ne sérüljön meg az eszköz. A kaposvári Mater Ripőrónai Művészeti Intézet frissen végzett fotográfusainak munkáiból nyílt kiállítás a Békés Csabai Fotófesztiválon. A tárlaton három diplomázott hallgató alkotásait lehet megnézni, amelyek napjaink aktuális témáira és a nyári kánikulára is reflektálnak. A fesztivál immár negyedik alkalommal biztosít bemutatkozási lehetőséget a fiatal fotós tehetségeknek. A kaposvári intézet oktatója a kiállított munkák sokszínűségét és szakmai elmélyültségét emelte ki a megnyitón, tudósít a behír.hu. Ismét itt a 21 napos kihívás. Országszerte 17 helyszínen lehet csatlakozni a szabadidősportos akcióhoz. A decemberig tartó program célja, hogy minél többen tegyék a rendszeres mozgást a mindennapjaik részévé. További részletek Antal Ferenctől, a Szabadidősport Eseményszervezők Országos Szövetségének elnökétől.
2: Elindult a harmadik 21 napos kihívás, a második őszi. A mostani alkalommal 17 futókör csatlakozott a programhoz. Ennek a száma fog még bővülni, újabb jelentkezők is még lehet a 21 napos kihíváshoz, hogy csatlakozzanak. 21 napon keresztül vagy reggel, vagy este 6 és fél hét között kell futócipőt, vagy gyaloglócipőt húzni, és a Geogo applikáció segítségével minimum 2 kilométert sétálni, vagy futni egy-egy ilyen pályán.
1: Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Az éjszaka képződött köd és réteg felhőzet feloszlását követően gomoly felhős napos idő várható. Az északi a szél csak kevés helyen élénkül meg. A reggeli délelőtti 8-14 fokról délutára 21-26 fok közé melegszik fel a levegő. Vezessenek óvatosan, hogyha autóba ülnek. A frontok most jönnek, mennek, éppen ezért fejfájást is tapasztalhatnak a frontokra érzékenyek. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották. Legyen szép napjuk!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
3: Rádió 1!
4: Na, a nap legjobb pillanatai, gyerekek!
5: Na, gyerünk, nézzük!
4: Na, már meg kell ahhoz nyissam, hogy Anna mit írt a kis írományba. Mondom én nektek, gyerekek, hogy mi a nap legjobb pillanata. Itten vagyunk. Egy hallgatói SMS-ből jött a 7 órási téma. Edith megette az agyamat. 7 órási téma. Azt írta a hallgató, úgy döntöttem, ma itthon maradok, teszek mindenre, azt sem, amit akarok a mai napon. Erről kezdtünk beszélni, hogy milyen élethelyzetben engedhetjük ezt meg magunknak, hová tűnnek az álmaink, a vágyaink, és egyáltalán mi történik felnőtt korban. Ezt megvitattuk, és egy fitness torna közben, hát fosta rommá magát egy sportoló, egy ausztrál sportoló csaj, egy Hyrox versenyen. Megnéztük a videót, tényleg durva, és próbáltuk elképzelni, hogy hasonló helyzetben mit csinálnánk.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
4: Úgy döntöttem, hogy ha ma itthon maradok, teszek mindenre, azt csinálom, amit akarok a mai napon. Jaj, de jó! Ez milyen jó!
5: És nem szól a főnököd?
4: Ez egy nagyon nagy lépés ám így az embernek saját maga felé, hogy úgy minden mindegy. Elengedi, és azt mondja, hogy rendben van. Ha kirúgna, ha nem, ha lesz belőle, én ma itthon maradok. És lesz egy nap, amikor azt csak, amit akarok. De miért tűnik ez el? Azért, mert annyi helyen kell megfelelnünk, mert felnövünk, mert kötelességeink vannak, mert
6: egyszerűen... Hozzászokunk a préshez. Mindenhol van egy pici szelep.
4: De itt van például Tibi azt írja, fiam, később vittem a gyereket az óviba, késni fogok, leszarom. Na, látod, ezek azok a pillanatok, amikor már ugye megfelelésből rohansz az óviba.
6: Kicsit megrázta az elektromos nyakörbe, Balázs, bocsánat.
4: A szabadság nem az, hogy azt teszel, amit akarsz, hanem nem kell megcsinálni azt, amit nem akarsz. Hát ez is igaz. Ez is igaz valójában. Gyerekként tele vagyunk tervekkel, aztán egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy már nem az álmainkat tervezzük, hanem a következő műszakot. Hát ez nagyon szép egyébként. Ez nagyon szép.
5: Nem, ez sajnos ez nem szép.
4: Oké, de hogy tudsz úgy élni, hogy minden tervedet, vágyadat megéld és megcsinálni? Erre nincs lehetőség. Mindig több vágyunk, és élményhiányunk. És
5: igazából nem az a lényeg benne, hogy az összeset megvalósíts. Mindenkinek van olyan, amit el kell, hogy engedjen egy idő után. Itt az a nagy baj, amikor 30-40 éves embereken azt látod, hogy már nincs semmilyen vágya. Nem az, hogy van 20, és abból 10-et megvalósít. Mert ez föladta. Az optimális. A 20-ból 20-at se lehet megvalósítani. 20-ból csinálj meg 10-et, sőt, ne is valósíts meg, csak próbáld meg. Van egy nagyon nagy mondás, tudod, mikor már elvérzett mindenki, és akkor van egy csávó, aki nem ment bele a harcba, és ott röhög, és azt mondta, hogy mi legalább megpróbáltuk.
4: Igen.
5: Tehát, hogy ebbe ez a fontos. Az a szörnyű, amikor 40 évesen az van, hogy jó van már, jó, ez nekem nem válok el. Á, én már nem váltok munkát. Á, én már nem kezdek bele újba. Na, az szerintem sokkal
4: rosszabb. Legnagyobb
6: az a legnagyobb árulás. 40 igen. évesen így a következő 40 évet így leírod, mert amúgy a depressziónak tulajdonképpen ez a lényege, és ugye egyszer már beszéltem erről, hogy vannak magasan funkcionáló depressziósok, ahogy egyszerűen az van, mert nem látod az örömet abban, hogy jobb lesz, nem tudod elképzelni, nem tudsz a dobozon kívül gondolkodni, és akkor azt mondod, hogy mindegy, majd elsorvadok.
5: De és azt is csinálja. Ugye az
6: abszolút,
5: is
6: abszolút. És szerintem nagyon sok autoimmun betegség, nagyon sok stressz betegség, ez mind ebből fakad, hogy lemondanak az emberek így a vágyaikról. Miközben amúgy a világ még pont afelé megy, hogy van egy ilyen csomó ilyen szürke terület, hogy elkezdtek megfizetni olyan tevékenységeket, amiket azért mondjuk 5 éve ezelőtt nem fizettek meg.
4: 40 éve vagyok egy munkáján, nagyon unom, de nem merek váltani, mert félek, hogy rosszabb lesz. Na. Írja Pityu.
6: Ezzel a fajta félelemkeltéssel tartják az embereket a helyükön sokszor.
5: Igen, tehát, hogy úgy is rosszabb lesz.
6: Igen, hogy jaj, addig nyújtózkodja még a takaródér, meg mit tudom, mi van
5: ami
6: a falon túl.
5: Mit gondolsz, ott jobb lesz?
6: Igen, de az van, hogy amúgy, tehát, hogy egyfajta munkát azért lehet, hogy 30 helyen végezni. Tehát, hogy ha még csak még munkát sem változtat, tehát maga a természete nem változik meg, azért munkahelyet tudsz. Tehát azért azt szerintem...
4: Igen. 33 vagyok, de szerintem 20 éve nem nevettem őszintén. Most már kecskéket tartunk, próbálunk kiszakadni a munkavilágából, és hobbiból megélni. Talán még nem késő váltani.
5: 33-os.
4: Igen.
5: Igen, és a kecske vidám állat.
4: Igen, a szemetet megeszi, ad neki oda. Kiégés miatt 42 évesen átképeztem magam, logisztikusból kamionsofőrnek életem legjobb döntése volt, imádom a munkám, és imádom az életem. Sok meló az élet nehézségei, erről szól az élet sokszor, de lényeg, hogy ne savanyodj be. Csak próbálj egy kicsit nevetni. A lányom 2 éve kirepült, nehéz volt megélni, egy kicsit olyan, mintha végeztél volna. 44-es nő vagyok, és úgy érzem, én vagyok Stifler mamája.
5: Szeretem.
4: A humor legyen veletek. Csak mondom, gyerekek, hogy közben nő, erősödik, és táplálunk egy olyan fiatal generációt fiúkban, akik meg vannak őrülve a 40-es, 50-es nőkért.
5: Hát,
4: ez egy másik világ, kedves szakító, 40-es, 50-es nők.
6: Nem állhatunk mindig valakire, szerintem értem, ez is jó, mert minden.
4: Csak jelzem, hogy nagyon sok fiatal jelentkezik be, mert szeretik. Megérkezett egy anyakomplexusos generáció, gyerekek. Nagyon sok 40-es, 50-es nő mondja, hogy olyan 30-as pasik vannak, akinek nem kell a korosztályuk, 40-es, 50-es milfekre mennek. Úgyhogy...
6: Plusz,
4: van esély?
6: Amikor azt érzed, hogy nem, semmire nem vagy jó, akkor gondold végül, hogy felnevelte egy gyereket, ennél semmi nem nehezebb. No. Szabó összefoglalta, és amikor minden jól megy, akkor meg begurul váratlanul a rakamazigum is. Mi lehet rakamazó most amúgy? Szezonban mindjárt majd utána kell járni.
4: A híres rakamazigum is, tényleg. A jóképű.
5: Igen, a premium kandúr. Illetve írt Dodor is, hogy szerinte kedves motoros barátunk, akkor kell váltani, amikor a mutató a pirosban van.
4: Nektek lenne olyan élethelyzet? Tehát, hogy tehát amikor folytatod?
6: Legyen az, ezt döntsük, hogy melyik sportban oké, amivel összehoz
4: lehet. Ezt azért láttad futballistánál is, ezt láttad öttusázónál is.
5: Láttad maratonfutásban is.
4: Láttad maratonfutásban is. Tehát
6: a szabadtéri helyszíneken, ahol az van, hogy nem tudod ezt megoldani, ott elnézzük, nem?
4: Tehát
6: az van,
4: szerintem hogy... igen. Hát egy maratonfutásnál ott valami kiesik, mész tovább, futsz, oké, megtörtént, futsz 2-2,5 órát. Hát azért azt adom, hogy oké.
5: Rendben
6: van. Egy ultrafutónak nem sok lehetősége van, szerintem.
4: Egy sakkvilágbajnoki döntőben szerintem egy kicsit kellemetlenebb. Tehát, hogy ott valószínűleg zárt térben ez kellemetlen.
6: Jó, vízilabda.
4: Vízilabdánál még nem láttam ilyet, látod? Tehát például a vízilabdánál ezt még én nem láttam, hogy megtörtént. Tehát
6: annyira feszes a gatyájuk,
4: hogy megtartja
6: benn. Abból nem jön ki semmi.
4: Valószínűleg akkor ki kell üríteni a medencét, ki kell szedni mindenkit a vízből, tehát hogy azért az
5: fertőtlenítés, leeresztés.
6: Vívásnál sose derül ki, ugye?
4: Vívásnál sose derül ki soha. Tehát vannak azért sportok.
6: Birkónál volt ilyen?
4: Birkózásnál nem volt nekem ilyen, de ott azért kiderül. ott kiderül. Ott is
6: látszik. Van egy olyan tangád van, mert egy ízét.
4: Igen, van egy olyan testkontakt, hogy akkor ott gyorsan kiderül. Súlyemelésnél szintén megtörténhet.
6: Aztán hát meg is történik.
4: Ott is megtörténik. Ott se zárják ki, vagy ott se állsz meg.
5: Itt most miért kéne, hogy kizárjuk?
6: Azért, mert egy beltéren zajló verseny van, ahol gumiszőnyeg van, és annyi lett volna, hogy megállj pillanat, aki megy vécére, leslagozzák, visszajön.
4: A csaj tudta, hogy ez megtörtént? Vagy olyan adrenalin van, hogy te nem tudod, hogy megtörtént? Tudod, hogy megtörtént.
5: Hát aki azt nem veszi észre, hogy összefosta magát, ott egyéb problémák.
4: És abban bízol, hogy nem látszik, vagy abban bízol, hogy nem veszik észre, hát azért itt van az embernek egy ilyen természetes szégyenérzete. Ennyi adrenalin nincs a világon.
6: Szerintem úgy volt vele, hogy már mindenki látta, hogy ez megtörtént, úgyhogy akkor már megnyeri.
4: Hogy akkor már mindegy. Nézzük ezt a saját életünkre levetítve, jó? Uh-huh. Oké, okay, te ott állsz egy stand-upon, én kínálok a Szigeten a nagy színpadon. Te bemész az étteremben, és azt mondod, hogy iszik a lebencseves. Oké. Okay. Te színpadon vagy? Lejössz a színpadról? Azt mondod, bocsánat, befostam, és lejössz, vagy lenyomod?
6: Nem, én hát nyilván azt érzem, hogy ez megtörténik, nem?
5: Nem, de most már ezen...
6: Technikai szünet.
4: Megtörtént.
5: Becsúszott, kész.
4: 600 ember ott ül, megvette a jegyet, az, hogy élete estéje lesz.
6: Ez nem
4: gyere velem, akarom, ne menj el. Bemondott, hogy befostam, és lejövök?
6: Állj, de belehaladsz, még a mikrofon még...
4: Előtte van még... Ez nem a műsor része, figyelem! Megkapod a mikrofont, ott áll a technikus csávó, kezedbe nyomja, és a hasad csinál egyet, tudod, amikor tudod, hogy 5 perced van, és de még nincs meg a nyomás, és kínálsz a színpadon életed poénja, megtörténik.
6: Én nagyon sokat voltam, na, amikor terhes voltam, és ugye felléptem 9 hónapos terhes koromban is, még nagyon szerettem ezt csinálni, akkor sokszor volt nekem hányás. Tehát olyan volt, hogy kijöttem, és akkor megszabadultam a ballasztól.
4: Oké, okay, bennmarad, nem folyik ki sehol, de tudod, hogy befostál, lejössz?
6: Le. Mert ezt tudod, az másodpercét vannak, amíg ez elkezd átszivárogni a rétegeket. Tehát azt mondom, hogy ha meg is húszod, biztos azonnal lejök. Tehát nincs olyan körül, te nem? Vagy te a pult mögött állsz.
4: De nem, hogy kimegyek a nagy színpadon, és játsszuk ezt a green light, red light-ot, ugrálgatunk, és ott megtörténik.
5: Na, mit csinálsz?
4: Szerintem lenyomom.
6: Lenyomod?
4: Hát anya, persze.
6: Anya, ugye egy buffalo van rajtad.
4: Egy fehér buffalo.
6: Miért sáros a
5: balátszik? És azt mondja, hogy odani színváltós a cipője, fehérből barna.
4: Igen. Én valószínűleg lenyomom. Jó, de ott nagy színpad van, szabad levegőn vagy, és messze vagy a közönségtől.
6: Hogy jön
4: ez ide? Úgy, hogy te mondjuk benn vagy a földvári művelődési házba. Tehát,
6: jó,
4: hogy azért
6: már nem engednek be tavaly óta.
4: Igen, akkor mit tudom, hogy ott vagy Kecskeméten valahol valami. Szállodában 500 fős konferenciaterembe.
6: Klasszikus én, igen?
4: Igen, az egy kicsit más azért, mint az RT. Hol van Feri?
5: Jó? Az étteremben vagyok.
4: Bent vagy az étteremben, igen. És a legújabb...
5: új táblás ajánlatunkat ajánlom.
4: Igen, az új táblás ajánlatodat
6: ajánlom. A konyhában.
5: Kedves vendég, és úgy tudsz elmenni az asztaltól, mert ugye már leültél, ketten jöttek, a kis páros, ott állsz melléjük, és csak hátrálva tudsz elmenni.
4: Igen, igen.
0: Balázsék! A Rádió Egyen!
4: Hívjuk a naphallgatóját, és elröpenünk Pajkaszegre. Meg sem állunk Pajkaszegig.
6: Meg kell mentenünk ezt a feszült helyzetet.
4: Igen, le kell csaptunk Pajkaszegre, oda kell mennünk, rendet kell tennünk. Hívjuk a naphallgatóján.
7: Balázsék!
4: Be volt készítve a taps. Hogy hívnak? Szia!
7: Szevasztok! Dávid vagyok, sziasztok!
4: Dávid, nagyon jót írtál nekünk, 20 éve vasutas vagyok, mi az, igen, a kiégés? De szép! És tényleg nem hát érzed, gondoltam. Nincsen semmi, vagy nagyon van?
7: Hát most nehéz így mondani. Vagyis hát néha olyan, tudod, hogy oké, tök jó a csapat, néha meg olyan, hogy kedved sincs itt lenni.
4: Mit csinálsz?
7: De tudod, ez változó. Kocsivizsgáló vagyok.
4: Ez aki ilyen...
7: Kalapácsos.
4: Kalapácsos. Úristen, egész nap mész és vasúti kocsikat kopogtatsz.
6: Ismersz egy Dodi nevű srácot?
7: Hát, ha látom, biztos tudom, ezt szoktam mondani. Hát, sem tudom, hogy kiről van.
4: Figyelj, sose értettem, hogy ti ott mit kopogtattok?
7: Figyelj, nem tudom, én is csak az időseket látom.
5: Én csak megyek és
4: csinálom. De most tényleg, hogy ezt nem, soha senki nem tette fel ezt a kérdést, csak generációról generáció öröklődött. Mi az Isten kopogtattok egy kalapáccsal, ott mi derül ki?
7: Hát, figyelj, szoktuk vizsgálni a székeknek a működését, hogy az működik, vagy sem. Hogy fognak-e a fékek, vagy éppen nem. Ez az elsődleges, bár már most nem előírás a kalapás, csak az úgy megmaradt. Az a mutatónk nekünk, hogy nekünk ez a munka.
4: De miért rákopogsz valamit, és onnan tudod, hogy működik a fék?
7: Nézd, a fékeket szoktuk vizsgálni, meg az ilyen jellegű dolgokat. Tehát a műszaki felépítését, kialakítását a kocsiknak, ezzel könnyebben meg lehet állapítani egy-egy rögzítettséget, hogy mondjuk az tart-e, vagy éppen laza, vagy éppen már javításra kell utálnunk. Mi egyebek, szóval így nagyjából
4: azt
7: ez a
4: funkció. Mindenit.
6: És a kerékpumpálók, ők veletek dolgoznak?
7: Igen, az is, de van olyan fogalom nálunk, hogy lapos a kerék, képzeljétek el. És ez valóban van egy ilyen fogalom. Na mindegy, hát...
4: Nagyon jó arc vagy. Jól van, igen, szóval kopogtatsz, akkor legalább tudjuk, mit jelent ez a kopogtatás. Jól van.
7: Úgy van, úgy van.
4: Oké, kapsz egy szép ajándékcsomagot, mert mondtad, hogy Balázsék, mit szólsz hozzá? Javítunk a kiégési rátádon egy kicsit, jó?
7: Köszöntöm, de nem vagyok kiégve, szóval bírom, viszem. Sokkal talán nehezebb ma, olykor a családdal lévő nehézségek, vagy nem tudom, az hát egyéni is. Dolgok.
6: Azért az a vasutas ellátóban azért néha van valami kis öröm, nem? Tehát ott
7: azért... Persze, az utas ellátót azt kifejezetten szeretjük, szóval.
4: De jó arc vagy. Jó van, köszi, hogy minket hallgatsz, küldjük neked.
7: Minden jót nektek, köszi szépen.
4: Csáu. De jó arc volt. Nagyon, nagyon jó arc volt.
6: Okay.
4: Igen. Jövünk holnap, gyerekek, te holnap. Nem
6: nagy
4: vagy te...
6: Kanizsa, holnap Nagy Kanizsa.
5: De szép.
4: Nagy Kanizsán fellépsz. Hozzak és...
6: valamit Nagy Kanizsáról?
5: Igen.
4: Hozzá.
5: Ajándékot.
6: Kérem a kedves nézőnek, hogy valaki egy Nagy Kanizsai hűtőmágnest.
5: Nem, te szerezd meg, ne a nézőtől kérjél.
6: Nem.
4: Azt nem fogadjuk el, te hozzá valamit.
5: Az nekünk kevés.
6: Rendben, megértettem.
5: Jó, és akkor pénteken. Legyen.
4: Pénteken? Pénteken
6: Péntek.
4: Vagy. Pénteken vagy. Puszi mindenkinek, szép napot, szevasztok, ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
3: És hát én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.
4: Indul Balázsik őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most három kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: Itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papos vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
6: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuap nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játssz szeptember 30-ig. Részletek a Benuapban.
7: Mi a panasza?
8: Doktor, rémálmaim vannak, beázik a tető, a szél megbontja, a jég megtöri.
7: Tetőszorongás, van gyógymód.
8: Orvosság?
7: Lejjert tetőcserép.
8: Cserép?
7: Betonból. Fagyálló, vízzáró, 50 év garancia házon, garázson. Álmodni sem lehet jobbat.
8: Lejjer beton tetőcserép mindenek felett.
9: Ébresztő! A Metro heti ajánlatában a 250 g-os Edusho Family őrölt kávé most csak bruttó 1029 forint szeptember 14-e és 20-a között. Válts ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
10: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
11: Csillogó edények foltok nélkül. Szerezd be kedvenc Finish 5XL kiszerelésű mosogatógép tablettáidat szeptember 7-e és 18-a között, most minimum 20% kedvezménnyel üzleteinkben. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
12: Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
13: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a FrontPro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a FrontPro védelem.
14: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekta dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlen-appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
4: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

rögtön a műsorom elején. Regál Lili, Heal Me. Liliről mindenképpen elmondható, hogy az erős közösségi médiás jelenléte nagyon sok új hallgatót hozott az elektronikus zenének. Ő következik.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, miközben a 2026-os őszi-téli szezon első ködös reggele is megvolt. Nem feltétlenül a városokban, de volt nagyon sok felé. Ma holnap viszont sok napsütésünk lesz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumi abroncsok forgalmazója.
0: És nem csak napsütés, Rádió 1 konténerjáték is lesz hamarosan a Rádió 1-en.

0: tudod.
1: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai slágermegy. 10 óra 25 perc. Kaptam közlekedési híreket. Aki jelezte, 8 kilométeres a sor az M0-áson Sziget-Szent Miklósnál. Volt egy baleset a 19-es kilométernél az M5-ös felé haladva. Budapesten pedig, Budapest határában egészen pontosan a Budaörsi úton volt baleset a befelé haladó oldalon. Laca küldte az SMS-t.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A nyárnak és a vakáció.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Az előbb elmeséltem, hogy mi mindent lehet megnyerni a Rádió Egy konténerből, aminek még mindig vannak meglepetései. Tessék hozzá megszerezni a kulcsokat a játékainkban. Halló, halló!
1: Szia, Krisztián vagyok, a kulcsra jelentkeznék.
0: A kulcsra?
1: Igen.
0: A Rádió Egy konténerhez nyerhetsz kulcsot, ha mázlista vagy. Honnan hívtál?
1: Budapest.
0: És mit csinálsz? Kulcsmásoló.
1: Hát éppen burkolok.
0: Akkor nem kulcsmásoló vagy, akkor burkolsz. Sok a meló, Krisztián?
1: Hajaj, az egész év tele volt.
0: Hát figyelj, a konténerben van utazás, csak mondom.
1: Hát azzal mindenképp szeretnék élni.
0: Elmehetsz rá mondjuk egy új autóval?
1: Arra is lenne igény, abszolút beleférne.
0: És ha már ilyen ezermester vagy, van benne egy 1 millió forint értékű szerszámgépcsomag is?
1: Úgy látszik, ezt nekem találták ki, ezt a nyereményözőn.
0: Ó, és még vannak meglepetések. Majd megnézzük, hogy elviszed-e, de az biztos, hogy 10. lettél!
1: Ez az, de jó! Rádió Egy, csak igazi, ma is láger megy.
0: 10. lettél, tudtad a Rádió Egy szlogenjét? Hát persze, hogy jár egy kulcs a Rádió Egy konténerhez. Gratulálok!
1: Köszönöm. Nagyon szuper.
0: Sokat melózol, de azért október 9-én a nyitás napján szálljál ránk egy kis időt, gyere oda a helyszínre, majd mindent mondani fogunk időben, hogy mikor és hol, és ha nálad lesz a nyerőkulcs, egy konténernyi nyereménnyel mész haza.
1: Nagyon szépen köszönöm, így lesz.
0: A többieknek pedig mondom, nem kell sokat várni a következő játékra, bő fél óra, és ismét lehet jelentkezni itt a Rádió Egyen.

0: Perfect.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupát?

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a Nád udvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a Nád udvarival, hogy megtaláld te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nadudvari.hu-n.
3: Tudod miért jó? Mert Nád udvari.
4: Roppalj rá a délaföldi napfény ízére, ha friss, hazai zöldségeket keresel. Keresd a szentesi vagányokat az üzletekben, vagy a délkertész webshopjában.
5: Robbanós, szenteség! Zamatos, szenteség! Vagány, szenteség, vagány!
6: A Lioness új évada már streamelhető a Sky Showtime-on.
7: Katona vagyok, és az a dolgom, hogy küzdjek.
6: Új ellenségekkel és halálos titkokkal. A tét még soha nem volt ilyen hatalmas.
7: Jobb, ha felkészül.
8: Nagyon féltelek.
7: Ne lassíts!
6: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman.
7: Ez még nem a harc vége, csupán a kezdete.
6: A standard csomag most csak 1890 forint havonta, 6 hónapig. Sky Showtime. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondható. Az ajánlatra feltételek vonatkoznak.
9: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito B Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel.
10: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
11: Csillogó edények foltok nélkül. Szerezd be kedvenc Finish 5XL kiszerelésű mosogatógép tablettáidat szeptember 7-e és 18-a között, most minimum 20% kedvezménnyel üzleteinkben. Rossmann, tudjuk, mire vágysz.
12: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihiál szemészeti gél a száraz szem kezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihiál. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihiál orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
13: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM abban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
14: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra tölthető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: boom, boom, boy.
1: Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és egy rossz hír, csütörtöktől újabb hidegfront támad majd nyugat felől, úgyhogy ma-holnap mindenképpen élvezzük ki a napsütést.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: De lenne itt jó hír is. Egy-két dal és Rádió 1 konténerjáték az igazi mai slágerek között.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és ha megkérdezném, fel tudná mindenki sorolni nekem, milyen ajándékok lapulnak a Rádió 1 konténerben? Na szedjük össze, van ugye benne nyaralás a Kolping Family Resortban, van benne 1 millió forint értékű szerszámgépcsomag a Bosch-tól, és a Rádió 1 konténerben van autó is, az új Cupra Raval, a kitelepüléseken hétről hétre megnézhető, körbejárható, megfogdosható, jövő hét hétfőn délelőtt is majd. Meg vannak még egyéb meglepetések, de most egy kulcsot lehet szerezni a Rádió 1 konténerhez, remélhetőleg azt, ami ki is nyitja majd. Tessék jönni velem játszani, a Fordrott 20-as 311-111 a 10. telefonálónak lesz esélye, hogy elvigyen majd egy konténernyi nyeremény.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 konténerjátékban, mint mondtam, mindig a tizedik telefonáló juthat kulcshoz. A tizedik telefonálónak lesz esélye, hogy elvigyen tőlünk egy konténernyi nyereményt. 9 emberrel már beszéltem is, nagyon szomorúak voltak, mindannyian szerettek volna nyerni, úgyhogy most kapom fel a telefont. Háló!
1: Szia, Melinda vagyok.
0: Jó hírekkel szolgálhatok. Befutottál tizedikként, Melinda!
1: Azt a mindenit!
0: Na, hadd halljam tőled is a Rádió 1 szlogenjét!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Abszolút megérdemled a kulcsot a Rádió 1 konténerhez! Ha mázlista vagy, október elején ki is nyitod!
1: Köszönöm!
0: Hogy telik a napod? Mit csinálsz éppen?
1: Egy szervizbe viszem az autót.
0: Lehet, hogy itt új autó lesz, kérem szépen. Na majd azért ehhez a többieknek is lesz szava. Délután a játék folytatódik itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van, abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
4: Valamit vadásznom kell, de úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
5: És hát én is papucsos vagyok, rólam ki fog gondoskodni.
6: Indul Balázsik őrült cipős kvízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most 3 kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: Balázsával, itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papos vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: ősszel is képes visszahozni a nyári bulik hangulatát. Szóval, hölgyeim és uraim, nincs melankólia, jó hangulat van. Ez a Rádió 1, és ez egy új kedvenc.
1: Hey Hungary, it's Loy.
2: And David Quintez.
1: And this is our new single,
2: Golden Summer.

0: Újra itt a Rádió egy konténer. Figyelje a műsorvezetőt, telefonáljon, és nyerjen egy konténert tele nyereményekkel.
1: Hat is a szlogenem. Tudom, hogy erre vágyik minden hallgató, de a konténer csak az én kulcsommal nyitható.

0: Ez a Rádió 1, és azonnal indul a Daily Mix a Bumble-val.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer! Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet, mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 14-től 16-áig 1 kiló sütőben süthető hasábburgonya 16% kedvezménnyel csak 499, a Rio Douro cukormentes szörp 42% kedvezménnyel csak 479 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Felejtsd el az üzemanyagköltséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Gyéko full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Gyéko. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajco.hu weboldalra.
4: Torokfájás? Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol-Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autóvásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bartiauto.hu oldalon.
6: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
7: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
8: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra tölthető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
9: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
10: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
9: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
12: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
11: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
12: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
11: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
13: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Másfél évtizede őrzik közös találkozóik hagyományát a nyugdíjas kaposvári tűzoltók. Az egykori bajtársak minden tavasszal és ősszel összegyűlnek, az idei jubileumi alkalmon pedig elismeréseket is átadtak a nyugdíjas klubért végzett munkáért. Továbbra is aktívak az inváziós szúnyogok a Balaton térségében. A szeptemberi meleg idő kedvezett elsősorban az ázsiai tigris szúnyog szaporodásra, kiszaporodásának, amelynek lárvái akár egészen kis mennyiségű állóvízben is kifejlődhetnek. Idén is lesz Teszedd akció, a regisztrációs időszak szeptember 22-ig tart, az ország minden részéből lehet csatlakozni az önkéntes szemétszedési akcióhoz a szelektálok.hu oldalon keresztül. 21 és 26 fok közé melegszik fel a levegő, túlnyomóan derült lesz az ég, csapadék nem valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

0: slágerek.
1: Nem sima slágerek.
0: Ezek az igazi mai slágerek.
1: Mixben.
0: Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió 1-en.

Ez a 99.9 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello Kaposvár és a környék, szép kedd délutánt kívánok mindenkinek, én Kóródi Petra vagyok, ez meg már a Daily Mix, ebben a 60 percben mixben hozom az igazi mai slágereket. Ez alól meg hát ugye a folytatás sem kivétel, ráadásul a foci VB himnuszát hozom, amely azóta már hatalmas sláger a világban, és hatalmas is marad. A foci VB himnuszok koronázatlan királynője, Shakira készítette, Burna Boyjal közösen ezúttal. Ez a Dai Dai most nálunk a Daily Mixben.

Itt a 99.9 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ez a Daily Mix, Hello Kaposvár, a fedezeten Kóródi Petra. A mai időjárás a délután meg egyszerűen csoda lesz. 24-26 fokos csúcs, ezt mondják. Csapadékmentes napos száraz időben lehet részünk. Estére sem mondanak esőt, az esti órákban 19-23 fokig süllyed a levegő hőmérséklete. Éjszakára pedig 14 fok, ezt ígérik a legkevesebbnek az előrejelzések. Hozom a 21 Pilots dalát, szól már is a Daily Mixben a Heat Dance.

0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hány óra?
1: Hajnal 2.
2: Megint nem alszol?
1: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
2: Próbáld ki te is a Sedaqurt.
3: A Sedaqur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
2: Alszol.
3: Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
4: Rádió
0: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix. Az igazi mai slágerekkel. Mix

Que te hace llorar. Itt a 99.9 Rádió, egy csak igazi mai sláger, megy ez meg a Daily Mix, én meg Kóródik Petra vagyok, nézzük az utak híreit. Továbbra is burkolattisztítást jeleznek számunkra a 48-as ifjúság útja Árpád út vonalán, emiatt útszűkület mellett lehet közlekedni, egy kicsit torlódik az a rész, illetve emiatt a Mezőúti és a Füredi csomópontok. Sok az autó egyébként a városközpontban, a Berzsenyin erre is számítani. Jó utat mindenkinek! Kato és John jön, meg a Turn the Lights Off DJ Dark Remix.

Itt a 99.9 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, itt Kaposváron ez a Daily Mix, éljenek a névnaposok. Szeptember 15-én ők az Enikők és a Melitták. Az Enikő nevet Vörös Marti Mihálynak köszönhetjük, egyébként az Enik névből származik, jelentése szarvastehén, a Melitta pedig görög eredetű, jelentése méh, szorgalmas. Éljenek a névnaposok, és Isten éltesse minden ünnepeltet. Ezt a dalt játszom most a számukra. Az Imagine Dragons-tal megyünk tovább. Íme itt a Bones! Gimme, gimme.

0: Ez a 99.9 Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ez meg a Daily Mix vége. Szép kedd délutánt kívánok, Kaposvár. Én Kórodi Petra vagyok, és a következő 60 percet is együtt töltjük. Az óra elején a Hurt és a Purple Disco Machine dalát, a Wonderful Life 25-ot játszom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
4: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: Magyarország leghosszabb zenei órája Kórodi Petrával. Csak igazi, mai sláger megy. 99.9

Itt a 99.9 rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello Kaposvár és a környék, a fedélzeten Kórodi Petra, és ezt a 60 percet is együtt töltjük. Szép kedd délutánt, jó munkát, kitartást és suhanó munkaidőt kívánok mindenkinek. Ehhez a dalhoz meg hát jó hangos zenehallgatást. Az idei nyár legnagyobb slágere, hát így titulálták a zenei kritikusok ezt a zenét, és egyébként amikor én meghallgattam, akkor úgy döntöttem, hogy semmi esetre sem vitatkozom velük. Ők az okosok megmondták, tényleg így van. Jó fajta. J-Lo és David Guetta álltak össze Idol erejéig. Itt van már is velük a Save Me.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Itt a 99.9 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert Hello Kaposvár és a környék, szép délutánt mindenkinek. A holnap időjárása is ilyen csodálatos napsütést tartogat a számunkra. Szerdán akár 27-30 fokos csúcsban is lehet részünk, csapadékmentes napos száraz idő lesz természetesen. Hajnalban is reggel 11-14 fokkal, este pedig 21-26 fokkal. Tóta Bigél és Accent, övék meg a folytatás, most szól már.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered, Bence, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az

Itt a 99.9 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello Kaposvár, útinfók jönnek szép délutánt. A 61-es elkerülőn útkarbantartás, kaszálás, mindkét irányban bárhol, bármikor lehet útszűkület. A Jutai úton és Juta felé szintén kaszálnak, szintén útszűkület mellett. A 48-as ifjúság útján, meg az Árpád úton burkolatmosás van, szintén útszűkület mellett lehet közlekedni. Jó utat és balesetmentes haladást! Ez Hype-et onnal Norma Jane Martinnal és Henri P. BFR-ral az Out of My Head.

Ez a 99.9 Rádió, egy csak igazi mai slágermegy. Köszöntök mindenkit itt Kaposváron és a környékén. A stúdióban a Kóródi Petra, és hát a folytatást érintően kikapcsolódási lehetőségekkel készültem. Ezeket mondom már is, még egyszer szép délutánt kívánok a hallgatóinknak. Először is Kis Gergő Urgona koncertjét ajánlanám mindenki figyelmébe, amelyet a Nagy Boldogasszony Székesegyházban lehet majd meghallgatni. A műsoron Dupré, Virne és Vidor művei szerepelnek, és egy csodálatos koncertet ígér a Kaposvári Egyházmegye pap növendékem Kis Gergő. Gépiesen elmondom a praktikus információkat. Azt már ugye tudjuk, hogy a Nagy Boldogasszony Székesegyházban lesz a 20. Árszákra Fesztivál keretében. Jön hozzá a dátum szeptember 17-17 óra. Jó szórakozást kívánok hozzá mindenkinek. És egy merőben másfajta program is van a Tarsolyomban, ez pedig nem más, mint a Fantasy Szerepjáték Klub. Kalandoz egy ősi fantáziadús világban a barátaiddal, áll a felhívásban, legyél a hős te magad, vegyél részt egy kreatív játékban, ahol a te viselkedésed szabja meg a történet alakulását. Nagyon érdekes, a Fantasy Szerepjáték Klub tehát folytatódik, ez nem új keletű, a helyszíne sem új keletű, a Takács Gyula könyvtárban várják az érdeklődőket szeptember 18-án 15 óra 30 perces kezdéssel. Hát ehhez is jó szórakozást kívánok mindenkinek, és azt hiszem, hogy ide megállja abszolút az a mondatom a helyét, hogy hasznos ismeretszerzést, mert egy ilyen szerepjátékklub alkalmával önmagunkról például nagyon sok ismeretet szerezhetünk. Szüreti fesztivál és dióünnep lesz szombaton Lengyel Tótiban, ide is várják az érdeklődőket, méghozzá szeptember 19-én szüreti felvonulás, főzőverseny, motoros találkozó, néptánc bemutató, családi programok, koncertek, ezek szerepelnek a kínálatban. Én mondom még egyszer, szeptember 19-én már reggeltől várják a szüreti fesztivállal és dióünneppel Lengyel Tótiban az érdeklődőket. Ez a csoda, meg Robin Schulze. Azért mosolygok ennyire, mert a dalt ma megszületésétől nagyon-nagyon imádom, úgyhogy hát most egy kicsit sajnálom a szomszédaimat, habár remélem, hogy ők is szeretik, mert Max Hangerőn fog szólni. Ez a Jasmine Thompsonnal közös Sun Goes Down.

Itt a 99.9 rádió, egy csak igazi mai sláger megy, és hát ez meg már a búcsú pár másodperce a számomra. Én további csoda délutánt kívánok mindenkinek, jó munkát, kitartást, meg hát sok-sok igazi mai slágert. Ezeket a rádió egy Kaposvár ugye garantálja a folytatásban is. Jó zenehallgatást, és hát jó rádiózást. Az elmúlt órákban Kóródi Petrát hallották. A közvetlen folytatás a búcsúdal, ami Jason Derulóval ez a One, Two, Want Me, megígérem, holnap jövök. A viszonthallásra csoda kedd délutánt Kaposvár, és kitartást a munkaidőben.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a Nád udvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a Nád udvarival, hogy megtaláld te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nadudvari.hu-n.
2: Tudod miért jó? Mert Nád udvari.
3: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vén nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Roppanj rá a délaföldi napfény ízére, ha friss, hazai zöldségeket keresel. Keresd a szentesi vagányokat az üzletekben, vagy a Délkertész webshopjában.
5: Roppanós szenteség, zamatos szenteség, vagány, szenteség, vagány.
6: Ébresztő! A Metro heti ajánlatában a 250 g-os Edusho Family őrölt kávé most csak bruttó 1029 forint, szeptember 14-e és 20-a között. Válts ki online gurmékártyádat, és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
7: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihial szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihial. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihial orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
8: Fedezd fel a Viva Premium kávé élményének új szintjét a kosztarikai Pérez Zeledonból a töltőállomásainkon. Kézzel válogatott Single Origin kávénk egyetlen termőterületről érkezik gazdag csokoládé és ízvilággal. Éld át a pillanat örömét. Részletek omv.hu.
0: Reklámot hallottak.
9: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: I want.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz

0: Játékban esélyt kap, hogy újra megnyerje élete kulcsát, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, a Rádió 1 konténer.
1: Sziasztok! Végre sikerült, és enyém lett a Rádió 1 konténer kulcsa.

0: Amikor játszottam korábban, egyik hallgatónk azt írt a Viberen, azt hitte, hogy Ale Farben zene. Nem, a stílus viszont tényleg nagyon-nagyon hasonlít. David Puente ez a német DJ, aki ezt készítette Loival. Golden Summer!
1: Hey Hungary, it's Loi.
2: And David Puentes.
1: And this is our new single,
2: Golden Summer.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. 2:45 után vagyunk egy perccel. Kaptam egy közlekedési infót Bálintól. Az M0-áson, haladva az M3-as autópálya felé, az M5-ös

0: Csomópontja előtt volt egy baleset és torlódás van.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Köszönjük szépen. Jó utat mindenkinek!

0: for you. I guess you moved on really easily.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és akkor közöttük most tessék velem jönni játszani. Itt az idő, itt a lehetőség, hogy valaki elvigyen egy konténernyi nyereményt a Rádió 1-től, amelyek között ugye van autó, van nyaralás, van szerszámgépcsomag nagy értékben. A tizedik telefonáló lesz az a mázlista, aki kulcsot nyer a Rádió 1 konténerhez. És hát ilyet is ritkán csinálok. Most azonnal felkapok egy telefont, minden vonalunk csörög. Halló!
2: Halló!
1: Hello!
2: Zoli vagyok.
1: Zolikám, a leggyorsabb lettél, te lettél az első telefonáló.
2: Jó, Istenem, de sajnálom, illetve végre legalább egyszer sikerült.
1: Hú, hát már ez is valami, igen, nagyon nehéz elérni, úgyhogy próbáld még meg, jó?
2: Köszi.
1: Hello. Így megyek tovább, és hamarosan adásba kapcsolom a tizedik telefonálót.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: A nyárnak és a vakáció

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
2: És a finom görög ízekre?
1: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
2: Az ég kék, a füstli greek. Master Gold.
3: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
4: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
3: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Felejtsd el az üzemanyagköltséget, akár fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Gyéko full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Gyéko. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajco.hu weboldalra.
6: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
7: Anya, kapar a torkom!
8: Jaj, az edzés. A külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
9: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
0: Reklámot hallottak.
11: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ez a Rádió 1.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és a Rádió 1 konténer idén ősszel is elhozta az őrületet. Mindenki szeretné megnyerni belőle az autót, a nyaralást, az 1 millió forint értékű szerszámgépcsomagot, és mindenki kíváncsi, hogy mi lehet még benne. A 10. telefonáló esélyt kap egy kulccsal, hogy kinyissa. A Rádió 1, tessék!
1: Halló!
0: Oj, de meglepődtünk!
1: Hanyadik!
0: Hogy hívnak?
1: Linda.
0: Linda, na anyadik vagy.
1: Nem mondod, hogy a tizedik.
0: A tizedik! Linda a tizedik, és egy Rádió 1 szlogennel kulcsot nyer a Rádió 1 konténerhez.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: És megvan!
1: Ezt nem fogod, elhívni. Mondom, hogy a kupra, az álmom a kupra, és megvan.
0: Hát még nincs meg.
1: De a kulcs már megvan.
0: A kulcs a Rádió 1 konténerhez megvan, aztán majd meglátjuk, hogy meg lesz-e, de ezek szerinte már elkezdett bevonzani a nyereményt.
1: Természetesen.
0: Hát drága Rádió 1-esek, mondom a többieknek, itt fekete övesekkel van dolgunk, de nem szabad feladni. A következő órában is lesz játék, és kiderül, hogy ki nyerhet egy újabb kulcsot a Rádió 1

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A következő zenei óra is kiváló lesz a munka mellé. Garantálom a változatosságot. A nagy Rádió 1-es kedvencek közül biztosan lejátszom a következő fél órában ezt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

0: is megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli greek. Mastercode.
5: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
6: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benu app nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benu appban.
7: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 16-ig 100 g szárnyas csemege 30% kedvezménnyel csak 225, 450 g laktózmentes kaukázusi kefir 18% kedvezménnyel csak 299 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
8: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
9: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
8: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi,

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, most néztem a neten, holnap lesz még egy napsütéses napunk, csütörtökön már csak a keleti részeken.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: aki szeretné megszerezni az 1 millió forint értékű szerszámgépcsomagot, a nyaralást, az autót, és jelezném, a rádió egy konténerben még van meglepetés. Egy kulcsot lehet nyerni, ami lehet, hogy kinyitja a rádió egy forró drótja 20-as 311-111, a 10. telefonáló nyer.
1: Jó napot kívánok, csak igazi mai slágerek szólnak, rádió egy.
0: Nem. Ha csak úgy körülbelül tudogatjuk a rádió egy szlogenjét, az nem jó.

0: csak igazi mai slágermegy, szóltam az előbb ugye, hogy hívni kell. Rádió egy konténerjáték zajlik, a benne lévő ajándékokhoz egy kulcssal lehet közelebb kerülni, úgyhogy tessék óráról órára megszerezni tőlünk egyet, aztán majd meglátjuk, hogy kié nyitja. Háló!
1: Szia, Kriszti vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Kriszti, honnan hívtál?
1: Érdről.
0: Érdről. Értél el tizedikként, Kriszti!
1: De jó! Jaj, nagyon örülök!
0: Azt is mondtam az előbb, hogy pontosan tudni kell a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
0: Adok egy kulcsot a Rádió 1 konténerhez.
1: Szuper! Jaj, nagyon örülök! 800-szorra sikerült körülbelül. Nem
0: azt
1: tudom,
0: a mindenit.
1: Tényleg. Jaj, nagyon jó. Mindjárt elsírom magam, tényleg. Úgy örülök.
0: Nagyon-nagyon sok sikert kívánok neked, drága Kriszta, a nyitónapon.
1: Köszönöm, megnyerjük.
0: Na hát kérem szépen, a Vidám Boldog Rádió egy hallgatók közül ki lesz a legvidámabb? Október elején kiderül, addig is sok-sok kulcsot lehet még nyerni a Rádió egy konténerhez, például a következő órában is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
4: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut?
5: És hát én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni?
6: Indul Balázsik őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most három kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: Balázsával, itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papos vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Minőségi popzene érkezik Európa, Amerika aktuális favorit dalai közül. Alex Warren augusztus végén megjelent második lemezéről a felvezető sláger a Fever Dream. Magyarul Vadóc lett az album címe, mert hogy édesapja annó így nevezte az énekest, Wild Child.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 5 órától ma is live mix. Juhász Gergő mellett 2 órán át Lotfi Begi zenél majd. Én Györke Attila vagyok, aki a következő zenei óráért felel. És mutatom, hogy mivel kezdek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hány óra?
3: Hajnal 2.
2: Megint nem alszol?
3: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
2: Próbáld ki te is a Sedakurt.
4: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
2: Alszol.
4: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik. Valósítsd meg céljaidat a kaposvári plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó. Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
0: Ma is 17 órakor a lemezjátszó

0: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt szólnak a legfrissebb igazi mai slágerek is. A legjobb válogatásban. A legjobb válogatásban. A Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak. Megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
2: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Ismét itt a 21 napos kihívás. Országszerte 17 helyszínen lehet csatlakozni a szabadidősportos akcióhoz. A decemberig tartó program célja, hogy minél többen tegyék a rendszeres mozgást a mindennapjaik részévé. A kaposvári Mate Ripőrónai Művészeti Intézet frissen végzett fotográfusainak munkáiból nyílt kiállítás a Békés Csabai Fotófesztiválon. A tárlaton három diplomázott hallgató alkotásait lehet megnézni, amelyek napjaink aktuális témáira és a nyári kánikulára is reflektálnak. Új technológiai eszköz jelent meg a kaposfüredi csónak kikötő előtti vízterületen. A korszerű okosbója a víz állapotáról gyűjt adatokat, amelyek hosszabb távon a felelős hallgazdálkodást is segíthetik. 21 és 26 fok közé melegszik fel a levegő, túlnyomóan derült lesz az ég, csapadék nem valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország legjobb!

Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. 5-től Live Mix Juhász Gerivel és Lotfi Begivel. Most 6 perccel vagyunk 4 után, közlekedési infókat kaptam. Horog szólt SMS-en, hogy történt egy baleset Budapesten a Margit hídon, a Pest felé haladó oldalon, de még a híd elejében. Krisztián szintén Budapestről írt, a Könyves Kálmán körúton volt baleset még, az Elnök utca után, nem sokkal az Üllői út előtt. Ha van még hír, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-en. Köszönjük szépen, jó utat mindenkinek. Autós barátaimnak ma is választottam egy dalt, ezt kapják a vezetéshez.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és közöttük bármikor szólhatok, hogy indul a játék. Na ez az idő, most el is jött. A Rádió 1 konténer ugye tele van nyereménnyel, hogy míg elolvashatóak a rádió1.hu-n, de az tudható, hogy van benne nyaralás, van benne értékes szerszámgépcsomag, lapul benne egy autó, és aki járt a Facebook vagy az Insta oldalainkon, az autóról videót is láthatott. Hölgyeim és uraim, a Rádió 1 konténerhez most egy kulcs megszerezhető a forradalmunk 20-as 300

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A forradalmunk 20-as 311-111 és az elmúlt percekben megállás nélkül minden vonalunk csörög. 9 emberrel már beszéltem is, volt akiben lelket kellett öntenem, mert nagyon szomorú volt, hogy nem ért el 10-ként, de most valakinek sikerülni fog. Halló?
1: Szia, Zsolti vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Munkából? Dolgozol még, Zsolti?
1: Nem, hazajöttem, egy kicsit náthásnak éreztem magam, és jobban láttam, ha hazajövök.
0: Gyógyulj meg gyorsan, vigyázz magadra. És hát tudja meg a világ, hogy náthásan is be lehet kerülni. 10. lettél, Zsolti!
1: Jaj, de jó, köszönöm! Köszönöm, Rádió 1, csak igazi, ma is láger megy!
0: Ott leszel a nyitónapon!
1: Köszönöm!
0: Mert hogy kaptál a Rádió 1 konténerhez egy kulcsot!
1: Jaj, nagyon örülök neki, nagyon. Hát két telefon nyomogattam egymás után.
0: Az egyiken foglalt voltam, a másik kicsörgött?
1: Igen.
0: De jó, hogy ezt a vonalat kaptam fel. Nagy mázlid van.
1: Nagyszerű. Nagyon, esküszöm neked, éreztem ma. Mondom, ebben átment előttem egy fekete macska kocsival. Mondom, megállok, de mondom, inkább nem mondom, hát a szerencsém lesz, és átmentem. Tudod, ez a babona.
0: Igen.
1: És akkor meghozta a szerencsémet. Hát köszönöm szépen még egyszer.
0: De a fekete macska még él, ugye?
1: Mert
0: te nem mentél át rajta.
1: Nem, megálltam egy pillanatot, mondom, megvárom, hogy szembe át, ha valaki átmegy előttem. De elmondom, nem, megpróbálom, és itt van, sikerült.
0: Jaj, hát babonások előnyben, igen. Hölgyeim és uraim, lehet még próbálkozni, mert hogy a Kívánság műsorban Juhász Gergőnél több játék is lesz itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A nyárnak és a vakációnak.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
2: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
3: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
4: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
5: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zölden a nyárfa az ablak előtt. De látod amottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
6: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig, fél áron. Egyéni előfizetőknek egy évre IPEC-kel október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
7: Van. Minden pillanat számít.
8: Van, van, van. Van.
9: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra tölthető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
10: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással. Adj pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
11: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
12: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Holnap sok napsütés, csütörtökön nyugat felől hideg front. Ennyit kell tudni.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Szerelvényból.

Itt a Rádió 1, 16 óra 49 perc, közlekedési információk. Tomi írta, hogy a 21-es főúton Pászton lerobbant egy kocsi a 27-es kilométernél, emiatt egy sáv kiesett. Nemrég azt tudtuk meg, történt egy baleset Budapesten a Margit hídon, a Pest felé haladó oldalon, de még a híd elejében. És a Könyves Kálmán körúton is volt korábban egy baleset, az Elnök utca után, nem sokkal az Üllői út előtt, de még mindig lassú emiatt a haladás. Bárki bármit lát, még szóljon, SMS, telefon, Viber, 20-as, 311, 111, 5 órától Live Mix, Juhász Gerivel és Lotfi Begivel, de most még egy Rádió 1-es DJ zenél a folytatásban. Regál Lili újdonságát indítom!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
3: És én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.
4: Indul Balázsik őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most 3 kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: Rácsával, itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
6: És a finom görög ízekre?
5: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
6: Az ég kék, a füstli greek. Master Gold.
7: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
8: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
9: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
10: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
11: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
12: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
13: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió 3 hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az egy és két szikű gyomok ellen még száraz időben is. Legato Trio az Adamától.
14: Egy szemüveggel minden távolságra cserélgetés nélkül. Vásároljon új szemüvegébe multifokális lencsét. 82.000 forint helyett. Most 42.500 forint per pár áron Ofotért üzleteinkben. Ráadásul további lencsénkre. Akár 40% kedvezménnyel segítünk megtalálni az ön számára legjobb megoldást. Részletek a weboldalon. Ofotért.
15: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200.000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
4: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. Lehet, hogy pont ennyi hiányzik. Valósítsd meg céljaidat a kaposvári plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó. Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
16: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
2: Úgy döntöttem, hogy ha ma itthon maradok, teszek mindenre, azt csinálom, amit akarok a mai napon. Jaj, de jó, ez milyen jó.
17: És nem szól a főnököd?
2: Ez egy nagyon nagy lépés ám így az embernek saját maga felé, hogy úgy minden mindegy, elengedi, és azt mondja, hogy rendben van, ha kirúgnak, ha nem, ha lesz belőle, én ma itthon maradok, és lesz egy nap, amikor azt csinálok, amit akarok. De miért tűnik ez el? Azért, mert annyi helyen kell megfelelnünk, mert felnövünk, mert kötelességeink vannak, mert
18: egyszerűen... Hozzászokunk a préshez. Mindenhol van egy pici szelep.
2: De itt van például Tibi azt írja, fiam, később vittem a gyereket az óviba, késni fogok. Na, látod, ezek azok a pillanatok, amikor már ugye megfelelésből rohansz az óviba.
18: Kicsit megrázta az elektromos nyakörbe, Balázs, bocsánat.
2: Igen. A szabadság nem az, hogy azt teszel, amit akarsz, hanem nem kell megcsinálni azt, amit nem akarsz. Hát ez is igaz. Ez is igaz valójában.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: egész nap. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
2: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Másfél évtizede őrzik közös találkozóik hagyományát a nyugdíjas kaposvári tűzoltók. Az egykori bajtársak minden tavasszal és ősszel összegyűlnek, az idei jubileumi alkalmon pedig elismeréseket is átadtak a nyugdíjas klubért végzett munkáért. Továbbra is aktívak az inváziós szúnyogok a Balaton térségében. A szeptemberi meleg idő kedvezett elsősorban az ázsiai tigris szúnyog szaporodásának, amelynek lárvái akár egészen kis mennyiségű állóvízben is kifejlődhetnek. Idén is lesz teszed akció, a regisztrációs időszak szeptember 22-ig tart. Az ország minden részéből lehet csatlakozni az önkéntes szemétszedési akcióhoz a szelektálok.hu oldalon keresztül. 21 és 26 fok közé melegszik fel a levegő, túlnyomóan derült lesz az ég, csapadék nem valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
0: És most! Summer Edition 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel Mixben.
3: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, innentől mixelünk, ráadásul szokás szerint 2 órában tele lesz extra zenékkel. Ez a 120 perc Lotfi Beginek hála, szevasz Begi.
4: Hello Geri, köszönöm a kedves rádió hallgatókat, szevasztok.
3: SMS és Viber számunk 0-20-3-111. Ne is dumáljunk, induljunk el.
4: Az órát pedig már is Teddy Sims-el fogom indítani, érkezik a The Door. Ezúttal DJ Dark Remix-ét hoztam el nektek itt a Rádió 1-en, a Live Mixben egészen 7 óráig a mikrofon és a lemez játszók mögött. Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig igazi mai slágerek Mixben. A lemezjátszóknál Lotfi Begi.

Hétfőn hétig igazi mai slágerek Mixben. A lemezjátszóknál Lotfi Begi. Rádió egy live mix.

0: Élő mix, ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition, ma Lotfi Begivel élőben a lemezjátszói mögött. Két fontos közlekedési info. Három autó karambolozott Budapesten, a 10. kerületben, méghozzá a Richter-Gedeon gyógyszergyár előtt. Borzalmas a dugó, alig mozog a kocsisor, írja Marika, és történt egy baleset a Könyves-Kálmán körúton is, szintén a fővárosban, az Elnök utcánál. Mindenkinek jó utat! Hú, de sok üzenetünk van, most pattantam be a kocsiba, Jézusom, mi ez a baromi jó mix? Ja, elmúlt délután 5.
1: Így van, Live Mix Summer Edition.
0: Sziasztok, nagyon nagy öröm, hogy itt vagytok, nagyon jók a zenék és a műsor is, más rádiót nem is hallgatok, éljenek a World Is My Radio Show DJ-i, ez pedig Istvántól kaptuk. Nagyon szépen köszönjük a World Is My Radio Show képviseletében, most tehát Lotfi Begi Mix-el, menjünk tovább.
1: A folytatásban pedig egy feltörekvő fiatal tehetséggel megyünk tovább, nem tudom, hogy lehet nevezni valakit így, hogyha mondjuk David Guetta áll mögötted és David Guettával csinálsz közös dalokat, de hogy tényleg fiatal és tényleg feltörekvő, de ehhez képest pedig már a slágerlistákat és a világ jobbnál jobb klubjait ostromolja. Érkezik Hypaton és az Out of My Head itt a Rádió 1-en a Live Mix Summer, a Live Mix Saxon Mr. Samson állt a táskáját miatt. Live Mix
0: Mr. Samson!
1: Mr. Samson! The Live Mix Summer Edition, és akkor Live Mix Edition Summer Edition.
0: Szóval meghozok egy kávét.
1: Nem. De egyébként tényleg igazad van. Szóval Live Mix Summer Edition egészen 7 óráig élőben mixelem az igazi mai slágereket. A mikrofon mögött Juhász Geri, a lemezjátszók mögött Lotfi Begi.
0: Mr. Samson!

0: Megy ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition szeptemberben is, 2 órában mellettem Lotfi Begi a lemezjátszói mögött. Ez volt Accent és Tóta Bigél zseniális közös dala, a Sugar Daddy, és hát találjátok ki, hogy Tóta Bigél kivel készíti el a következő közös dalát. 1, 2, 3.
1: Hát velem.
0: Na ne, hogy Lotfi Begivel.
1: De egyébként pont azon gondolkodtam, hogy talán már adásban beszéltünk róla egyszer. De az biztos, hogy a stúdió munkálatokról tettünk ki posztot, és tettünk ki posztot, és a poszt alapján valaki megkérdezte valamelyik Live Mixbe vagy World Is My Radio Show, hogy mikor jelenik meg a dal. A dal készen van, jelenleg a videoklipnek az előkészületei és a munkálatai folynak, úgyhogy remélem, hogy minél hamarabb meg tudjuk mutatni a kedves rádió hallgatóknak. Én már nagyon-nagyon várom, nagyon különleges dal lesz, és hát Abigail-lel dolgozni, ez tényleg egy nagyon különleges munka volt, mert egyből egymásra hangolottunk, és tényleg csoda van a torka helyén.
0: Fantasztikus énekesnő.
1: A torkában.
0: Fantasztikus énekesnő, és nagyon-nagyon várjuk ezt a közös dalt, Begi, és tök jó, hogy lecsaptál rá. Tényleg.
1: Ha minden igaz, akkor szerintem október 1. 2. hetében elkészülünk, de úgy szeretnénk vele kijönni, hogy videoklip is készen van, minden készen van, úgyhogy én már tűkön ülve várom, hogy a kedves rádió egy hallgatóknak bemutathassuk elsőként, mert természetesen itt fogjátok először hallani.
0: Ez tehát néhány hét szóval hamarosan jön, Tóta Bigél és Lotfi Begi legelső közös dala. Lendülünk közben tovább, mi érkezik most?
1: A kis kedvencünk Hollandiából, Oliver Heldens és a Turn Me On, méghozzá Stump and Dan remixében, itt a Rádió 1-en a Live Mixben egészen 7 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

0: A Rádió egy Live Mix Summer Edition. Nem akarjuk elengedni a nyarat, mi még mindig nyári időszámításban vagyunk. Lotfi Begivel maradunk mind a ketten itt a stúdióban még egy órán át élőben. Azt hittem, ez egy átlagos, unalmas kedd délután lesz számomra. Aztán jött Geri és Begi, a Mr. Samsonite-nál pedig hangosan visítottam a kocsiban. Nagyon szeretlek titeket, együtt évek óta ezt Orsitól kaptuk. Nagyon köszi, Orsi, hát mi is feküdtünk a röhögéstől.
1: Én nem is tudom, hogy honnan jött elő, de szerintem éppen jókor jött ki ez a Mr. Samsonite. Zseniális a film, aki esetleg nem tudná, az Ace Ventura-ból sikerült.
0: A Dumb és Dumber.
1: Bocsánat, hát akkor Dumb voltak Eszpenben. Igen, bocsánat. Igen. Dumb és Dumber.
0: Mr. Samsonite. Mi lesz 6 óra után, Begim?
1: Folytatjuk ezt a tempót, egy kicsit az óra elején visszaveszem, hogy aztán a végét megpörgessük, úgyhogy ne menjetek sehova, hiszen pillanatokon belül folytatódik a Live Mix Summer Edition itt a Rádió 1-en.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer! Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel! Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupla Raval elektromos személyautót? Talán egy

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
5: Újra itt a Vervaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlen nappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
6: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
7: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
8: Önnek a Protexin kell.
9: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
11: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a nádudvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a nádudvarival, hogy megtaláld te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nádudvari.hu-n.
12: Tudod miért jó? Mert nádudvari.
13: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
14: Telefon.
15: Kávé.
14: Reggeli.
15: Kávé.
14: Munka.
15: Kávé.
14: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod AP kódját a nyerj.bravosz.hu-n, és nyerj. Bravosz. Az első a kávé.
16: Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
17: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
18: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajco.hu weboldalra.
19: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 14-től 16-ig 1 kiló sütőben süthető hasábburgonya 16% kedvezménnyel csak 499, a Rio Douro cukormentes szörp 42% kedvezménnyel csak 479 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Lehet, hogy pont ennyi hiányzik. Valósítsd meg céljaidat a kaposvári plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153 ezer forintot szerezhetsz. Jót tenni jó. Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
20: Építkezik vagy felújít? Akkor irány a Füredi Erdőmester Kft. Minőségi építőanyagok, kedvező árak és szakértő segítség egy helyen. Faanyag, szigetelés, tetőcserép, esőcsatorna. Nálunk mindent megtalál. Füredi Erdőmester Kft. Kaposváron, ahol az építkezés a jó döntéssel kezdődik.

0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben, a Rádió Egyen.
2: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Ismét itt a 21 napos kihívás. Országszerte 17 helyszínen lehet csatlakozni a szabadidősportos akcióhoz. A decemberig tartó program célja, hogy minél többen tegyék a rendszeres mozgást a mindennapjaik részévé. A kaposvári Mate Ripőrónai Művészeti Intézet frissen végzett fotográfusainak munkáiból nyílt kiállítás a Békés Csabai Fotófesztiválon. A tárlaton három diplomázott hallgató alkotásait lehet megnézni, amelyek napjaink aktuális témáira és a nyári kánikulára is reflektálnak. Új technológiai eszköz jelent meg a kaposfüredi csónak kikötő előtti vízterületen. A korszerű okosbója a víz állapotáról gyűjt adatokat, amelyek hosszabb távon a felelős hallgazdálkodást is segíthetik. 21 és 26 fok közé melegszik fel a levegő, túlnyomóan derült lesz az ég, csapadék nem valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: 7 óránát mixelünk továbbra is. Hello mindenkinek, mellettem még mindig Lotfi Begi a lemezjátszóknál. Ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition. Szevasz Begi!
1: Hello Geri, köszönöm a kedves rádiókatokat, szevasztok!
0: Nézni is tudtok minket az applikációnkban és a weboldalunkon, SMS és Viber számunk 0-23-111-111. Direkt vadászok Begire, hogy mikor van ő délután, írja István.
1: Hát most megtaláltál. Még egy órán keresztül vadászhatsz rám.
0: Úgyhogy
1: nem kell vadászat, mert megtaláltál.
0: Itt van a Begi, így van, még egy órán át full élőben, menjünk tovább.
1: Az órát pedig már is Alex Kendjüvel fogom indítani, érkezik a Bambolé. Itt a Rádió 1-en a Live Mixben egészen 7 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: Csak igazi mai sláger megy ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Továbbra is 2 órában mellettem Lotfi Begi élőben a lemezjátszói mögött. Közlekedési infók jönnek, csak nagyon röviden. 3 kilométeres dugó van baleset miatt az M4-es autóúton, Törökszent Miklós felé az M0-as autóúti csomópont előtt, és összeütközött 2 autó a fővárosban is, a Könyves Kálmán körúton a Kőbányai út előtt. Mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: És nagyon fogjátok szeretni azt a dalt, amit Begi most indít el, az eredetije egy fantasztikus ballada, ami nem mellesleg jelenleg Európa 4. legjátszottabb rádiós dala.
2: És természetesen, hogyha ballada, akkor én remixet hoztam belőle méghozzá, Cosmic Down remixét. A dal Fever Dream címe hallgat, az előadó pedig nem más, mint Alex Warren. Újdonságok között itt a Live Mixben egészen 7 óráig a mikrofon és a lemez játszok meg, Juhász Geri. És Lotfi Begi.
0: Tiszta Amerika, haver!

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition szeptemberben is 2 órában Lotfi Begi a lemezjátszói mögött, és szép késő nyári idő lesz egész héten, a következő napokban folyamatosan alulról karcoljuk a 30 fokot.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Tiszteletem uraim, ez egy Viber üzenet, 6-kor bezártam a munkát, a rádió mona hangerő maxon, megy a meló ezerrel, a mix végéig tuti maradok, ma is brutális vagy Begi ölelés, Ruci mester.
2: Nagyon szépen köszönöm, és kösz, hogy itt vagy velünk.
0: 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Tartunk megint egy rövid hidratációs szünetet Begivel, aztán pedig jövünk vissza, és szűk fél órán át itt vagyunk még veletek élőben, jó? Igen, megiszunk mindent, amit a konyhában találunk, és ami nem alkohol. Jövünk mindjárt.
2: Így van, jövünk mindjárt.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
5: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut?
6: Hát én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni?
7: Indul Balázsik őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most 3 kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér. Ismeri a sztárok titkait?

0: segítség. De takarékosan, mert minden felhasznált segítség 25 000 forint levonását jelenti. Jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papos vagy!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
6: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
7: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
8: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
9: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni. Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem, és már kész is.
10: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
9: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készült, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
11: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zölden a nyárfa az ablak előtt. De látod ottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
12: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig, fél áron. Egyéni előfizetőknek egy évre ípekkel, október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
13: Van. Minden pillanat számít.
14: Van, van, van. Van.
0: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
2: Te színpadon vagy? Lejössz a színpadról? Azt mondod, bocsánat, befostam, és lejössz, vagy a lenyomod? 600 ember ott ül, megvette a jegyet, azt hiszem, élete estéje lesz. Gyere velem, akarom, ne menj el. Bemondod, hogy befostam, és lejövök?
15: Állj, de belehaladszik még a mikrofon, még...
2: Előtte már megyünk.
15: Ez nem a műsor része, figyelem, ez nem a műsor része.
2: Megkapod a mikrofont, ott áll a technikus csávó, kezedbe nyomja, és a hasad csinál egyet, tudod, amikor tudod, hogy 5 perced van, és de még nincs meg a nyomás, és kínálsz a színpadon életed poénja, megtörténik.
15: Én nagyon sokat voltam, na, amikor terhes voltam, és ugye felléptem 9 hónapos terhes koromban is, még nagyon szerettem ezt csinálni, akkor sokszor volt nekem hányás. Tehát olyan volt, hogy kijöttem, és akkor megszabadultam a ballasztó.
2: Oké, bennmarad, nem folyik is, de tudod, hogy befostál, lejössz?
15: Le, mert azt tudod, az másodpercét vannak, amíg ez elkezd átszivárogni a rétegeken. Tehát azt mondom, hogy ha meg is húzod, biztos azonnal lejök. Tehát nincs olyan körül, te nem? Vagy te a pult mögött állsz.
2: De nem, hogy kimegyek a nagy színpadon, és játsszuk ezt a green light, red light-ot, ugrálgatunk, és ott megtörténik.
16: Na, mit csinálsz?
2: Szerintem lenyomom.
15: Lenyomod?
2: Hát anya, persze.
15: Ugye egy buffalo van rajtad.
2: Egy fehér buffalo.
15: Miért sáros a Balázs cipője?
16: És azt mondja, hogy odani színváltós a cipője, fehérből barna.
2: Igen. Én valószínűleg lenyomom. Jó, de ott nagy színpad van, szabad levegőn vagy. Hol van Feri?
16: Jó? Az étteremben vagyok.
2: Bent vagy az étteremben, igen. És a legújabb...
16: új táblás ajánlatunkat ajánlom.
2: Új táblás kedves, ajánlatodat ajánlom.
15: Hol a konyhában?
16: Kedves vendég, és úgy tudsz elmenni az asztaltól, mert ugye már leültél, ketten jöttek, a kis páros, ott állsz melléjük, és csak hátrálva tudsz elmenni.
2: Igen.
17: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
18: Csak igazi mai sláger.

0: kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Minket hallgatok, vagy minket néztek, lehet mind a kettőt itt a Rádió 1, és benne a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Két órában Lotfi Begé a lemezjátszói mögött, és ez a két dal együtt Duke, na, akkor még egyszer, de Duke Dumon, próbáljátok kimondani, néha nem könnyű. Tehát Duke Dumont.
1: Egyébként magunknak szoktuk megnehezíteni a dolgunkat.
0: Igen, nem is értem. Tehát Duke Dumont, Ocean Drive, Eric Pritz Piano. Ez a két zene együtt olyan, mintha létrejött volna egy teljesen új dal.
1: És egyébként a pianóra nagyon sok más egyéb akapellát is rádobtak már, és mindegyik működik. Ez azt jelenti, hogy ez a dal, mármint az Eric Pritznek az alapdala, az nagyon-nagyon el lett találva, és nagyon működik.
0: Így van, igazi teli találat, és ha szeretnétek nyerni egy vadonatúj elektromos autót, tehát még egyszer egy vadi új elektromos autót, akkor mindenképpen hallgassatok minket tovább, mert hogy 7 óra után két kulcsot is nyerhettek a Rádió egy konténerhez. A konténerben egy vadi új Cupra Raval már biztosan van, és egy csomó más ajándékot teszünk még bele, tehát játékok jönnek 7 és 8 között a Rádió egy kívánság műsorban. Mi érkezik most, Begi?
1: A folytatásban érkezik a Switch Disco csapata és a Sleep Tonight című felvétel itt a Rádió 1-en, a Live Mixben egészen 7 óráig élőben mixelnek nektek az igazi mai slágereket.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Ez volt ma a 2 órás Rádió 1 Live Mix Summer Edition Lotfi Begivel a lemezjátszói mögött. Még 2 óra Lotfi Begivel a World is My Radio Show-ban péntek este.
1: Így van. Az már mindjárt itt van. Egyet kell aludni. Kettőt. Attól függ ki, mennyi dolgozik. Vagy bulizik.
0: Így van. Fellépések még a héten?
1: Nagyon sok van. Pénteken duplázok, és szombaton pedig Pécsre megyek, úgyhogy... De még beszélünk erről majd.
0: Mindenképpen pénteken. Így van. Begé, megérdemelte jár a taps. Zseni volt ez az elmúlt 2 óra. Látod, én még mindig gerjedek rád. Köszi szépen.
1: Igen, ez így van. De a kedves hallgatóknak el kell mondanom, hogy az történik, hogy az első órában még nem annyira hangos a fülhallgatóm, a második órában már egy hangosabb, és a második óra végre teljesen ordít a fülesem. És amikor közel hajolok a mikrofonhoz...
0: Jézusom! Azt tudod, hogy nekem fülbe rugos.
1: Akkor kiesik a tömésetek.
0: Jézus Mária! Közbegi!
1: Találkozunk pénteken, nem menjetek sehova, hiszen pillanatokon belül kezdődik az élő kívánság műsor.
0: Így van, még az a szemfeltélés a Heart Like Mine-nal, és kaptok kulcsokat a Rádió 1 konténerhez, úgyhogy hallgassátok tovább a Rádió 1-et.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet, mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
3: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
4: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
5: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dolphin GDMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
6: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlatkészítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
7: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen nappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
8: Olajcsere, kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol-Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bardiauto.hu oldalon.
9: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 16-áig 100 g szárnyas csemege 30% kedvezménnyel csak 225, 450 g laktózmentes kaukázusi kefir 18% kedvezménnyel csak 299 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
10: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Építkezik vagy felújít? Akkor irány a Füredi Erdőmester Kft. Minőségi építőanyagok, kedvező árak és szakértő segítség egy helyen. Faanyag, szigetelés, tetőcserép, esőcsatorna. Nálunk mindent megtalál. Füredi Erdőmester Kft. Kaposváron, ahol az építkezés a jó döntéssel kezdődik.
12: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja önt is. CNC Maros, esztergályos, gyártástechnológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 500 66 16-os telefonszámon.
0: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben, a Rádió Egyen.
13: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Másfél évtizede őrzik közös találkozóik hagyományát a nyugdíjas kaposvári tűzoltók. Az egykori bajtársak minden tavasszal és ősszel összegyűlnek, az idei jubileumi alkalmon pedig elismeréseket is átadtak a nyugdíjas klubért végzett munkáért. Továbbra is aktívak az inváziós szúnyogok a Balaton térségében. A szeptemberi meleg idő kedvezett elsősorban az ázsiai tigris szúnyog szaporodásának, amelynek lárvái akár egészen kis mennyiségű állóvízben is kifejlődhetnek. Idén is lesz Teszedd akció, a regisztrációs időszak szeptember 22-ig tart. Az ország minden részéből lehet csatlakozni az önkéntes szemétszedési akcióhoz a szelektálok.hu oldalon keresztül. 21 és 26 fok közé melegszik fel a levegő, túlnyomóan derült lesz az ég, csapadék nem valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: egy. Indul! A Rádió egy kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi ma is slágerekkel.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. Ha szeretnétek nyerni egy konténernyi ajándékot, hát akkor hallgassatok minket figyelmesen, két kulcsot is nyerhettek ebben az órában. Halló, halló!
1: Jóci vagyok, Londistól kérek egy jó számot.
0: Hello Jóci, kinek menjen?
1: Az egész családomnak.
0: Kicsit ilyen nazális a hangod, jól vagy?
1: Egy kis megfázás, de nincs olyan nagy baj.
0: Jobbulást kívánok, Blondist kértél, úgyhogy az ő remixében jön most az Empire of the Sun nagynagy slágere, a Walking on a Dream, és figyelem, indítom is az újabb játékot, ha szeretnétek egy kulcsot a Rádió 1 konténerhez, most hívjatok tizedikként, a számunk 0620 3

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és Magyarországon egyetlen más rádió sem csinál olyat, mint mi. Telepakolunk egy hatalmas konténert fantasztikus ajándékokkal, és a játék legvégén egy valaki fog mindent megnyerni. Halló, halló!
1: Szia, szia, Sanyi vagyok. A játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, Sanyi, na akkor kérem a Rádió Egy szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Erről van szó, te vagy a tizedik!
1: Köszönöm! Nem hiszem el, hát ez hihetetlen.
0: Sanyi! Hát ez összejött, mióta próbálkozol?
1: Nagyon-nagyon régóta minden játékon próbálkozunk.
0: De örülök, hogy most végre sikerül. Tizediként hívtál, úgyhogy van egy kulcsod a rádió egy konténerhez. És hogyha ez a kulcs lesz a nyerő, akkor minden a tiéd, ami csak a konténerben van.
1: Köszönjük szépen, nagyon szépen köszönjük, nagyon örülünk neki.
0: Egy vadi új elektromos autó, 4 fős családi pihenés 7 éjszakára és egy 1 millió forint értékű elektromos szerszámgép csomag egyelőre ezeket rejti a rádió egy konténer. De hát ez még csak a kezdet, a játék legeleje.
1: Az igen. Reméljük, mi nyerjük.
0: Az esélyetek megvan rá, konténernyitó parti Balázsékkal október 9-én, újabb játék pedig itt nálam a Rádió 1 kívánság műsorban néhány perc múlva. Lost Frequencies jön közben, és a Leave It All.

0: Rádió Egyet halljátok, friss közlekedési információk jönnek, személyautó és motoros karambolozott a 24-es főúton Gyöngyös térségében a 11-es kilométernél teljes útzárban, és történt egy baleset a fővárosban is, a 15. kerületben, a Szent Mihály úton, a Sárfű utcánál. Mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: A következő telefonáló Marcsi, parancsolj!
2: A Purple Disco-t szeretném küldeni a családomnak.
0: Oké, hazaért ilyenkorra már mindenki?
2: Nem, még a futásból tartok hazafelé, de a férjem már otthon van a kisfiammal.
0: Na, mennyit szoktál futni ilyenkor esténként?
2: 5 kilométer.
0: Ez meg volt ma is?
2: Meg volt, igen, már úton vagyok hazafelé.
0: Minden elismerésem, nagyon ügyes vagy. Purple Disco Machine, Hurts, Wonderful Life, ez hamarosan nektek szól. Én pedig szeretnék egy újabb hallgatónknak kulcsot adni a Rádió 1 konténerhez, és lehet, hogy pont ez lesz az a kulcs, ami majd kinyitja a Rádió 1 konténert október 9-én, úgyhogy gyerünk, indul a játék, a 10. telefonáló viheti a kulcsot, a számunk 0620 3111 111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. A részletek ford.hu.
4: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most vennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45 000 forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kertigép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
5: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni. Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem és már kész is.
6: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
5: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készült, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
7: Jó hosszú lett a hajad. Mehet a fele?
8: A terv csak a fele. Újra gondoltuk, hogy minden elférjen.
9: Most lejön a fele. A maradékból kijön még egy polc.
10: Vállalkozóként sokféleképpen használjátok a felet, de a VAN most egyformán adja. Válasz üzleti vezetékesnet vagy mobil díjcsomagot most akár fél évig fél áron. Új kisvállalati előfizetőknek 2 évre IPEC-kel október 31-ig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. VAN. Minden pillanat számít.
11: Kulcs, telefon, cipő, hol a...
12: Állj!
11: Jó, most már jöhet a nap.
1: Töltsd fel a blokkod AP kódját a nyeri.bravos.hu-n és nyeri 35 éve velünk. Bravos, az első a kávé.
13: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: És most!
1: Rádió 1!
14: Folytatódik!

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és mindenki a kulcsokat akarja a Rádió 1 konténerhez. Halló, halló!
1: Szia, Barbara vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello Barbie, hol vagy, mit csinálsz, milyen a ma este?
1: Itthon vagyok, a férjem ebbe a pillanatba lépett be az ajtón, most már nyugalmas igazából.
0: Tudod a Rádió 1 szlogent?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Erről van szó, Barbara, te vagy a tizedik!
1: Nem hiszem el! Nem hiszem el! Igen, igen, igen!
0: Azt a kitörőm!
1: Kaptam, Geri! Behalok!
0: Nem mondod komolyan, tavaly is nyertél ugyanígy tőlem kulcsot?
1: Tőled több mint 20 000 hívás után vettél föl tizediknek.
0: Mármint tavaly vagy idén?
1: Tavaly. Idén? Hát idén olyan 10 pár ezer körül járok.
0: Azért az sem rossz, 8 nap alatt.
1: Azt a mindenit! Geri, hihetetlen vagy.
0: Barbie, te vagy hihetetlen! Megszerezted a kulcsot a Rádió 1 konténerhez, és ha ez a kulcs fogja nyitni a konténerünket, akkor mindent viszel, ami csak benne van.
1: Nagyon jó lenne.
0: Elektromos autó, 7 napos, 4 fős családi utazás, 1 milliós elektromos szerszemgép csomag. Egyelőre ezek az ajándékok a Rádió 1 konténerben, de hát nagyon-nagyon messze még a játék vége.
1: Atya úristen, nagyon jó lenne megnyerni, épp hát felújítás előtt látunk.
0: Hát akkor a szerszámgép csomag különösen jól jönne.
1: Igen, és amíg felújítják, elutaznék nagyon szívesen.
0: Az elektromos autóval.
1: Így van.
0: A nyaralásra, amit szintén tőlünk nyersz.
1: Igen.
0: Ez óriás. Barbie, nagyon drukkolok neked is, konténernyitás Balázsékkal október 9-én.
1: Atya úristen, igen, van kulcsunk!
0: És kulcsokat természetesen 10 szerezhettek itt a Rádió 1-en. Regál Lili jön közben. Ez a Hilmi.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, holnap pedig nagyon szép őszi időnk lesz, sok napsütéssel, eső nélkül és akár 29 fokkal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Rita, parancsolj!
2: A One Republic-tól kérek egy dalt, tesómnak, Péternek.
0: Na ez akkor most a tiétek itt a Rádió 1-en. One Republic, Counting Stars.

0: A Rádió Egyet halljátok, és lassan megint átállunk két lemezjátszóra, utánam diszkós, itt 9-től pedig World is Mine Radio Show élőben tele lesz a mai adás is extra, különleges, vadi új zenékkel, amiket ma este fogtok elsőként hallani. Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk. Sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
3: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
4: És én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.
5: Indul Balázsik őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most 3 kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: Maximum segítség. De takarékosan, mert minden felhasznált segítség 25 000 forint levonását jelenti. Jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papos vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek Ford.hu.
6: Fedezd fel a Viva Premium kávé élményének új szintjét a kosztarikai Pérez Zeledonból a töltőállomásainkon. Kézzel válogatott Single Origin kávénk egyetlen termőterületről érkezik gazdag csokoládés ízvilággal. Éld át a pillanat örömét. Részletek omv.hu.
7: Csillogó edények foltok nélkül. Szerezd be kedvenc Finish 5XL kiszerelésű mosogatógép tablettáidat szeptember 7-e és 18-a között, most minimum 20% kedvezménnyel üzleteinkben. Rossmann, tudjuk, mire vágysz.
8: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
7: Vásárolj okosan és tudatosan! Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
9: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
10: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6 millió 699 ezer forinttól. MG. Find your more.
4: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
2: Úgy döntöttem, hogy ha ma itthon maradok, teszek mindenre, azt csinálom, amit akarok a mai napon.
11: Jaj, de jó,
2: ez milyen jó.
11: És nem szól a főnököd?
2: Ez egy nagyon nagy lépés ám így az embernek saját maga felé, hogy úgy minden mindegy. Elengedi, és azt mondja, hogy rendben van, ha kirúgnak, ha nem, ha lesz belőle, én ma itthon maradok, és lesz egy nap, amikor azt csinálok, amit akarok. De miért tűnik ez el? Azért, mert annyi helyen kell megfelelnünk, mert felnövünk, mert kötelességeink vannak, mert
12: egyszerűen... Hozzászokunk a préshez. Mindenhol van egy pici szelep.
2: De itt van például Tibi azt írja, fiam, később vittem a gyereket az óviba, késni fogok. Na, látod, ezek azok a pillanatok, amikor már ugye megfelelésből rohansz az óviba.
12: Kicsit megrázta az elektromos nyakörbe, Balázs, bocsánat.
2: A szabadság nem az, hogy azt teszel, amit akarsz, hanem nem kell megcsinálni azt, amit nem akarsz. Hát ez is igaz. Ez is igaz valójában.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
4: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben, a Rádió 1-en.
13: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Ismét itt a 21 napos kihívás. Országszerte 17 helyszínen lehet csatlakozni a szabadidő sportos akcióhoz. A decemberig tartó program célja, hogy minél többen tegyék a rendszeres mozgást a mindennapjaik részévé. A kaposvári Materi-Pőrónai Művészeti Intézet frissen végzett fotográfusainak munkáiból nyílt kiállítás a Békés Csabai Fotófesztiválon. A tárlaton három diplomázott hallgató alkotásait lehet megnézni, amelyek napjaink aktuális témáira és a nyári kánikulára is reflektálnak. Új technológiai eszköz jelent meg a kaposfüredi csónak kikötő előtti vízterületen. A korszerű okosbója a víz állapotáról gyűjt adatokat, amelyek hosszabb távon a felelős hallgazdálkodást is segíthetik. 21 és 26 fok közé melegszik fel a levegő, túlnyomóan derült lesz az ég, csapadék nem valószínű.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
11: DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
3: Hello!

0: és Bárány Attila.
1: Szevasztok, szép estét mindenkinek, én is köszöntök mindenki. DJ Junior vagyok, FM-en, webben, applikáción keresztül itt vagyunk, és hát zenei hírek, minden lesz ma itt, kérem.
2: Ladies and gentlemen, madame, herman, monsieur, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagy érdemű publikum, jó magam, hamba, egy PG, itt leszek egészen este 9.

0: 100%-os magas BPM tartalmú Adrian Snow a diszkósít a rádió egyen, itt van Bárány Attila, aki mixel, Hanvai PJ Shane DJ Junior, 3D-ben vagyunk, kérem szépen.
1: Jut eszembe, vasárnap már megköszöntük, de én még mindig visszakacsintanék a szombathelyi bulihoz. Jó hangulatú volt, bár nagyon-nagyon nehéz, ezúton is még egyszer köszi annak, aki ott volt. És hát, hogyha valakit érdekel, hogy mikor van soron következő diszkósít parti, az csekkolja a diszkósít Facebookját.
2: Én pedig csak annyit mondanék, hogy jönnek az ünnepeltek, névnaposokban többek között az Enikők, Meliták, Debórák, Hetények, Katók és Lolák, a szülőnapos pedig az ismerőseim közül elsőként a lányom, Hanna.

0: Rádió egy csak igazi, ma is Slágermegy diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hanvai PG-vel.
1: Nagyon kellett keresgélnem, de azért megtaláltam. Október 24-e egyébként a következő dátum, amikor diszkosít lesz, úgyhogy most lesz egy hosszabb szünet, egy erős egy hónap, de utána találkoztatunk. Ráadásul a szokásos nagy Békés Csabai fesztiválon, ahol általában ott szoktunk lenni valamilyen formában, amikor külön-külön játszunk, de most újra diszkosít lesz majd.
2: A héten egyébként három fellépésem lesz, pénteken a Nagy Szalonta fesztiválon lépek fel Romániában, szombaton egy privát bulin kezdek, és aztán Vácra megyek Personal Jesus-ezni. Bővebb információ a rajongói oldalamon a Facebookon, most pedig megyünk tovább Kim Carzalával, az 1981-es Bette Davis Ice csináltuk meg a Biszenssel online stúdióban. A 2026-os vadi új mixet halljátok az igazi mai slágerek között itt a Rádió 1-en.

0: akkor itt minden este a rádió egyen több mint 20 éve, és már csak hármasban, de ezt már jó ideje húzzuk. Mennyi? 9 éve vagy 10? Hogy már hárman vagyunk? Nem. Biztos, hogy régebben, de mikor indult
1: több
0: újra? Mikor indult újra?
2: Újra 2016-ban indult itt a rádió egyen, de mi még attól visszafele is egy jó néhány évet
1: együtt. Hát egy 6 év volt az, amikor nem volt alattunk mutatni rádió egy, hogyha jól emlékszem. Tehát 16 év az lehet?
2: 15?
0: Szerintem egy picivel kevesebb volt, talán 14, de még ne veszünk el a részletekbe. A lényeg az, hogy itt vagyunk azóta, ez azt jelenti, hogy 14 éve, nem? 14 éve?
1: Így van.
0: Csak hárman.
2: Így van.
0: És akkor ennek örömére egy olyan dalt játszom le, amit egyébként legelőször a keddi diszkosit bejátszottunk még a régi felállásban Hanvai PG-vel, és ez pedig nem más, mint Fat LeGrand és Funkerman közöse a 3 Minutes to Explain, méghozzá a Shermanology vokájával a 2026-os Bissensele újraértelmezésben.

0: Ez a diszkos rádiósa itt a Rádió Egyen, egyébként Rádió Egyezünk, ha úgy felszük, akkor már több mint 20 éve, de igen, volt egy szünet. Először ugye folyamatosan a Rádió Egyen voltunk, aztán nem volt Rádió Egyes frekvencia, ott eltöltöttünk ugye már hármasba, onnantól kezdve jó
1: néhány
0: így van.
1: Javítsd ki, tehát Budapesten
0: igen, nem volt, de vidéken mindenhol 20-valány frekvencián nyomtuk, aztán újra lett 2016-ban Rádió Egy, és akkor onnantól kezdve szintén maradtunk hárman.
1: Ezért beszélünk a folyamatosságról, mert egy pillanatra sem volt megállás, csak Budapesten nem lehetett minket hallgatni.
2: És egészen valószínűleg a jövőben is ugyanez lesz. Erről egyébként abszolút eszembe jut a hétvégén bobozni megyek, majd Balaton Fűszőre, mindenkit várok ott sok-sok szeretettel.
1: Figyelj, én tiltott szerekhez folyamodhatsz, mert nem mindig értem, amit mondasz. Na mindegy, a lényeg az, hogy magyarán lehet, hogy van értelme, csak nekem felfoghatatlan, hogy merjük tovább a heroinnal. Billy Idol egykori slágerével, itt a Rádió Egyen a diszkos, itt az igazi mai slágerek között.
3: Well, I wish I was born a thousand years ago.

0: Radio egy csak igazi, ma is Sláger megy diszkosít, Radio Show, DJ Junior, Bárány Attila és jó magam, Hambai Pici, búcsúzunk ma estére.
1: Én egyébként azzal köszönök el, hogy ezt a bizonyos számot, amit az előbb játszottunk, a Billy Idol számot, a Hambai, így van, én játszottam, a Hambai meg hallhatta a Dexon Balsos.
2: Életében is imádtam, csak hát az még a 90-es évek közepe volt,
1: igen, valami. Egészen
2: pontosan
1: 93. Igen, szóval magyarán innen az ismertség, mehetünk.
3: Én búcsúzom mindenkitől, DJ Junior voltam, holnap este én mixelek itt 8-kor a Rádió Egyen, egyébként szombaton megjelenik az új DJ Junior.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézés tűri szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihial szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihial. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihial orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
6: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
4: Reklámot hallottak.
7: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
2: World is Mine Radio Show.
1: A rádió.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Itt vagyunk veletek totál élőben a következő 3 órában. Kedv van, tudjátok, ez az az este, amikor elmegyünk a falig. Techno is lesz éjfélig. Jauri segít nekünk ebben. Hello Jauri!
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek, sziasztok!
0: A műsort nem csak hallgatni, hanem nézni is tudjátok. Élőben megyünk az online felületeinken. 0623111111. Ez az SMS és Viber számunk. Isteni zenék jönnek, kezdjük el!
1: Így igaz, és ahogy halljátok, már alattunk van Bambolé, úgyhogy szépen bele is megyünk így a kedd éjszakába. Mindenkinek nagyon-nagyon-nagyon jó szórakozást kívánunk, és írjátok meg, hogy mit csináltatok a hétvégén, mit fogtok csinálni a hétvégén. Van még egy kis időm, úgyhogy elmondom azt is még egyszer, hogy jó szórakozást mindenkinek. Ez a Rádió 1. Let's go!

0: Home a rádió egyen a Word is Mine rádió showban. Mi sem mentünk még haza, itt vagyunk élőben 3 órán át, mellettem 11-ig Jauri, 11-től pedig Christopher a lemezjátszóknál. Kedves Jauri, már egy ideje én is áttértem a techno műfajodra, és most rendesen furcsa, hogy ilyen zenéket nyomsz. Nagyon jó vagy, üdvözlet a Vajdaságból, Levente.
1: Na örülök azért, hogy ez is tetszik. Igen, ez egy kicsit lassabb, de azért itt is mutatok, igyekszem mutatni olyan újdonságokat, amiket mondjuk szeretek hallgatni a rádióban. Hogyha én játszok. vagy de arra gondoltam, hogy a kocsiban hallgatva egyébként, vagy akár otthon meló közben azért van egy-kettő olyan lassabb zene, ami szerintem tök jó és minőségi ugyanúgy.
0: SMS és Viber számunk 0623111111, és van egy elképesztően nagy sztorid a következő dalról.
1: Hát igen, de én nem tudtam, hogy most fogunk beszélni, úgyhogy én nem azt húztam be ide.
0: Ja, akkor szólalj meg, akkor most menjen, bocsánat, azt hittem, hogy most...
1: Most
0: akkor az ezutáni dalról van egy nagyon nagy sztorit.
1: Nem, majd a következő konfnál bemutatom a sztorit, mert tök jól lehet mutogatni is hozzá. De most jön Carlitától a Time, úgyhogy nem is szaporítjuk tovább a szót itt a Rádió 1-en. Megyünk szépen tovább a World is Mine Radio Show-ban.

0: legfrissebb dalukat, You and I, Me and You, ez a címe. Mellettem tehát Jory a lemezjátszói mögött, és akkor most jön az a különleges dal, amiről van egy nem mindennapi, nagyon érdekes sztorid.
1: Na igen, ez ugye Bounce-nak a Clouds című dala, ami már legalább 2-3 éves, és én tök előszeretettel játszottam. Idén a Bounce egyébként volt a Szigeten is, és megtöltötte a, hát nem is tudom milyen aréna, de nem ami ott a Delta Districtben volt, hanem a másik, szerintem nem tudom, hogy sokkal nagyobb, de hogy óriási. Na mindegy, lényeg, hogy egész sokan szeretik így a világon mindenhol, és kirakott, talán egy TikTok videót láttam erről a daláról, hogy az eredetileg csak 120 BPM-en szólt volna. Na most megmutatom, hogy hogy szól most teljesen eredeti tempóban. A dropja az nagyjából ez. És ezt ő eredetileg így írta meg, hogy ilyen 120 BPM környékén ment, teljesen más pitchben, tehát sokkal mélyebben, és aztán az Ableton-ba véletlen valamit átállított, és lett belőle egy sokkal gyorsabb 150 BPM-es dal, az pedig ugye nagyjából itt van. És így hirtelen nem tudta, hogy úristen mi történt, de nem szólt olyan rosszul, csak nagyon furcsa volt számára, és akkor így elkezdte lejjebb húzni a BPM-et, és megállt ezen a 130 BPM-es történeten, amire azt mondta, hogy jó, hát ez tök jó, viszont így hamis lett a dal, mert úgy lettek a szemitónok a kis hangnemek egyel, kicsit féllel följebb, hogy pont ilyen kicsit ilyen, nem harmonikus teljesen a dal saját magával, úgyhogy sokkal nehezebb átkeverni, és azt mondta fellépések közben, de van egy tök különleges dal, egy tök különleges sztorival.
0: Tehát ezért van az, hogy ebben a dalban néha úgy halljuk, mintha egy-egy hang félre lenne benne ütve.
1: Igen, olyan két hang között igen. Van, mert hogy ezek a programok nem tökéletesen, tehát nem mint a zongora billentyűt leütött, hát azt nem tudod félreütni, hát azt igen. Max egyszerre kettőt ütsz meg. A programokban meg ugye tudsz egy picit a hangnemen változtatni, és hát itt ebben a dalban ez történik többször is.
0: Óriási, egy nagy piros pont és egy nagy taps. Nagyon-nagyon szeretem ezeket a különleges sztorikat az ilyen dalok mögött, de jó, hogy megtaláltam ezt a videót, és hogy elmondtuk ezt.
1: Én is abszolút örülök ennek, mert tényleg olyan jó belelátni producerként is, meglátni, hogy hogyan alakulnak ki dalok, és lehet, hogy tényleg 10 BPM mennyit számít, és ez volt talán az egyik első olyan dala, amivel nagyon-nagyon tudott menni, és lehet, hogyha ez lassabb és mélyebb, akkor nem ennyire boldog, nem vált ki ilyen reakciókat az emberekből, és az is egy tök érdekes tanulság, hogy nem kell tökéletesnek lenni a hangnemeknek se
0: abszolút,
1: akár.
0: Abszolút, ettől szexi ez a dal, ettől különleges, ez a szexepéje talán ennek a dalnak, menjünk is akkor bele.
1: Így igaz, akkor ahogy mondtuk, az elején jön Bounce-tól a Clouds, és hát elég sokat beszéltünk róla, úgyhogy most már nem kell. Ez a Rádió 1-en, a World is My Radio Show. Let's go! Yeah, yeah.

0: Rádió Egyet halljátok, itt a World Is Mine Radio Show élőben. Tudjátok, a műsor, ahol minden este bemutatunk nektek vadonatúj zenéket. Mellettem Jauri a lemezjátszóknál, mint mindig ilyenkor keddenként két teljes órában. Szevasz, Jauri, még egyszer.
1: Hello, Geri, szép estét mindenkinek.
0: Christopher is jön még ma, Jauri után 11 és éjfél között. Egy üzenet, nagyon tetszik. Sziasztok, pont lecsót főzünk Cvak barátommal. Köszi Meli a szuper zenéket, üzeni Jolly. Cvak, ő nem mondjuk egy német fiatalember. Jolly bizony lecsót eszik és mellette italozik.
1: Jaj, nekem nem esett le elsőre, de óriás.
0: Először nekem sem, csak második olvasatra. Hát mondom, ő nem egy létező személy, egy élő személy, hanem egy ital. Hát kedves Jolly, érezd nagyon jól magad, és örülünk, hogy mi vagyunk a vacsora mellé a társaid. Mi érkezik most, Jauri?
1: Így igaz, jó szórakozás neked is, meg mindenki másnak is. Egy kifejezetten boldog, szórakoztató dal jön a Rudimentaltól, a Waiting All Night. Hát mondjuk az, hogy boldog zene, az nem biztos, hogy igaz, főleg aki látta a videóklipjét, de nekem mégis egy csomószor, aminek ilyen dallama van, hiába a szöveg, vagy hiába egy videóklip, nekem boldogság.
0: Abszolút, például, van egy boldogság érzet ebben a dalban, abszolút egyetértek.
1: Igen, és valahogy nekem ilyen tök érdekes a Tom Odell-től az Another Love, és ugye az is egy nem boldog dal, de ilyen a Marshmallow Happier is, ami szintén egy szakításról szól, meg ilyenek. Na mindegy, ne szaporítsuk tovább a szót, hogyha minden igaz. Rudimental, Waiting All Night, itt a Rádió 1-en. Let's go!

0: kívánunk minden kedden este. Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és minket hallgattok, vagy minket néztek, mind a kettőt lehet. Ez a Rádió 1 és a Word is Mine Radio Show élőben, mellettem Jauri a lemezjátszóknál. Aloha Jauri, ez egy SMS. Fáradt vagyok, sok a melón, de olyan jól esik a zenét a kádban, fürdés közben hallgatlak. Puszi, jó munkát nektek, ha nektek jó, akkor nekünk is az lesz. Ildi.
1: Ennyi, köszönjük szépen, jó fürdőskézést. Igen, egyébként egy jó forró kádat, azt most én is tolnék, de majd szerintem itt a rádiózás után.
0: Igen.
1: Amíg a Geri itt a Christopherrel
0: még... Semmiképpen
1: se adás közben. Hú, az baj lenne. Amúgy...
0: Hú, pedig egy jacuzziból milyen jó World is Mine tudnánk csinálni valamikor.
1: Igen, igen.
0: Szólunk a kapcsinak. Hát ha megoldja. Mi lesz nálunk 10-től?
1: Nagyjából hasonló lesz a recept, mint egyébként hetek óta, hónapok óta. Mindig így egy picit ilyen lightosabban kezdünk, aztán az óra második felére meg keményen belehúzunk. Úgyhogy gyertek vissza egy rövid szünet és jövünk.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en. The World is Mine Radio
3: Show is coming back. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Elmúlt este 10. Hello mindenkinek, itt vagyunk újra, továbbra is full élőben, mellettem még mindig Jauri a lemezjátszót. Na, szevasz Jauri!
1: Hello Geri, szép estét mindenkinek!
0: Tudjátok nézni is a műsort élőben, megyünk a YouTube-on és az applikációnkban, SMS és Viber számunk 0623111111, és hát ne felejtjétek, Jauri után 11 és éjfél között Christopherrel várom majd titeket, úgyhogy menjünk tovább!
1: Gordóval és tőle a Loco-Locoval folytatjuk, így kedd estén a Verizmen Radio Show-t. Let's go!

0: David Guetta és Hugh Girl egyesítették az erőiket, ez volt a Shine a rádió egyen a World is Mine Radio Show-ban. Itt veletem Jaurie élőben a lemezjátszói mögött, és hát Hugh Girlnek most ezen a hétvégén lesz egy daytime buli a Budapesten.
1: Így igaz, ráadásul pénteken, és pont itt a Gerivel fejtegettük, hogy hogy kell ejteni a nevét, és több interjúban elmondta, hogy egyébként Hüzsel, mert hogy ugye ő francia, de sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy Hugh Girl, mert azt a világon, főleg ahol angolul beszélnek, az sokkal inkább megjegyzik az emberek, kicsit úgy, mint ahogy a Szoboszlai Dominik Szoboszlájként hivatkozik magára, mert a világon az sokkal egyszerűbb kimondani a Szoboszláj, mint az, hogy Szoboszlai.
0: Pontosan. Én több amerikai rádióban hallgattam, meg néztem meg vele direkt interjúkat, és ott is nagyjából ezen lamentáltak, hogy Hugh Girl, mert az sokkal egyszerűbb az amerikai piacon például. Sziasztok, most sem csalódtam bennetek, szép estét, puszi nektek, üzeni nekünk Viberen, Andi. Köszönjük szépen!
1: Köszönjük szépen! Ez egy velős üzenet volt, de a lényeg benne van, úgyhogy tényleg köszönjük.
0: Andi, nagyon szeretünk 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Ti pedig nagyon fogjátok szeretni a következő dalt.
1: Így igaz, és neki a neve az egyáltalán nem nehéz kimondani. Animáról van szó, és tőle jön a Bad Angel itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Yeah.

0: Itt a Rádió 1 és a 30 Mind Radio Show élőben. Szóltunk már a műsor legelején, hogy tele lesz a mai adás olyan zenékkel, amik garantáltan nem szólnak sehol máshol, egyetlen más rádióban, egyetlen más műsorban sem. Jauri a lemezjátszóknál. Mi volt ez az iménti dal?
1: Ez Eden Beyer és a Love Within volt. Hát és amúgy a egész prikantériája, hogy a következő dal is Eden Beyertől lesz, de az majd egy Armin van Buurennel közös szerzemény.
0: Rengeteg az üzenet. Most ültem be az autóba, de jó ez a tempó. Írja Móni.
1: Na igen, igen, igen. Remélem a kocsiban is megfelelő a sebesség. Nem túl sok, de azért ilyen haladós, mert a következő dalok is tényleg egyre csak gyorsabbak lesznek, és egy haladósabbak.
0: Sziasztok, Jauri, szuper vibe-od van, nagyon jó ilyen hangulatban kezdeni az éjszakás műszakot. Köszönjük, puszi, pacsi, a Rádió 1 csapatnak. Andrada az aláírás.
1: Na hát akkor kitartás nektek is, meg mindenkinek másnak is, aki velünk dolgozik. Nem cserélnék, mert én végzek egy 22 perc múlva.
0: Így van. Szép estét! Ne, szeretem, ha valaki őszinte, ez tök jó. Szép estét, Geri! Van még idő megkérdezni Jaurit, hogy otthon milyen zenéket hallgat, és hogy régi zenéi megvannak-e, és néha előveszi-e őket, hogy meghallgassa azokat, és Puszi Zsuzsa, az 52 éves Wordies már rádió show rajongó.
1: De jó. Egyébként pont itt az adásban, csak adáson kívül beszéltünk a Gerivel arról, hogy én miket hallgatok otthon. Eléggé sok mindent. Nagyon szeretem, amit mondjuk az első órában többet játszottam, Adriaticot, de én szeretem az ilyen kicsit ilyen properrebb, tehát az ilyen igazi technósabb dolgokat, mondjuk ilyen, most ilyen hard groove-nak hívja azt a fiatalság, de ez az ilyen 140 BPM környéki, tényleg ilyen igazi techno feeling, de szeretem azt is hallgatni néha, amit játszok a bulikban, mert mondjuk inspirálódok, edzés alatt például csak és kizárólag olyan zenét szoktam hallgatni. A régi zenéket meg nem szoktam hallgatni, megmondom őszintén. Se a sajátot, se a régieket. Igen, egyébként okay. Jó kérdés.
0: Nagyon szeretjük a kérdéseiteket. 0623 111 111, ez az SMS és Viber számunk. Megyünk tovább.
1: Igen, és ahogy mondtam, Eden Beyer és Armin van Buuren közösével, a No Mercy-vel itt a Birdies My Radio Show-ban. DJ.

0: Egy norvég trió volt ez, a Bausa és a Magnetic, a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban. Jauri, ezt tartogattam a legvégére. Hát egy nagy taps ezért az elmúlt két óráért. Zseni volt, nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönöm szépen, örülök, hogy tetszett, meg azt is, hogy ennyien írtatok ma éjszaka, vagy ma este is. Úgyhogy további jó szórakozás mindenkinek majd a Krisztoferékkel.
0: Így van, mi pedig találkozunk egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.
1: Így igaz, addig is gyönyörű szép hetet, hétvégét kívánok mindenkinek. Sziasztok!
0: És maradjatok, nem állunk le, nincs reklám, jön már is Krisztofer.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
2: Indulunk!
3: Radio 1. Budapestről. A Gellért hegy tetejéről. Egész magyar.

0: Show starts now.
1: Mindenkinek, így van, befutott az év producere Christopher, tehát a lemezjátszók mögött a következő egy órában. Szevasz Christopher, induljunk el!
2: Hello, hello, üdvözlöm így is a kedves hallgatókat, ciao Geri! Így van, induljunk is el Alex Kenji-nek egy újdonságával, a Bamboléjo, ezzel nyitom itt az órát a Rádió 1-en, World is my Radio Show.

0: dalokat, sőt, új zenei stílusokat is. Az év producere Christopher a lemezjátszói mögött. Egy vadi új megjelenés érkezik, egy feldolgozás. Ismerni fogjátok.
1: Egy nagyon nagy kedvenc dalom érkezik, Florence and the Machine és a Sweet Nothing D.O.D. remixében hozom nektek. Zseniális feldolgozás lett, nagyon-nagyon tetszik, és igyekszem minél több helyen játszani. Rádió egy World is My Radio Show. Let's go!

0: Mekkora rádiós dancslágert gurítottak nekünk medúzái 2026-ban is, ez volt a Don't Wanna Go Home. A rádió egyen a World is Mine rádió showban, itt mellettem Christopher a lemezjátszói mögött, most pedig Green Velvet érkezik. Hogy tetszik ez a dal?
1: Imádom, nekem Green Velvet egyébként is egy nagy kedvencem. Zseniális volt már a 90-es években is, ugye, meg az a hang, azok a elvetemült dolgok, amiket csinál, ugye több projektbe is, zseniális. És az, hogy annak idején ugye volt egy ilyen kis zöld valami a feje tetején, hát zseniális, úgyhogy én nekem nagyon nagy kedvencem évek óta, és ez a dal, ez egy abszolút szerintem égköve az elektronikus zenei iparnak. Méghozzá La La Land és Medusa remixében hozom ezt most nektek itt. Hát, gyerekek, magáért beszél a dal. Rádió egy World is My Radio Show. Let's go!

0: A gyermekkórus még mindig fantasztikusan működik a pop és a dance dalokban. Ez volt Rafael és a Gotta Be Cool a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban. Christopher a lemezjátszóknál, jelenleg ugye ő az évproducere Magyarországon, és a legfrissebb saját zenéd jön.
1: Így van, méghozzá Bajanának az utóhatására jött rétre. Előszeretettel pörgetem most itt a rádióba, és egyébként klubokban is egyelőre még teszteljük, és nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre. Tehát Metszaszari, Christopher, Tukum, csak itt a Rádió 1-en, World Is Mine Radio Show.

Camelfett egyik legfrissebb megjelenése, So Good, a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en keddeste. Hát remélem jó leső érzés volt meghallgatni ma is a műsort, tudtok belőle repetázni a weboldalunkon és az applikációnkban a Mixek fülben, úgyhogy köszi szépen mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap szerdán jövünk megint élőben 9-től, jó éjszak!

0: Földíz Mind Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
0: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió 1 szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

Mellé is. Üdv mindenkinek, a mikrofonnál Kismárti, és a világ egyik vezető holland DJ-je után, Tiesto után, a világ másik vezető holland DJ-je Martin Garrix érkezik. Hát a hollandok nagyon-nagyon benne vannak, nagyon ott vannak a sűrűjében, és támogatják is egymást egyébként így a szakmán belül. A DJ-k producerek, Martin Garrix jelenleg a DJ Mag Top 100 listán a második helyen áll. Már javában zajlik a 2026-os szavazás is, úgyhogy hát lehet, hogy nem sokára átformálódik a Top 10. Butterflies, ezt azon most a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután. Ébren tart.
2: Mert nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, ha megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Most Sam Feld barátunkkal bulizunk együtt, aki ugye ott volt a születésnapi fesztiválunkon a 2026-os buliban. Többször járt már egyébként Magyarországon, több zenei fesztiválon, és amikor Kygo a világkörüli turnéján volt 2024-ben, és fellépett az MVM Dome-ban, akkor többek között Sam Feld volt a warm-up DJ, meg Clunker Russell is. Őt hozom most, ezt a dalt is hozta a Budapest Parkba. Ez a Heart Like Mine.
1: Hey, what's up? This is Sam Feld. You're listening to Radio 1 Hungary.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió.

0: Rádió ez csak igazi mai sláger megy, a mikrofonnál ebben az órában is Kis Márti. Üdv mindenkinek, a nyár dalát pedig még nem engedjük el, annál is inkább, mert hogy tart a nyár, a csillagászati legalábbis. Mert hogy annak a vége a szeptember 23-án, magyar idő szerint éjjel 2 óra 5 perckor lesz. Az a vége, akkor tudunk elköszönni tőle. Loi Golden Summer, az aktuális kedvenc szól most a Rádió 1-en.
1: Hey Hungary, it's Loi.
2: And David Quintez.
1: And this is our new single,
2: Golden Summer on Radio 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat It. 2014. októbert írtunk, amikor a következő cikk jelent meg a DJ Mag magazinban. Fantasztikus, együtt dolgozott Ed Sheeran és Martin Garrix. Jön az új közös dal, és így nyilatkozott akkor Martin Garrix, hogy hát igen, két hete a stúdióban voltunk, befejeztük a dalt, úgyhogy olyan december-január környékén megjelenik. Hát csak azt nem mondták, hogy melyik év, decemberében vagy januárjában. 12 évet kellett várni a dalra konkrétan. Mert hogy 2026-os megjelenés lett végül a dal, korábban nem csinált Ed Sheeran dance slágert, illetve Martin Garrixnek sem volt vokálos dala, úgyhogy mindkettőjüknek ez egy ilyen óriás zenei utazás volt. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, a dal, ami végre hivatalosan is megjelent.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívben vidám leszek tőle. Jó. Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egyet.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermű.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy Alex Warren, aki a 2025-ös év nyár dalát megírta, jött, látott és győzött, és hát úgy volt vele, hogyha már a korábbi slágerei is a párjáról szólnak és bejöttek, akkor marad ezen a vonalon, a feleségéről szól a fév.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Most például a latin pop királynője Shakira, aki szeptember 2. hetére egy elég komoly rekordot állított fel a YouTube-on, mert hogy a Die Die hivatalos videoklipje elérte az 1 milliárdos megtekintést. Én emlékszem, hogy az első klip, ami ezt a hihetetlen megtekintést magáinak tudhatta, az a Oppa Gangnam Style volt Psy-tól, hát azóta azért sok dalnak összejött ez már. Na, de ilyen rövid idő alatt, hát ez nem semmi, 3 hónap alatt 1 milliárd. Csing-csing! Utal a YouTube, hozom már is Shakirát,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Robin Schulz a folytatásban. Németországban ő az első olyan hazai előadó, akinek több mint 15 dala érte el a hivatalos slágerlisták legfelső fokát, úgyhogy ez a Németország legsikeresebb előadója elnevezés az ő esetében abszolút nem túlzás. Ez pedig a Better Times, a Barbzal közös igazi mai sláger.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képen vagyok, 75 gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered, persze.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.